0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak. Programokkal készül a fővárosi állat és növénykert az állatkertek éjszakájára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak és ezzel a magyar embereknek, és még csak most kezdi meg működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A kormány fő a bejegyzéshez feltöltött videóban arról beszélt, hogy lépésről lépésre halad a vállalt vagyonvisszaszerzés folyamata, amely a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működése előtt is konkrét, látható eredményekkel jár. Hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. A Mészáros Lőrinc üzlettársához, Szíj László oligarchához köthető Duna Aszfalt jelentette be nem sokkal a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentése után, hogy visszafizet 400 millió dollárt, azaz több mint 100 milliárd forintot az állami bankoknak, hívta fel a figyelmet. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök kedden. Baka András hivatalában fogadta Lajtár Istvánt, a legfőbb ügyész helyettesét, aki az új legfőbb ügyész országgyűlés általi megválasztásáig az ügyészi szervezet élén áll, közölte a Sándor Palota az MTI-vel. A közlemény szerint a találkozót az államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondására tekintettel kedden megszűnik. Az új legfőbb ügyész személyére a köztársaság elnöknek kell javaslatot tennie az országgyűlésnek. Magyarországon az ügyészség csak a törvényeknek alárendelt önálló alkotmányos szervezet. Az igazságszolgáltatás közreműködőjeként eljáró ügyészség, illetve az azt vezető legfőbb ügyész függetlenségéhez és pártatlanságához nem férhet kétség. Ez nem csak Magyarország demokratikus jogállami és hatalom megosztásra épülő alkotmányos működésének, hanem egyúttal az államba vetett közbizalomnak is biztosítéka, írták. Különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal, ismeretterjesztő előadásokkal készül a fővárosi állat és növénykert a 15. állatkertek éjszakájára. Pénteken 19 órától éjfélig 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, Wurstli zóna és planetárium is várja az érdeklődőket. A fővárosi állat és növénykert közleményében felidézték, 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparban és megtartják az állatkertek éjszakáját. A budapesti állatkert kezdettől fogva részt vesz a kezdeményezésben. Ezen a napon az állatkert a szokásos nyitvatartási rend szerint működik, majd bezár, 19 órakor pedig újra kinyit az állatkertek éjszakájára érkező látogatók előtt. A programok 23 óráig tartanak, az állatkert területén éjfélig lehet tartózkodni. Jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és az iparjóvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás egy hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát szállító bolgár kisbusz vezetője ellen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatásukban azt írták, a pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán bukkantak a ruhákra és a csempészett cigarettára a kisbusz ellenőrzésekor. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Igen,
1: Hobby Rádió.
4: Bocsánat, hogy menjetek ki a busztába!

0: Simátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelj rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Kamureklám.
3: Gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnék karácsonyra kapni?
4: Egy librezbetétet.
3: Minek szeretnéd ezt?
4: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
2: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Portré közismert emberekkel 7-ről 7-re. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak az átfogó fellépés első hónapjában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki közös érdekének tartják a független közmédia testület szakmai jelöltjei, hogy a választási eljárás legitimizációjához ne férhessen kétség. Ezt kedden közös nyilatkozatban rögzítették, miután a Tisza párt kezdeményezésére elmaradt a meghallgatások az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. A Bayer Judit média jogász közösségi oldalán megjelent Kollár Árpád költővel, irodalomszervezővel és Sükös Miklós szociológus médiakutatóval közös nyilatkozat szerint a jelöltek szakmai képviselőként továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett. A főváros elkészítette a Népliget megújításának terveit. Az első lépés az öntözés kiépítése lenne a park alatt megújuló szürke vízvezeték kihasználásával, közölte a főpolgármester kedden Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ehhez és a park további fejlesztéséhez keresik a kormány partnerségét, mert a Népligetben az állam is tulajdonos. Az új kormány nem csak a planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a közlekedési múzeum és az egyébként is kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park új vasúti megállót is kap a déli körvasút keretében. Már csak önmagának a parknak kellene új erőre kapnia, jegyezte meg. Megműtötték a vadászreplő baleset pilótáját kedden, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán számolt be arról, hogy a Honvéd Kórház főigazgatójának tájékoztatása szerint megműtötték a pilótát. A műtét sikeres volt, teljes felépülés várható, közölte. A miniszter kifejezte reményét, hogy a pilóta mielőbb újra repülhet. Neki ez a legnagyobb kívánsága, nekünk sem lehet más, fogalmazott. A repülőgép balesetéről először Magyar Péter miniszterelnök számolt be Facebook oldalán hétfőn délelőtt. Később Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkár

0: azt írta, a pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte azt a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. Döntésével és lélek jelenlétével mindvégig a civil lakosság biztonságát tartotta szem előtt. A rendőrök több mint 11 ezer embert igazoltattak, 252-t elfogtak, 195-öt előállítottak, illetve 64 biztonsági intézkedést hajtottak végre a fővárosban az átfogó rendészeti fellépés első hónapjában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, az átfogó rendészeti fellépést az elmúlt hónapok tapasztalataira építve indították. A július közepén meghirdetett akcióban Budapest több pontján hajtottak végre célzott közterületi ellenőrzéseket a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. A BRFK, a Készenléti Rendőrség, az önkormányzati rendészeti szervek, a polgárőrök és más partnerek részvételével tették hozzá. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
1: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Qu'est-ce qu'il y a cette année?
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Oh,

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mezők.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Évek óta nő a vadbalesetek száma. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vadarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupció ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta.

0: is működtette. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, míg mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nélkül. Keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közlemény.

Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz.

neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra. Lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máshol. Neked este, nekem máskor. Neked így kell, nekem úgy kell. Ez a baj, és ez a jó.

aki ámít, nekem szépít, aki épít. Neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó. S fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szer.

ha ugyan egyáltalán hiányzol, ki tudja. Bocsánat, hogyha kérdem,

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Az alvástól megéhezem. Az evéstől elálmosodom. Az élet így szép.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Abbi Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: UK. Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Egészségedre.
6: Egészségedre.
1: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Day, day. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
9: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6%-pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. Csütörtökön a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható csapadék nélkül. A keleties irányú szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 28 és 34 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: There is no light, there is silence. Silence. Silence. There is no light, there is silence. Silence. Silence. There is no light, there is silence. Silence. Silence. There is no light, there is silence. Silence.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdély Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallotta.
6: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
2: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra.
0: Jó reggelt!
2: Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. Már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése.

0: cseh-román, szlovák és német egységek is bekapcsolódtak az oltásba. A meteorológiai szolgálat szerint a tartós meleg és a csapadékhiány továbbra is kedvez a tüzek terjedésének. A honvédelmi miniszter szerdán videóban számolt be arról, eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a magyar honvédséghez. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült szerinte méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget arra, hogy újra szolgálhassanak. Módosították is a honvédek jogállásáról szóló kormányrendeletet. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Robbanás történt kedden délután Mohácson egy ipari telephely fatárolójában. A baleset során három dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, ketten később a kórházban életüket vesztették. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást, közölték szerdán. A jelenlegi adatok szerint valószínűleg az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő fűrészpor robbant be, majd vetett 15 méteres lángcsóvát. A Bama hírportál információja szerint a baleset karbantartási munkálatok közben történt, a sérülteket pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba. Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma augusztus 27-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Budapesten 21 fok van, kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
4: Műsorajánló.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.

0: Ted Mosher.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettő lesz
1: dupla jó. Csákatilával. Gyere fel,
2: táncolj mi! Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 27-én köszöntjük Gáspár nevű kedves hallgatóinkat. A perzsa eredetű néve a napkeleti bölcsek, azaz a három királyok egyike. Jelentése kincset megőrző. Augusztus 27-én kívül a Gáspárok ünnepelnek még január 5-én és december 28-án is. A név becézése Gazsib, Gazsika, Gazsó és Gazsú. Jeles viselői Heltai Gáspár író, prédikátor, Károli Gáspár bibliafordító és ön, kedves Gáspár. Augusztus 27-én a Gáspárokon kívül köszöntjük még a Cézár, Gazsó, Gibárt, József, Káldor, Mónika és Vilja nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 387. augusztus 27-ével kezdünk. Ez a nap Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Szent Ágoston édesanyja 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szent Ágoston templomban vannak. Szent Ágoston vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. Folytassuk a 14. század elejével. 1301. augusztus 27-én Székesfehérvárott a kalocsai érsek királlyá koronázta Vencelt, II. Vencel cseh király 12 éves fiát, akit maga helyett ajánlott a magyar trónra. Ugorjunk a 17. századra. 1635. augusztus 27-én Madridban 73 éves korában meghalt Lope de Vega, spanyol lirikus, a nemzeti színjátszás atya. Folytassuk a 18. századdal. 1783. augusztus 27-én felszállt Párizsban Jacques-Alexander César Charles francia fizikus hidrogéngázzal töltött, selyemmel és gumival bevont 3,5 méter átmérőjű 27 köbméteres léggömbje. Ugorjunk 110 évet még hozzá a 19. század végére. 1893. augusztus 27-én halt meg Peter Mitterhofer, német asztalosmester, az első írógép megépítője. Mitterhofer szerkesztette az első, a maihoz teljesen hasonló elvi felépítésű írógépet. Ugorjunk a 20. század elejére. 1910. augusztus 27-én született Kalkuttai Teréz anya, polgári nevén Agnes Gongska Nobel békedíjas, Indiában élt albán származású apáca misszionárius. 18 évet ugrunk előre. 1928. augusztus 27-én Párizsban 15 állam aláírta a Brian-Kellogg paktumot a béke biztosítására. És végezetül 1930. augusztus 27-én született Galgóczi Erzsébet Kossuth-díjas író. Galgóczi Erzsébet az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabadfoglalkozású író lett. Legismertebb művei A kinek a törvénye, A pókháló. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő háromszor kapott József Attila díjat. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi rádiót.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.
4: 2026. augusztus 27-e, csütörtök. Virrasszatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Evangélium Szent Máté könyvéből, 24. fejezet, 42-től az 51. versig. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz: virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogy ha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fennvirrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája a háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Emélkedés. Nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok, hangzik el Jézus figyelmeztetése. A keresztény élet egyik legnehezebb területe ez. Állandó éberségre van szükség, akkor is, amikor úgy tűnik, minden rendben van, a megszokott mederben haladnak az események. Jézus példabeszédet mond egy szolgáról, akire ura rábízza házának vezetését. Ha a szolga hűséges, akkor áldásban részesül. Ha viszont elkezd uralkodni, visszaélni a hatalommal, önzővé és kegyetlenné válik, akkor egy váratlan pillanatban számonkérés vár rá. Ez a példabeszéd nem a félelemkeltés eszköze, hanem az éberség és a felelősség felébresztése bennünk. Jézus nem azt kéri, hogy találgassuk, mikor jön el, hanem hogy éljünk úgy, mintha bármelyik nap visszatérne. Ez nem állandó aggodalmat jelent, hanem tudatos készenlétet. Isten embereket bíz ránk, családtagjainkat, közösségünk tagjait, betegeket, segítségre, támogatásra szorulókat. Az idő ajándék nem végtelen, nem pótolható. Minden pillanat lehetőség a szeretet gyakorlására vagy elmulasztására. Nem tudjuk, mikor kér számon az Úr, de biztos, hogy meg fogja egyszer tenni. Az éberség nem idegességet vagy nyugtalanságot jelent, hanem azt, hogy a jelen pillanatban felismerem az örök élet értelmét. Soha nem halasszam holnapra a jót, amit ma tehetek meg. Uram Jézus Krisztus, ébreszt fel bennem a szív figyelmét, hogy ne ringassam magam a halogatás kényelmében. Add, hogy a napjaim ne sodródjanak céltalanul, hanem minden pillanatomban felismerjem jelenlétedet. Segíts hűségesnek lennem a rám bízottakhoz, és add, hogy amikor eljössz, nyitott szívvel várjalak. Segíts, hogy ne eljöveteled idejét találgassam, hanem a jelenben éljek hűségesen. Add, hogy ne félelemből fakadóan, hanem a szeretetből legyek éber, mert nem akarok meglepődni akkor, amikor eljössz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
3: Hobbi Rádió.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Fehér Ló fiát minden idők legjobb 50 rajzfilmje közé választották? Az alkotás rengeteg szimbólumot felvonultató varázslatos világot tár elénk, amely méltán került be a világ 50 legjobbja közé. Színhasználata lenyűgöző, a vizualitás mellett a sejtelmes, helyenként hátborzongató hanghatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy befogadója valóban egy ősi, csodálatos világ részesének érezhesse magát. Míg az állatok is képesek meredt szemmel nézni a szokatlan, tarka színvilágot, majd megrémülnek a hangoktól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Kapcsoljuk a Rádió S konyháját, ahol ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy olaszos ételkülönlegességet hoztam önöknek, spagettit húsgombócra tálalva, hozzávalók 4 személyre. 40 dek a spagetti, 50 dek a csirkemellfilé, ezt lehet sertésből is elkészíteni, 10 dek a gyors rizs, egy kiskanál ételízesítő, egy evőkanál petrezselyemzöld, egy kiskanál bazsalikom, 15 dek a reszelt sajt, egy tojás, 2 evőkanál liszt, ízlés szerint só, bors, 3 evőkanálnyi sűrített paradicsom és 1 deciliter tejföl. A csirke mellett ledaráljuk, de mint az előbb mondtam, ezt sertésből is el lehet készíteni. Összedolgozzuk a tojással, a beáztatott rizssel, az apróra vágott bazsalikommal és petrezselyemzölddel, borssal és sóval. Vizes kézzel diónyi gombócokat formázunk belőle, lisztbe hempergetjük, majd ételízesítős sós vízben megfőzzük. Szűrőkanálba tálba szedjük a gombócokat és melegen tartjuk. A paradicsomot kikeverjük 0,5 deciliter ételízesítős lével, amelyben a gombócokat kifőztük, és felöntjük tejföllel. A fűszeres gombócokat visszahelyezzük a paradicsommártásba, a kifőtt lecsöpögtetett spagettit 4 előmelegített tányérra rendezzük, tetejét megratjuk a mártásos gombócokkal. Jól megszórjuk reszelt parmezánnal, vagy trapistával, és azonnal felszolgálhatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is! Rádió Ice finomságok minden nap, itt a 94.2-n.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ma Gáspár nevű hallgatóinkat köszöntjük. Hazánkban 21 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1812. Szemere Bertalan miniszterelnök születése Vattán, Borsod megyében. 1950 az első magyar matematikai kongresszus Budapesten. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ást.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kívánjuk a kellemes hallgatást a nap hátralévő részében, hiszen reggel 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című rádió műsorával indulunk, majd 9-kor Tandari Ági vezetésével a média válogatott sztártitkok adásában lehetünk jelen. 10 órakor Berta István, autós és kütyüs magazinja, a Begurulva várja az érdeklődőket, déli 12 órakor pedig a déli hírösszefoglalóval tartunk össze. 13 órakor Geri vezeti a Geri Show adást, 15 órakor pedig a délután műsorában interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor Anonymous műsora, a művészarcok következik. 17 órakor a Nekem 80 adásban zenék a 80-as évekből szólalnak meg. 18 órakor az esti hírösszefoglaló ad a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 19 órakor pedig vers, esti mese, kabaré és a nap érdekessége. Legyen az riport, interjú vagy tudósítás hallható. 20. órakor újra a Mentők, Tűzoltók című rádió műsorral találkozunk. 21 órakor Tandari Ági vezetésével a média válogatott sztártitkok adása következik, majd 22 órakor Berta István autós és kütyüs magazinja, a Begurulva zárja a mai napot. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap legfontosabb üzenete a bizalom hirtelen megrendülése. A GKI Konjunktúra Indexén

0: dollárhoz képest is. Mindeközben a kormányzati szférában is jelentős lépések történtek a átláthatóság növelése érdekében. Rendkívüli döntést hozott a kabinet, amely egy új, folyamatosan frissülő weboldalon teszi közzé a tárcák és a miniszterelnökség átvilágítása nyomán tett feljelentéseket, így a nyilvánosság számára böngészhetővé válnak a gyanús ügyletek. Ugyanakkor a gazdaság strukturális változásai is zajlanak a háttérben. Az aszály és a gyakoribb hőhullámok miatt új korszak dőlhet el a magyar földeken, ahol a szántóföldi gazdálkodásban egyre fontosabbá válik az öntözés, sőt már a búzát és a napraforgót is rendszeresen öntözik a terméshozamok biztosítása érdekében. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: A Fidesz hozzáférhetett a gondos óra program felhasználóinak adataihoz. Már csak 3 vannak letartóztatásban az NKA ügyben. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz hozzáférhetett a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz, közölte Tanács Zoltán szerdán a közösségi oldalán. A tudományos és technológiai miniszter posztjában felidézte, a gondos óra program átvilágítása során nemrég feljelentést tettek, mert sokszoros túlárazást valószínűsítettek a 100 milliárdos programmal összefüggésben. Most pedig újabb erősen problémás megállapodásra bukkantak. A tárca rendelkezésére álló dokumentumok alapján a kormányzati szolgáltatóközpont, a gondos óra program üzemeltetője és a Fidesz között 2025. november 3-án jött létre egy együttműködési megállapodás és a hozzátartozó adatfeldolgozási szerződés, amely lehetővé tette az előző kormánypárt számára, hogy idősek személyes adataihoz tömegesen férjen hozzá. Enyhítette a bíróság a Nemzeti Kulturális Alapot érintő büntetőügy 2 gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3 vannak letartóztatásban, 4 pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 voltak Rács mögött és 2 álltak bűnügyi felügyelet alatt. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult, a Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták. Azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek a Honvéd Kórház orvosai és szakemberei. Ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat rehabilitációja. A magyar légierő JAS-39-es Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének, gyakorlottságának és nem utolsó sorban lélekjelenlétének köszönhető, hogy a többfunkciós harci gép végül lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. Az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Jóváhagyta a pozsonyi kormány szerdai ülésén azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltanák a 16 évnél fiatalabbak számára a felhasználói profilok létrehozását a közösségi médiában. Derült ki a kabinet honlapján nyilvánosságra hozott információkból. A korlátozás, amelyet hatályba lépéséhez még a szlovák törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, a jövő évtől lehetne érvényes. A dokumentum szerint a korlátozásból adódó korellenőrzést a közösségi média üzemeltetőinek olyan módon kellene bebiztosítaniuk, hogy annak során ne jussanak hozzá a felhasználó egyéb személyes adataihoz, a kor ellenőrzés bebiztosító fél pedig ne juthasson hozzá ahhoz az információhoz, hogy mely közösségi médiaportál kérte az ellenőrzést. Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatunk.

0: másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
1: www.kaszanap.hu
2: Jogomvan.hu
3: Jogomvan.hu
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
5: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Augusztus 27-e, csütörtök. A fővárosban ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály-Körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt várhatóan vasárnap este 7 óráig. A 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály-Körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Mától nem közlekedik a H5-ös hév Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon H5-ös pótlóbusszal utazhatnak, Békásmegyer és Pomász között a H5A pótlóbusz jár továbbá, Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik, Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Várhatóan reggel 8 órától holnap hajnalig lezárják a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, ezért a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót, míg a 101B autóbusz ugyanazt Kelenföld vasút állomás felé hagyja ki. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányúsították építkezés miatt pénteken éjjel 11 óráig. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este 8:30-tól a Grupama Arénában, várhatóan éjjel 10:30-ig, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzést megelőzően és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Napközben sávlezárás okozhat fennakadást a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell készülni, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd, Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a Vasúti híd felújítása miatt.
8: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt, a Hobby Rádióban!
10: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Ez a reggeli műsorunk második órája. Gáspár nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Budapesten 20,8 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel, és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
9: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 27-én köszöntjük Gáspár nevű kedves hallgatóinkat. A perzsa eredetű néve a napkeleti bölcsek, azaz a három királyok egyike. Jelentése kincset megőrző. Augusztus 27-én kívül a Gáspárok ünnepelnek még január 5-én és december 28-án is. A név becézése Gazsib, Gazsika, Gazsó és Gazsú. Jeles viselői Heltai Gáspár író, prédikátor, Károli Gáspár bibliafordító és ön, kedves Gáspár. Augusztus 27-én a Gáspárokon kívül köszöntjük még a Cézár, Gazsó, Gibárt, József, Káldor, Mónika és Vilja nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Milyen jobbak van?
3: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 387. augusztus 27-ével kezdünk. Ez a nap Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Szent Ágoston édesanyja 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szent Ágoston templomban vannak. Szent Ágoston vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. Folytassuk a 14. század elejével. 1301. augusztus 27-én Székesfehérvárott a kalocsai érsek királlyá koronázta Vencelt, második Vencel cseh király 12 éves fiát, akit maga helyett ajánlott a magyar trónra. Ugorjunk a 17. századra, 1635. augusztus 27-én Madridban 73 éves korában meghalt Lope de Vega, spanyol lirikus, a nemzeti színjátszás atya. Folytassuk a 18. századdal, 1783. augusztus 27-én felszállt Párizsban Jacques-Alexander César Charles francia fizikus hidrogéngázzal töltött, selyemmel és gumival bevont 3,5 méter átmérőjű, 27 köbméteres léggömbje. Ugorjunk 110 évet méghozzá a 19. század végére. 1893. augusztus 27-én halt meg Peter Mitterhofer, német asztalosmester, az első írógép megépítője. Mitterhofer szerkesztette az első, a maihoz teljesen hasonló elvi felépítésű írógépet. Ugorjunk a 20. század elejére, 1910. augusztus 27-én született Kalkuttai Teréz anya, polgári nevén Agnes Gongska, Nobel-békedíjas. Indiában élt albán származású apáca, misszionárius. 18 évet ugrunk előre, 1928. augusztus 27-én Párizsban 15 állam aláírta a Brian-Kellogg paktumot a béke biztosítására. És végezetül 1930. augusztus 27-én született Galgóci Erzsébet Kossuth-díjas író. Galgóci Erzsébet az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabadfoglalkozású író lett. Legismertebb művei Akinek a törvénye, a pókháló. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő háromszor kapott József Attila díjat. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. augusztus 27-e, csütörtök. Virrasszatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Evangélium Szent Máté könyvéből, 24. fejezet, 42-től az 51. versig. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája a házanépe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Emélkedés. Nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok, hangzik el Jézus figyelmeztetése. A keresztény élet egyik legnehezebb területe ez. Állandó éberségre van szükség, akkor is, amikor úgy tűnik minden rendben van, a megszokott mederben haladnak az események. Jézus példabeszédet mond egy szolgáról, akire ura rábízza házának vezetését. Ha a szolga hűséges, akkor áldásban részesül. Ha viszont elkezd uralkodni, visszaélni a hatalommal, önzővé és kegyetlenné válik, akkor egy váratlan pillanatban számonkérés vár rá. Ez a példabeszéd nem a félelemkeltés eszköze, hanem az éberség és a felelősség felébresztése bennünk. Jézus nem azt kéri, hogy találgassuk, mikor jön el, hanem hogy éljünk úgy, mintha bármelyik nap visszatérne. Ez nem állandó aggodalmat jelent, hanem tudatos készenlétet. Isten embereket bíz ránk, családtagjainkat, közösségünk tagjait, betegeket, segítségre, támogatásra szorulókat. Az idő ajándék nem végtelen, nem pótolható. Minden pillanat lehetőség a szeretet gyakorlására vagy elmulasztására. Nem tudjuk, mikor kér számon az Úr, de biztos, hogy meg fogja egyszer tenni. Az éberség nem idegességet vagy nyugtalanságot jelent, hanem azt, hogy a jelen pillanatban felismerem az örök élet értelmét. Soha nem halasszam holnapra a jót, amit ma tehetek meg. Uram Jézus Krisztus, ébreszt fel bennem a szív figyelmét, hogy ne ringassam magam a halogatás kényelmében. Add, hogy a napjaim ne sodródjanak céltalanul, hanem minden pillanatomban felismerjem jelenlétedet. Segíts hűségesnek lennem a rám bízottakhoz, és add, hogy amikor eljössz, nyitott szívvel várjalak. Segíts, hogy ne eljöveteled idejét találgassam, hanem a jelenben éljek hűségesen. Add, hogy ne félelemből fakadóan, hanem a szeretetből legyek éber, mert nem akarok meglepődni akkor, amikor eljössz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit és tudni hogyan két különböző dolog. Tudni a kettőt hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Fehér Ló fiát minden idők legjobb 50 rajzfilmje közé választották? Az alkotás rengeteg szimbólumot felvonultató varázslatos világot tár elénk, amely méltán került be a világ 50 legjobbja közé. Színhasználata lenyűgöző, a vizualitás mellett a sejtelmes, helyenként hátborzongató hanghatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy befogadója valóban egy ősi, csodálatos világ részesének érezhesse magát. Míg az állatok is képesek meredt szemmel nézni a szokatlan, tarka színvilágot, majd megrémülnek a hangoktól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsor vezetője. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1812. Szemere Bertalan miniszterelnök születése Vattán Borsod megyében. 1950 az első magyar matematikai kongresszus Budapesten. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Üdvözöljük a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a kulturális élet legfontosabb pillanatait és a társadalmi kérdések aktuális reflexióit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület és az MVGOS Hangos Könyvtára közös hangszínházi bemutatóval készül, amelyen Turóczi Katalin Macska Lépcső című művének adaptációja látható, sőt, maga a szerző is jelen lesz. A kulturális intézmények világában a hozzáférhetőség áll a középpontban, hiszen a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szakemberei is részt vettek egy könnyen érthető kommunikációról szóló műhely munkán, hogy múzeumi tudásukat minél szélesebb körben megosszák. Ugyancsak a látássérültek helyzetét érintő témák kerültek előtérbe, miközben kiemelték, hogy a modern segédeszközök hogyan nyitnak új perspektívákat és feltárják a világot számukra. Sajnos a társadalmi érzékenység hiányára is fény derült, amikor is arról beszámoltunk, hogy egy bécsi étterem 2 millió forinttal húzta le egy látássérült vendégét, aki a saját temetésére gyűjtötte a pénzt. A nyár végi hőség ellenére azonban érdemes még kihasználni a maradék napokat, így a Margit-sziget is kínál lehetőséget nyári emlékek gyűjtésére a még tartó hőhullámok ellenére. Kérjük, hogy a részletekért és a további információkért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobbyrádió. A világon mindenhol hallható.

Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, maradjon velünk, hiszen a mai nap hátralévő órái is izgalmas programokkal várják Önt. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című adás hallható, amely a Trádió műsora. Ezt követően 9 órakor Tandari Ági vezeti a médiaválogatott Sztártitkok című műsort. 10 órakor Berta István autós és kütyűs magazinja, a Begurulva következik. Délben, azaz 12 órakor a déli hírösszefoglalót hallhatják. 13 órakor Geri vezeti a Geri Szó című adást. 15 órakor a délután című műsorban interjúk, riportok, tudósítások, kulturális, szociális és közéleti eseményekről szólnak. 16 órakor Anonymous műsora a Művészarcok hallható. 17 órakor a Nekem 80 című adásban zenék a 80-as évekből szólalnak meg. 18 órakor az esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézete, névnapköszöntő, évforduló naptár, sport. 19 órakor vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége, riport, interjú, tudósítás című műsort hallhatják. 20 órakor újra a Mentők, Tűzoltók című adás szól, amely a Trádió műsora. 21 órakor Tandari Ági vezeti a médiaválogatott Sztártitkok című műsort. Végül 22 órakor Berta István autós és kütyűs magazinja, a Begurulva zárja a mai naptárat. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsor vezetője. Most nézzük, hogy milyen időjárás várható. Ma várhatóan tartósabb szitálás is előfordulhat. Most 21 fok körül alakul a hőmérséklet. 21 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A hőérzet 28 fok, vagyis melegebbnek érezhetjük a levegőt. Körülbelül 72%-os páratartalom várható. Többnyire napos idő várható. Az UV-index 6, ezért a sugárzás magas. Gyenge eső várható, összesen körülbelül 1 mm csapadékkal. A csapadék valószínűsége 82% körül alakul. Az északkeleti irány felől érkező szél sebessége elérheti a 9 km per órát. Viszonylag szélcsendes időre számíthatunk. 28-a borult lesz az ég. 20 és 32 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Szinte egész napos napsütés várható. Eső vagy zápor nem valószínű. A keleti irány felől érkező szélsebessége elérheti a 13 km per órát. Viszonylag szélcsendes idő várható. A hétvége első napján tartósabb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 22, a legmagasabb pedig 30 fok körül alakul. A nap nagy részében napos idő várható. Eső is várható, mintegy 3 mm mennyiségben. A csapadék valószínűsége 35% körül alakul. Északi irányú szél várható, legfeljebb 17 km per órás sebességgel. Viszonylag szélcsendes időre számíthatunk. A friss előrejelzés szerint tehát így alakulnak a következő napok. 80 hallhatják a Mentők Tűzoltók című műsorunkat. Ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon.

0: Egyes konkrét előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására, a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntésre, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciákra tekintettel hozta meg a döntést. A kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a beruházás megvásárlásától. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását, 3 üzemben felfüggesztették a munkát. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban 3-szor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor 3 üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig, a cellagyártó üzem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. A CETL korábban környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot is kapott. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepség sorozat előkészületeinek és közbeszerzéseinek kapcsán, közölte szerdán a minisztérium. A folyamat hátteréről augusztus 20-án írt cikket a G7, amely szerint ugyan a kormányváltás utána még a Fidesz kormány által levezényelt és a Balázsi cégcsoport által kapott rendezvényszervezési munka végül az új eljárás során alig negyed annyiba került, de az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, fenntartva az eddigi urambátyám rendszert. A G7 cikke szerint a jelek előre lejátszott tenderre utalnak. Az ügyben Hatházi Ákos korábbi független képviselő feljelentést fontolgatott, a Mi Hazánk pedig meg is tette azt. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírről korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles köré jelent veszélyt. Szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek. Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 27-e, csütörtök. A fővárosban ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt, várhatóan vasárnap este 7 óráig. A 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Mától nem közlekedik a H5-ös hév Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon H5-ös pótlóbusszal utazhatnak, Békásmegyer és Pomász között a H5A pótlóbusz jár továbbá, Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik, Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Várhatóan reggel 8 órától holnap hajnalig lezárják a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, ezért a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót, míg a 101B autóbusz ugyanazt Kelenföld vasút állomás felé hagyja ki. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányúsították építkezés miatt pénteken éjjel 11 óráig. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este 8:30-tól a Grupama Arénában, várhatóan éjjel 10:30-ig, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környék.

0: kína mérkőzést megelőzően és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Napközben sávlezárás okozhat fennakadást a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell készülni, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt.
1: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
4: Hobbi rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
6: Hírrádió. Társ a bajban.
7: Mi a különbség, tessék mondani? Mi a különbség a két szerkezet volánja között ülve? Van egy különbség?
8: Hát a különbség. Egyrészt a tempó, itt nincs ASL 30 a rallyban. És természetesen...
7: Ja, hogy nincs ez a korlátozás.
8: Így van. A koncentráció az szerintem azonos. Aha. Kivéve, hogy hát, illetve mind a kettőnél az időre megyünk, ugye, minél előbb a célba érni, vagy úgymond a címre, de nyilván az életmentésnél, mentőnél teljesen más az egész, teljesen más adrenalin dolgozik, amikor életmentéshez kell menni.
7: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, Szős Krisztiánnal beszélgetünk, aki mentőgépkocsi vezető váltott, egyébként pedig szenvedélyesen rally versenyzéssel foglalkozik. És ugye azt kérted, az elmúlt hetet hagyjuk ki, mert egy versenyre készültél. Mi lett a vége? Mert nem nagyon tudtam figyelemmel kísérni.
8: Igen, a tanapi nap folyamán, illetve a hétvégén zajlott a Salgótarján rally verseny. Itt sikerült dobogóra állnunk a BMW kupába, a harmadik helyen végeztünk. Ez volt az első ilyen jellegű verseny, azt jelenti, hogy itt egy rendkívül tempós pálya volt. Tehát itt nem egyszer elértük a 200 km/h a versenyen, így gyakorlásnak nagyon jó volt, illetve az eredmény is, nem erre számítottunk, de most már jobban megismerkedünk az autóval.
7: Emlékezzünk meg a kollégánkról, Ányos Gáborról, ő a technikus ebben a beszélgetésben, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Ez egy kétszemélyes valami, nem? Tehát van ott egy Mitzfahrer is, aki mondja kicsit jobbra, kicsit balra.
8: Így van, vagy nagyon jobbra. Igen. Nyilván ugye általában az amatőr versenyeken nem kötelező, nem minden verseny kötelező a navigátor, viszont erősen ajánlott, ugye, hiszen ha azt mondja a navigátor, hogy kicsit balra és padlógázzal 170-180-nal, akkor meg kell bízni a navigátorba, hogy az úgy is van.
7: Te választottad, akit választottad, aki ott ül melletted, vagy hogy került oda?
8: Így van, én választottam őt, úgymond, tehát én már az előző autómmal is vele mentem, tehát itt lakik egy pár falóval arrébb, egy kedves barátom, és úgy voltunk vele, hogy vágjunk bele együtt a kalandba, hiszen ez az új autóval az idei évtől kezdjük komolyan venni, úgymond a rallit.
7: Mi volt az, aminek alapján úgy gondoltad, hogy ő méltó partnere lehet a versenyzésednek?
8: Egyértelműen tapasztalata. Ő már nagyjából 15 éve navigátor, hol amatőr versenyeken, hol profi komoly versenyeken, és leginkább a tapasztalata, ami nagyon-nagyon sokat számít, egy-egy kanyarvételben, akár az autó megismerésében, hiszen abban is tud segíteni, mint például a tegnapi napon, hogy egy-egy sikánnál, egy lassítónál, hogy megismerje az autót, hogy hol fékezzek, mennyire hagytunk még benne időt, és ez nagyon fontos a tapasztalat egy ilyen navigátornál. Úgyhogy ez volt a legelső szempont, illetve hogy egy jó barát, tehát hogy megvan a bizalom is, a kölcsönös bizalom, de főként felé.
7: Köszönöm, hogy tetted az autót, ugye, hogy idén ez egy másik autó, mint hogy tavaly volt. Mesélj nekem ezekről az autókról. Saját ez autókról beszélünk?
8: Így van, saját tulajdonban, hiszen a bérlés eléggé költséges, költségesebb, mint maga a karbantartása. És igen, ez a saját autó, hát ez egy, úgymond egy szörnyeteg a ralliban, az amatőrök közt is. Ez egy BMW N46 M3 típusú autó, épített ralli 1-es versenyautó, tehát készen van minden, egy tűzoltórendszertől kezdve, nagy fékek, nagy motor, tehát a bukócső a biztonság szempontjából, ez egy épített autó. lóerőre 370 lóerőt tud, tehát kicsit erősebb is, mint egy mentőautó. Jobban is pörög a szekvenciális váltójával. Természetesen ez már az a kategória, amikor amatőr versenyen meggondoljuk még ezzel az új autóval, hogy mennyire kockáztatunk egy-egy kanyarban, hiszen még ugye szponzorok hiányában nem tehetjük meg azt, hogy itt-ott meghúzzuk az autót, hiszen nem több százezerről, hanem több millió forintról beszélünk, hogyha nem
7: is tudom. És a saját pénzedből állt össze?
8: Így van, így van.
7: Tehát drágább, mint egy feleség, hallod?
8: Igen, igen, kivéve, hogy a vállás nem viszi el a felét a magyarnak.
7: Tehát tulajdonképp akkor jobb is így, szerintem.
8: Igen, abszolút. Szóval igen, tehát a hátránya viszont ugye ezeknek a saját tartása autóknak, ami nekem is most az ismerkedés még egyrészt a karbantartásnál is, illetve maga az autónak is. Ugye nincsen mérnöki csapat mögöttem, nincsen szerelői gárda, egyik kedves mentős sofőr barátom szervizeli az autót, tehát vele együtt dolgozunk, lemegyünk a versenyre hajnalba, fölkelünk, indulunk, este hazajövünk. Ezek még nehézségek, de próbálunk beleszokni, és ennek ellenére örülünk, hogy ilyen eredményesek vagyunk.
7: De figyelj, az, hogy az fölépítek egy versenyautót, az nem annyira egyszerű, hogy beviszem valahova, és akkor összerakják. Hát ahogy, csak ahogy felsoroltad, hogy mennyi minden van, a tűzoltó készülék megragadta a fülemet azonnal. Ezeket hogy lehet beszereltetni, vagy mit lehet? Tehát hova viszed? Vagy mindenki oda megy, és visz magába egy tűzoltó készüléken?
8: Ezt az autót ugye már így vettem készen, ugye az előző autómnál elkezdtem ezt így van, hogy apránként építgetni, viszont ha nem is a pénzt nézzük, inkább itt az idő, ami rengeteg, remélhető. Ugye ez pontosan ez, hogy beszerezni az adott alkatrészeket, utána járni, melyik érvényes, melyik nem, ezt ugye beépíteni szabályosan, mert ez sem mindegy, hogy egy tűzoltókészüléket hogy építünk be, vagy akár egy váltót, egy futóművet, vagy bármit. És ezt ugye így készen vettem. Ennek van egy háttértörténete, mivel ezt az autót először úgy láttam meg, hogy eladó az autó, hogy mentővel voltunk kint a helyszínen, és ott volt a garázsban. Tehát ennek van egy vicc, úgymond
7: idézetek. Jó Isten, oda küldte.
8: Így van, így van. Tehát,
7: vagy odarakta.
8: Hál' Istennek nem volt az adott éjszakán életveszély, tehát még beszélgettünk is a beteggel, úgymond, hogy milyen ez az autó, micsoda, hogyan, és akkor így lett végül a vásárlás meg. Úgyhogy,
7: tehát figyelj, és én csak úgy próbáltam visszaemlékezni egy-két ilyen melegebb helyzetre. Nyilván nem vagyok rally versenyző, de azért a városban közlekedve akadnak szituációk, és mindig az jut eszembe, hogy milyen marha jó, hogy megúsztuk, mert az én autóm és izé bababa, de hát itt is meg lehet úszni, csak itt, hogy mondjam, nagyobb a veszély annak, hogy nem úszod meg. Tehát nem félted, ezt akarom bonyolultan kérdezni.
8: Hát természetesen van bennünk egy félelem, hiszen a legfontosabb az ilyenkor, hogy haza kell érnünk.
7: Így van. Oda mentőknél is ugyanez van, tehát itt azért kicsit rokon a kettő, hogy érjünk ki, meg érjünk vissza.
8: Így van, pontosan. Tehát, hogy tudjuk azt, nyilván a tegnapi versenyen is, amikor 150-nel veszünk egy kanyart, ugye, akkor azért ott van a gázpedálnál bennem, hogy jó, ne csesszük el, haza kell érni, minden rendben legyen, ne törjük meg.
7: De hát ugyanakkor oda kéne érni időre, nem? Mert időre megy ez az egész.
8: Tehát ezt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mennyire éri meg kockáztatni, ugye. Tehát amit mondtam, szponzor nélkül, ha most összetörjük, hónapokig nincsen autó, hónapokig nincsen verseny, és kezdik előre, de nyilván idővel, ugye ezért próbáljuk feszegetni a határokat. Ezért megyek olyan pályákon, ahol biztonságosan úgymond tudom feszegetni a határokat. Ez a tegnapi ez pont nem ilyen pálya volt, de most már így legalább jobban megismerjük az autót, hiszen már a 6. versenyünk volt.
7: Te figyelj, a szponzorokról jut eszembe, hogy azok hogy működnek? Tehát van, nem tudom én, 10 verseny benne, vagy az első 3-ban, és akkor oda megy valaki, és fel, de hogy, tehát nem a pénzügyi része érdekel, hanem a folyamat, hogy mitől figyelnek föl rám.
8: Még ugye én sem vagyok benne úgymond profi, hiszen szponzorok csak úgymond barátok vannak, legyen szó mondjuk egy gumisról, legyen szó egy szerelőről, és tehát mi a hivatalos szponzorok, akik igen azt mondják, hogy adnak anyagi juttatást, cserébe ezt meg azt várják el, ilyenek még nincsenek. Nem egyszerű utána olvasni, meg utána érdeklődni, hiszen Hát így nincsen csak úgy beírva a Google-ba, hogy mik a szabályok, meg mik az adózási szabályok.
7: Nem is ez, hanem bár egy pillanat, mit most mondok, egy órakereskedő, csak a példakedvéért mondom, vagy a nem tudom melyik olajtársaság, vagy benzinkút hálózat, vagy nem tudom micsoda, aznak, de mitől leszel érdekes, hogy oda megy és megkeres? Hogy hányszor kell nyerni, vagy mit kell csinálni ahhoz, hogy felajánlja az, hogy néhány százmillióval beszáll ebbe az őrültségbe.
8: Igen, ez ugye elég érdekes dolog. Itt, én ahogy észrevettem az évek alatt, hiszen a múltban a szimulátor világomban benne voltam egy-két körben, de tényleg nem láttam bele a dolgokba. Itt lényegében ugye arról van szó, hogy kinek milyen kapcsolata van. Kész. Valószínűleg igen, tehát idegenek nem fognak oda jönni hozzám egy-egy, például a tegnapi verseny után, hogy akkor most neked adok 100 millió forintot. Ilyen úgymond, csak úgy már nincsen, főleg Magyarországon ugye. Ez elég nehézkes, kapcsolatokat kell építeni, ugye ismerkedni, beszélgetni emberekkel. Nyilván az érdekesség az a legjobban, és amit én is szempontnak tartottam ennél az új autónál, hogy a felfigyelhetőség, ugye. Milyen autó?
7: Hát egy fantasztikus színe van, ilyen zöldre emlékszem, jól emlékszem?
8: Így van.
7: Tudod, miért fontos nekem? Mert én csak zöld autókat jöttem össze idáig. Mert azt figyeltem meg, hogy aztán rájöttem később, hogy gondolkoztam, hogy ennek mi az oka. És akkor arra jöttem rá, hogy a zöld szín idegesít. Nem tudom megmagyarázni. Mert tetszik az autót, tehát nem lapoztam odébb gyorsan, tetszik az autót, csak a lényeg az, hogy ezt tényleg erre oda lehet figyelni. Tehát
8: igen, tényleg a dizájn is nagyon el van találva, hiszen még nem vagyok nagyon ismert a rajvéjelben, de tegnap is, ahogy jöttek a szurkolók, hogy igen, ez egy nagyon szép autó, nagyon feltűnő, egyedileg tényleg szépen vagy csinálva. Nyilván ugye fölismertek, hál' Istennek. Tehát te vagy az a mentős, ez te vagy a Váci mentős, igen, én vagyok. Igen, és pont ez a lényege, ugye, hogy felfigyelhető legyen adott cégnek is az autó. Ott legyen a felületen, az ajtón, a motorrendszetőn, és felfigyeljük, igen, erre a BMW-re úgy is figyelünk, és itt van ez meg az a cég. Hiszen volt már olyan, hogy én is egy adott versenyalkatrész oldalt, pont egy ladán láttam meg, és ott van. Megkerestem az oldalt, és igen, onnan rendeltem valamit. Tehát, hogy ezek így működhetnek.
7: Világos. Salgó Rallyról beszélünk, most lehet, hogy keverem már, de ott voltam egy nagyon nagy baleset évekkel ezelőtt.
8: Nem tudom, igen, a régi versenyeket még nem is nagyon követtem, hiszen az elmúlt 2-3 évben vagyok benne, úgy aktívan, hogy tehát nézőként is, hogy elmegyek.
7: De ezek nem nyomasztják az embert, hogy ugyanazon a pályán, ahol én megyek, ott, mint amilyen, lehet, hogy nem is voltam, meg nem éltem még akkor, de mondják, hogy mekkora balhé volt.
8: Hát igazából ugye a tegnapi napon is már volt egy hasonló sajnos. Hál' Istennek nem volt személyisérülés, viszont ugye úgy volt a negyedik gyorsasági szakaszon, hogy elindultunk, nagy lánggal úgymond, hogy na most akkor megmutatjuk, és hát ijesztő volt ugye, hogy a piros zászlót lengedték az egyik kanyar után, ahol ugye mentőt is kértek, hiszen nagyot borult egy autó előttünk, és akkor hát a pályabíró mondta, hogy akkor itt álljunk meg, de hát nyilván ugye felajánlottam a mentősök, akkor azonnal engedjetek oda, és akkor elengedtek a következő kanyarba, még csak a porfelhőt láttuk az autót, nagyjából a formát láttuk, és az ijesztő volt, és visszafordítottak minket, ugye mondták, nyugodtan menjünk egy kört. És nyilván ugye az ember azon a körön, abba a kanyarba úgy indul el, hogy Jézusom, hát itt dobta el előbb a srác. És ja. Természetesen lassabban is vettük azt a kanyart, hisz olaj folyt ki, meg minden hiába próbálták feltakarítani, de nyilván igen, az ember ilyenkor, ha lát is balesetet, vagy belefut, vagy csak hallja, akkor azért más, amikor ott vagyunk. Tehát akkor tényleg elnémulunk úgymond a rajtba is a többiekkel.
7: Itt van lehetőség bejárni előtte a pályát, tehát tudom, hogy holnap után megyek, és akkor kimegyek 2 nappal korábban, a spanommal, tehát a Ritzfahrerrel.
8: Hivatalosan akkor... szabályellenes, hogyha külön megyünk itt, tehát úgy, hogy maszekba úgymond. Itt úgy volt a hétvége rendezés, hogy szombaton volt az adminisztrációs dolgok, az autó átvétel, ugye amikor megnézzük, hogy szabályos az autó, és utána a délután folyamán pedig kimehettünk a pályára hivatalosan, de csak ugye pár órára, tehát azt hiszem, hogy 4-5 óra volt rászámva, ugye hivatalosan, És igen, akkor ugye megnéztettük a pályát, ott voltak kirakva a lassítók, ugye berajzolva, és ezeket centire a centire föl kell írjuk, hogy hol van egy bukkanó, hol van egy kátyú. Tehát van rá lehetőség, a szabály szerint úgy nincs rá lehetőség, hogy előtte egy héttel mondjuk kimegyek, amúgy nincs is értelme, hiszen nem tudjuk, hol vannak lassítók.
7: Persze, hol vannak neked változhat bármi.
8: Így van, igen. Így van. És sőt, ugye most is úgy volt, hogy az utolsó pillanatban szombat este kértem a rendőrség, hogy 150 méterrel rövidebb legyen a szakasz, nem tudom mivel adódóan, de tehát az utolsó pillanatban kellett átírjuk még az itinert, és tehát van rá lehetőség, és igen.
7: Amikor ezt az autót átveszik, hogy mondod ott a verseny elején, igen? Az olyan, mint egy műszaki vizsgaszerű.
8: Olyasmi így van, annyi, hogy nincsenek ilyenek, hogy fékpróba, hiszen ránézésre, hogy hozzáértük, akik átveszik, látják már, hogy ez össze van rakva.
7: Hogy mekkora a fékbetét meg
8: Így van, pontosan, tehát, hogy milyen állapotban is vannak. Ilyenkor ugye megnézik, van egy akna is, ugye alánéznek, a kipufogónál minden rögzítve van, az alsó tálcák, ugye, amik védik a blokkot, ott is minden helyén van, nincs-e olajfolyás, bármi. Hiszen ha olajfolyás van, akkor azonnal le kell állni a versenypálya szélére, ugye, hiszen a többieket
7: úgymond nem lehet veszélyeztetni.
8: És igen, ilyenkor mindent átnézik a bukócsövet, a hegesztéseket, az öveket, megrángatják az üléseket, hogy biztos, hogy jó van rögzítve. A poroltó, a tűzoltókészüléket ugye megnézik, hogy minden rendben legyen, minden szükséges.
7: Ugye, ahogy hallgatlak téged, tehát tulajdonképpen neked ez a nem tudom én, a legfontosabb dolgaid az életben. Nem akarok itt nagyon mélyre menni, de azért csak megkérdezem, hogy és mi van a magánélete? Tehát melyik az a csaj, már bocsánat, hogy így mondom, aki hajlandó elviselni, hogy egy ilyen zöld színnel elbűvelősz több héten keresztül, és az ő sminkészlete meg valahogy el van felejtődve?
8: Hát igazából ugye egy ideje már egyedülálló vagyok. Ugye, hát igen, tehát a mai hölgyeknek ugye a túl jó szívű ember nem a legjobb.
7: Nem a legjobb válasz.
8: De amúgy, ahogy beszélgetek a többiekkel, hiszen ugye rengeteg családos van, rengeteg párkapcsolati versenyző is, nyilván ugye nagyon aggódnak a párjaik. Tehát alig várják, majd visszaérünk a gyorsul, ugye azt az aggódást azért nyilván nem jó érzés látni, de el kell fogadni, ugye, hogy igen, ez van. És de amúgy...
7: Bocsánat, igen? Azt lehet tudod nekem magyarázni, hogy miért nem jók a lágyszívű pasik ezeknek?
8: Erre nem tudom magyarázni,
7: hogy
8: ennyi.
7: Nem szabad túl jónak lenni.
8: Szerintem nem.
7: Ezt úgy kell.
8: Én tapasztalom, ugye.
7: Nem olyan hülyeség, az ember játssza el, hogy kemény vagyok, mint a mamut.
8: Igen, tehát, hogy engem már ugye kétszer is megcsaltak két komoly kapcsolatban. Így nyilván az ember ugye nehezen ad bizalmat már, és ezért van az úgymond az óvatoskodás. De nyilván ugye nehéz lenne igen elviselni az adott hölgynek, a szíven választottjának, hogy akár igen, most gumikat kell vásárolni, és nem nyaralni megint.
7: Hát egy autóversenyző hölgy, nem? Azt szerintem az úgy passz, vagy egy versenybíró.
8: Rajta vagyok az, igen, hisz ő meg biztos, hogy el kell fogadja, hogy...
7: Ja, hát csak amikor lehet, hogy amikor te rájössz, akkor épp elmegy lengetni, mit tudom én, a Biatorbágyra. Már akkor lehet vele menni.
8: Akár, igen. Hát meglátjuk majd, jó Isten kezébe vagyunk, meglátjuk, hogy...
7: Ez neked az egész, ez hogy jött ez a realizás?
8: Ez a realizás...
7: Ez olyan 2025, ugye, tehát nem egy nagy idő.
8: 2025-ben volt, ugye igen, az első Renault autóm, ugye, vagy 2024-ben vásároltam az első komolyabb autómat, úgymond, de már előtte is voltam ilyen amatőr autókkal. Volt egy Opelom, ugye, volt előtte egy BMW-m, ugye egy utcai, amivel mentem amatőrre.
7: Ezekkel versenyezte, aha.
8: És ezekkel versenyeztem, így van. Nyilván ugye, ahogy teltek az évek, szigorodtak a szabályok, tehát, hogy volt az utcai BMW-m, bukócső nélkül, azt még engedték indulni, rá két évre már nem, cseréltem autót, és ugye mindig új szabályok van, illetve a legfontosabb, aminek éreztem például a Renault-nál, ugye, mert az csak egy évig volt nálam, hogy mennyi pénzt érdemes, mennyi időt érdemes beleölni, már pedig nekem a Renault például nem feküdt nekem. És tudtam azt, hogy most nem ölök bele 10 millió forintot alkatrészekre, hogy versenyképes legyen, mert úgy se illik hozzá, akkor váltsunk, ugye. És az egész ugye, a rally az onnan jött, hogy bármilyen furán hangzik, ez az olcsóbb verseny, az autóversenyek közt a rally. Ez az olcsóbb, a pályaversenyek ugye azok a drágábbak. Ugye régen a szimulátor világ...
7: Hát az a Forma 1-ről beszélünk, csak hogy értsem.
8: Nem, csak a Forma 1-ről, nem. Vannak ezek a túrautó bajnokságok, ugye például Mihalis Norbert, ahol volt.
7: Igen.
8: És azok a drágábbak, ugye sokkal drágább, ott akárcsak a gumikat, ha nézzük, ott versenybenzinekről van szó, ami azt hiszem 2000 forint körül van litere, tehát minden egyéb, és az eléggé költséges. Ugye voltak tárgyalások nagyon régen, amikor 2015-ben a PlayStation-ön keresztül, a Nissan GT Academy-n keresztül kikerülhettem volna Abu Dhabiba, csak nem voltam 18 éves, és ezért nem tudtak vízumot adni, de akkor voltak tárgyalások magyar csapatokkal, akik akkor kértek egy, hát mondhatni amatőr túrautóbajnokságba, de azok már nagyok voltak, a 2015-16-ba kértek 80 millió forintot egy évre. És nyilván ugye szponzor nélkül, tehát akkor én csak egy mezei ember voltam, aki oda ment, hogy adjatok egy ülést, cserébe jó eredményt hozok, nyilván ez kevés. Ez kevés.
7: Ugye de figyelj, de most amiről beszélünk, az egy szimulátoros valami?
8: Nem, a szimulátorral kezdtem el, ugye, tehát itthon a PlayStation keresztül. Ez, amivel voltak már tárgyalások a csapatokkal, az már a komoly autókról, tehát az már valóságban
7: a és ott úgy figyeltek rá föl, hogy a PlayStation jó volt.
8: Így van, azon keresztül, hiszen országos harmadik voltam, ugye, és Magyarországról azt hiszem pont hárman jutottak ki Abu Dhabiba, versenyezni a Nissannal, ugye, tehát ott gyakorolni az akadémián, nem tudom, hogy láttátok-e a Gran Turismo filmet, az nem. Pont abban az évben játszódik, tehát az egész versenyt elmagyarázza, hogy mi meg hogy történt, és abban az évben is én résztvevő voltam, csak 17 és fél éves voltam nagyjából, tehát nem voltam még 18, ezért nem tudtak vízumot adni, nem tudtam kiutazni erre.
7: De figyelj, és ki adta oda a PlayStation-t neked először, vagy magadtól?
8: Azt magam vásároltam zsebpénzből.
7: Direkt azért, hogy?
8: Így van, tehát ahogy volt az elején, hogy ugye nyilván, mint a kisgyerekek, ugye számítógépen játszottunk, ugye billentyűzet minden, de ugye úgy éreztem, hogy vegyünk már egy kormányt, vegyünk egy PlayStation-t hozzá, és akkor próbáljuk ki. Elkezdtem online bajnokságokba részt venni, és jöttek az eredmények. Jöttek a bajnok címek, ugye jöttek az eredmények, emberek felfigyeltek rám, ugye hiszen itt nem csak gyerekek játszottak ilyen versenyeken, hanem komoly ügynökök, menedzserek is, akik felfigyeltek, ugye.
7: De figyelj, ezt most nem tudod összekapcsolni ezzel a mostani időszakkal. Hát, hogyha odafigyeltek el 17 évesen, akkor nem is tudom, hogy hány éves vagy most.
8: Most 30 akkor... vagy.
7: Akkor 30 évesen ilyen eredményekkel, meg ilyen autóval, tehát csak odafigyelnének, vagy magyar hülye vagyok, és nem értek hozzá.
8: Tervben van, hogy felkeresem őket, ugye most a legfontosabb nekem az volt ebben a pár hónapban, ami eddig nagyon pozitívan telik, hogy hozzam az eredményeket, ugye. Hiszen igen. Nem csak a pénzt kérjük, ugye valamennyire azért megkérdezik azt is, hogy mik az eredmények, ugye mit mutatsz föl, mennyire látjuk a dobogón az autót, akár csak egy pólón, egy reklámfelületen.
7: És neked kéne fizetni?
8: Nem, igen, tehát ha minden a tanykönyv szerint működik, akkor nekem fizetnek. Én adok ugye egy reklámfelületet cserébe.
7: Világos. Illetve
8: nyilván ugye egyéb szolgáltatásokat tegyem, azt mondjuk egy cég vállal engem, ad pénzt a versenyeimre. Én mondjuk évvégén a céges bulin kimegyek az autóval, karikázok, elviszem élményautózás őket, ilyesmi. És ennek ugye van a különböző lépcsői. Ezeket próbálom ugye az elmúlt hetekben főleg így, hogy ennek az eredmények, ezeket összeírogatom.
7: Én tudom, mit csinálnék a helyedben. Persze lehet, hogy most nekem minden könnyű az íróasztal mellől, és szerintem meg lennék recsámba, hogyha be kéne jönni egy ilyen autóba, de mindegy. Olyat nem lehet csinálni, hogy azt mondod, hogy gyere versenyezz velem, legyél a Mitfarerem. De ezt most informatikailag mondom, érted? Igen. Tehát, hogy valahogy belevinni a játékba a te művészetedet.
8: Hát, igen.
7: Mert akkor biztos, hogy tehát valami informatikus csaj még esetleg ezt el tudom képzelni, mert az oda van szögezve a monitorhoz, és akkor el nem mozdul onnan, tehát magyarul körülbelül ezt a dimenziót látom. Igen, informatikus csajnak azt mondom, hogy figyelj, csinálj egy oldalt, ahol én vagyok, van mellettem egy cég, abban van nem tudom micsoda, és akkor be lehet ülni, nem kell fizetni, be lehet ülni, és megyünk egy kört.
8: Igen, tehát erre vannak a különböző ötletek, hogy...
7: Szőcs Krisztiánnal versenyez együtt.
8: Igen, terve vannak, hogy milyen formában keltsük fel a legjobban a figyelmet, ugye, vagy mennyire csábítjuk.
7: Tehát olyat csinálják, amit más nem csinál, érted? Tehát,
8: így van,
7: tehát,
8: pont
7: amit
8: erre,
7: más
8: pont
7: nem erre tehát, tehát ebbe ez, ez a buri.
8: Így van, így van. Tehát pont azt mondom, hogy, hogy mindig ugye más utat járni. Én az egész életemben próbáltam így, ugye, hogy mindenkinek megvan a sablon szövege, oda megy a tárgyalóasztalhoz, elkezd tárgyalni, számokat mondani, pörgetni, és akkor hagyszoljon a jöhet a táska pénz. Én mindig megpróbálom kicsit másképp, hiszen ez már ennyi év után lehet, hogy unalmas a cégeknek.
7: Persze. Figyeltem, hogy nem érted, hogy te egy sikeres ember vagy. Tehát nem akarok mondani, nem akarok belemélyedni, csak a saját életemet, ha végül én is elváltam, tehát nagyjából értem az összes ágát, bogát ennek a sztorinak, és amit nem értettem akkor, és nálad ugyanez jutott eszembe, hogy egyébként egy sikeres ember, az miért nem jó? Miért nem jó, hogy sikeres ember párjának lenni?
8: Igen, ez egy összetett kérdésem úgy. Igazából őszinte leszek, én se értem. Tehát én se értem meg így az évek alatt, ugye, az ex-barátnői mindig csak rosszabbat választottak, tehát az ilyen Murphy törvénye, hogy nem tudni, nem értem miért. Nem értem,
7: lehet, hogy lehet, hogy túl erős egyéniség vagy, és az, lehet, hogy az nem
8: volt. Erre is gondoltam már, igen.
7: De most azt nézem, tudod, hogy itt az egyen, a fiúknál az egyenhaj van, meg a nőies külső, tehát ez az, ami
8: ez nagyon így, megy. Ez abszolút igaz, ez abszolút igaz, én, és ebbe is, tehát az évek alatt, én ebből is próbáltam mindig más úton, vagy mindig különbözni egy kicsit, nem az átlagba tartozni, ha lehet így fogalmazni, hanem mindig másképp. Legyen szó csak a választott autóimról, legyen szó a ruházatomról, vagy bármiről. Ugye itt a versenyeken is, tehát, hogy most én nem veszek...
7: Itt egy visszafogott fekete van. Persze, egy visszafogott fekete, tehát pont ez a buli benne, hogy nem csicsás.
8: Így van, tehát hogy én nem veszek 80 ezer egy pólót, hanem azon a 80 ezerből veszek mondjuk gumikat, csak mondtam egy példát, és elhordom én a 10 ezer forintos pólót is, ugye csak mondtam egy példát most, de igen, ez egy összetett kérdés, hogy miért nem, jó kérdés. Még most
7: de figyelj, a mentőknél se vettél észre senkit, csak akinél megszólalt volna a szíved? Az is egy hasonló valami.
8: Voltak rá példák, de egyelőre azok félbe maradt.
7: De kiestek, megértem. A mentőzés az nyilván korábban jött, mint a szimulátorozás, vagy hogy volt?
8: Nagyjából egy időben jött, ugye 2016-2017 környékén jelentkeztem ide a falunkba a mentőkhöz. Itt ugye akkor nem tudtak fölvenni, hiszen mondhatni friss jogsis voltam, nagy rutin nélkül, és azt mondták, hogy akkor nem tudnak. Nyilván amúgy utólag azt mondom, így vezetések alapján, hogy érthető módon. Utána ezt ugye abbahagytam, gyűjtöttem a tapasztalatokat, a kilométereket, és akkor ugye 2022-ben jött az iklet. 2022 őszintén, hogy na, akkor jelentkezzünk a Markó utcába.
7: Történt valami?
8: És hát történt, hogy átkezés, igen, tehát, hogy akkor volt ugye a második megcsalás, és akkor jött az, hogy akkor ne húzzuk az időt, hanem akkor próbáljunk ki mindent, amit szeretnék, ugye. És akik volt elég tapasztalatom, ugye...
7: Tulajdonképpen állás lehet annak az úrhölgynek, ha belegondolok.
8: Igen, amúgy visszagondolva, igen. Mert hát lehet, hogy vele maradok, akkor a mai napig nem vagyok mentőgép.
7: Hát lehet, hogy ott vagy, akkor meg ott vagy a konyhában, és csináld a paprikás krumplit, mert ő nem ér rá, mert... Elment a fodrászhoz, igen.
8: Pontosan, ez így van. Úgyhogy hálás is lehetek mindenki. Szóval
7: a mentő az miért jó neked?
8: Hát több szempont van. Ugye a sablon válasz erre azt lehet mondani, amiben sok igazság van, hogy az életmentés, de ez több annál. Tehát lehet mondani azt is, hogy akár a vezetés. Tehát én annyira szeretek vezetni, nekem annyira jó érzés az egyenruhát fölvenni, beleülni az autóba és kimenni. Akkora adrenalin löket, ahogy megyünk ki a helyszínre is, hogy ez mondhatni egy szerelem. Tehát, hogy megyünk ki, nem tudjuk, mi vár ránk, de a bejelentés alapján tényleg életmentésre van szó, hogy megállunk, hogy kipattanunk, hogy berohanunk, segíteni, ahogy az emberek csak ránk számítanak a bajban, ez egy felemelő érzés, ugye. Ez tényleg, és ez ugye több szempont. Ez egy életérzés, ahogy szokt megmondani.
7: Hát szerintem ez a versenyzés is ilyen.
8: Abszolút, ez így van amúgy. Ez így van, mert a versenyzésnél is ugye, amikor felveszem a sisakot, lehajtom a rostét és elindulunk, elrajtunk, akkor lehet azt mondani, hogy minden probléma megszűnik. És ez tényleg így van. Akkor kieresztjük a gőzt, akkor dolgozik az adrenalin, megyünk, visszaérünk, kiszállunk, és remeg a kezünk, de nem azért, mert idegesek vagyunk, hanem azért, mert nagyon jó volt. Körös, kiengedtük a bőrt.
7: De figyelj, te ott kivel, ott a versenyzés az neked mivel szemben van? Az idővel szemben, a pályával szemben, a pálya nehézségeinek a legyőzése, saját magad, nem tudom, legyőzése. Te kivel versenyzel tulajdonképpen?
8: Hát ugye a lényegében ezeken a rallikon az idővel versenyzünk, de jelenleg még hát nem önmagammal versenyzek, hanem inkább az autót megismerni, ugye a határait. Tehát az, hogy mi az a határ, és pont itt jön a pálya nehézségei, ugye. Mi az a határ, ami még elbírja az autó, amikor nem csúszik ki, vagy szépen csúszik meg az autó. Mert itt azért ennél az autónál dolgoznak a gérők is, ugye. Tehát, hogy például a navigátorom ugye most ült először, vagy idén ült először ilyen autóba, ő például eléggé fejfájós, és viszont itt a gérők miatt neki előjött ez a probléma, amit észrevettünk, de amit tudunk kezelni, ezzel nincsen gond, mert amúgy abszolút élvezi ő is, csak innen láttuk azt, hogy igen, hogy eléggé kimerítve egy-egy verseny. Tehát, hogy múltkor azt hiszem 40 kilométeres versenyszakaszok voltak, és tényleg volt ez a, szerintem ez a 40 fok nagyjából, és mentünk, ugye, és a nap végén tényleg ezek a, nem tudom, nagyon kidöglöttünk, és tényleg akkor éreztük, és gondoltunk bele, hogy milyen lehet egy Forma 1-es pilótának, milyen lehet egy nagy rally pilótának, hogy tényleg ez a kimerültség van. És az idővel is, a szervezettel is versenyzünk, az autó határével, tehát ez is egy összetett, és mindennel. De elsősorban az eredmény szempontjában az idővel.
7: Te figyelj, előtte kimentek egy pályára, itt a föl van locsolva, itt a fölmosó vízzel, és akkor csúszik, mint állat. Tehát, hol próbálod ki, hogy viselkedik az autó?
8: Igen, ez eléggé nagy problémánk sajnos, ugye, hát természetesen ugye itthon, ugye nekem rendszámos autó van, tehát van műszaki engedélye, menetlevelet kell írni, és az utcán lehet használni, viszont biztonság szempontból, amit ugye látok a mentőszolgálaton keresztül, nem szoktam száguldozni, tehát nem tudom kipróbálni közúton, hiába a közúton versenyek, és hát sajnos ilyen pályák az, akik tényleg azt mondom, hogy tesztelni megyünk ki, csak úgy most délután beülök az autóba, kimegyek a pályára, ilyen sajnos nincs lehetőség.
7: És azt nem lehet levajozni, ugye a mentőknél volt egy idő, hogy azt hiszem talán a Forma 1-en lehetett így gyakorolgatni.
8: Hát, ugye...
7: Rosszul emlékszem, de szóval van egy-két pálya, amit nem is felmosó vízen, szappanos vízen,
8: ja, igen.
7: És akkor tessék, itt van.
8: Hát ott esetleg lehet, de ugye egyet költség, tehát ugyanúgy fizetni kell, tehát nincs az, illetve ott...
7: Hát kiteszed a logóját a mizére,
8: akár.
7: Aki nincs kész.
8: Vagy influencerkedek, igen, vagy valami. Igazából az a baj, az kicsi pálya, ugye, tehát, hogy bármilyen furán hangzik. Ugye itt az amatőr versenyeken, ahol szoktam menni, ez egy repülőtéri pálya, tehát ott van a szakaszok, akár egy tököli pályaszerű, így van, ahol vannak olyan szakaszok, amin körülbelül 2 méter széles az aszfalt, valahol 20 méter, 30 méter széles, viszont ugye tempós, tehát itt tényleg nem egyszer kiakasztjuk az órát, ugye 210 a vége az autónak, rövid áttétellel, tehát az a baj, hogy csak úgy tudunk gyakorolni, ha főleg így élesen, ha kimegyünk a versenyre, és ott. Ott szoktuk azt, hogy dupla nevezéssel esetleg, hogy több kilométert menjünk, ugye olyan...
7: És kétszer olyan, mentek ugyanazon a pályán.
8: Így van. Ez még egyenlőre nekünk nem nagyon volt rá példa, ugye kétszer volt csak ilyen, még tavaly a Renault-val is. Idén sajnos a BMW-nél van egy kis gyerekbetegség, amit ki kell javítsunk. Ezért még nem mertünk elindulni, hiszen ha nem tudjuk végigmenni a két nevezést, tudjunk teljesíteni, akkor buktuk azt a nevezési díjat. Aha. Tehát ez nagyjából ugye egy nevezés egy amatőr versenyen körülbelül majdnem 60 ezer forint. És ugye mondjuk az első nevezés végignyomjuk, a másodiknál ugye műszaki hibak, azt a 60 ezeret úgymond buktuk, ezért egyelőre, amíg mindent ki nem küszöbölünk, addig csak egyszer nevezünk. Ez azt jelenti, hogy 3 kör, 3 hiba lehetőség, 3-szor megyünk, és lesz, ami lesz. Nyilván a többiek ugye, akik magasabb szinten vannak, de ugyanilyen autóval, magasabb anyagi szinten, ők megtehetik azt, hogy igen, végigmennek, ha bajuk van, akkor ott a szerelőbrigád, ugye 5-fős szerelőcsapatok szoktak lenni, azt hiszem itt az amatőr verseny, megcsinálják az autót, bármi gondja van. Nekem ugye, ha bármi gondom van, akkor jövök haza.
7: Tudod, mit csinálnék a helyet, de most persze a hülyeség jön belőlem. De lehet, hogy nem. Én csinálnék egy olyan, hát vagy ilyen instant kávét, most én nagyon messziről indulok, vagy egy csokoládét, egy olyan sportszeretszerűt. Rátenném magam fényképét, meg a Mitfarerét, ráérnem, hogy kettő az egyben, versenyez velem.
8: Ha kell, vagy jó ötletek.
7: Na most ez milyen? Ez tuti, hogy tehát biztos, hogy lehetne találni bent egy ilyen cukrász valamit, tudod, amit az öreg néni 1922 óta ott ül és csinálja a dolgokat, és ő benne még van érdeklődés, meg affinitás, és még szerintem fantáziát is látja benne, és azt mondja, hogy csinálunk egy ilyen bombont, vagy nem tudom mit, uh-huh. És akkor valahogy ezt nem tudom én, beviszem magammal, itt meghívnak a Váci TV-be, és akkor viszem magammal, aztán majd csak eljutok ki a M4-en.
8: Igen, hasonló ötlet, igen, tehát vannak ilyen ötletelésünk, ugye, hogy marketing szempontból, ami nagyon fontos a cégeknek is, hogy mennyire egy-egy termék, egy-egy...
7: Persze, és mindenféleképp olyan színű legyen, mint az autó.
8: Így van, tehát ez meg a másik ügye. Tehát ezen próbálunk, akár majd, ugye, tehát ezek is terve vannak ajándéktárgyak készítése, ugye.
7: Persze.
8: Tehát megvannak rá, erre például megvannak már a cégek, emberek, ugye, ki vannak válaszol, úgymond le vannak
7: kiállítva. Kínálják egy fotókiállítást. Nem biztos, hogy csak rólatok. Tudja, hogy van valami haver, fotós, nem tudom kicsoda, akinek azt mondja, hogy jó, akkor figyelj, akkor erről a versenyről, meg arról, meg ha van 40 darab fényképp szóljál, és akkor levajazzuk a nem tudom, hogy hol, hogy akkor lesz egy fotókiállítás, és akkor ott az a mi nevünk alatt fut.
8: Igen. Tehát ilyeneket is. Igen, amúgy jó ötletek. Igen.
7: Hát ez a marketinges kell szólni, hát van az a pénz, amire elvállom.
8: Szerződött.
7: Jól van. Tudja, Krisztián, ahogy megbeszéltük, keveset beszéltünk, általában a rally volt a középpontban, úgyhogy én köszönöm szépen, nem maragszunk meg, ha időnként küldsz egy SMS-t, hogy mit tudom én, világbajnok lettem, vagy nem tudom micsoda. Úgyhogy visszatérünk majd Szőcs Krisztiánhoz, aki Vácon dolgozik mentőigazgatóként, és hát szemezélyes rali versenyző. Adásom munkatárs Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
6: A T-Rádió műsorát hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött, a Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban. Eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új

0: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható. Napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
8: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
9: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Augusztus 27-e, csütörtök. A fővárosban ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt várhatóan vasárnap este 7 óráig. A 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodálykörönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Mától nem közlekedik a H5-ös sév Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon H5-ös pótlóbusszal utazhatnak, Békásmegyer és Pomász között a H5A pótlóbusz jár továbbá, Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik, Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Várhatóan reggel 8 órától holnap hajnalig lezárják a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert vízvezetéket javítanak, ezért a 101-e és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót, míg a 101B autóbusz ugyanazt Kelenföld vasút állomás felé hagyja ki. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányúsították építkezés miatt pénteken éjjel 11 óráig. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este 8:30-tól a Grupama arénában, várhatóan éjjel 10:30-ig, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzést megelőzően és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Napközben sávlezárás okozhat fennak a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell készülni, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi

0: híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Vippel Ferenc a vendége a Média Válogató Sztár Titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltozni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
3: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemond, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggesztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
2: el sem tudom képzelni, mennyi munkája volt.
3: Hát ez egy több évnyi munka volt egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állta a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Hát egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Márki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiaszt a két oldalát elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva, és ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, meg nem voltam 2 éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen. Hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, de nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik. Ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
2: Emlékszel még arra a gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
3: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket. És hát egy gyereknek mi kell több? Ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat gyerek, játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt. És ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázistudásunk volt, és hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek körénk, és ilyen 5-6-7 évesek lehettünk, már ott gyűlt a kalapban a pénz, amit így ilyen utca zenészként vagy utcai performerként előadtunk. És az onnantól kezdve belénk kódolódott. Megszerettük, és ez azóta 38 éve, mint hivatalos artista, de hát ugye már lassan 50 éve, mint artisták csináljuk.
2: Köszönöm, most egy picit zenélünk, és innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Műsorajánló.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
1: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallotta.
5: Hobby Rádió. Rádió.
9: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Pripper Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
1: Természetesen, hát azért a gyerekkoromban nagyon sok fellépés volt már. Az artista iskolában jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
0: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan vezetett be a szakma
1: fel. Így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolában végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. Nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait. De ott tanultuk meg tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
0: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehettél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
1: Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együtt működések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, hogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el. Utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk tovább fejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
0: Az azt jelenti,
1: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. De hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk. Ezeket a gálaműsorokat nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
0: Nagyon röviden, csak a rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
1: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és ezt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet csak kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
0: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: hobbyradio.hu
2: A rádiót.

0: Péper Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád. Kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
1: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni. Tehát mi ketten vagyunk egy egység a Viktorral,
0: a testvéremmel,
1: éppen Viktorral, akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe.
0: Óriás.
1: Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, rippelbredereskedünk, szóval nagyon sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól, már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon jó, egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról ismer, ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőikkel.
0: Helyileg hol vagytok?
1: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
0: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
1: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúttánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját sulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
0: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves emlék. Gondolom, hogy rengeteg van így a 10
1: év. Hát a több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei. Na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk. Persze az előadásra koncentrálva, mert ott szigorúan 2 előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül, és hát éjjel 2-kor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont nem részleteszik.
0: A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízunk, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
1: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ez csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximális odafigyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
0: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Nem tudom, olvastam valamit, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát azt például azt szoktál lefogyasztani.
1: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok, ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkor tesztekkel, én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen műt dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában keton testeket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya, mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termelje, mit ne termelje, mikor. És ezeket a csont kimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mi fáj. Hát most már 40 éves vagyok. Fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás. Elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
0: De ezeket magadtól? Jöttél rá, hogy mit vagy két és szakembertől segítség.
1: Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte. Persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be így a biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak, rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kellek fereggel, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem, és ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy. A szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jegesfürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
1: Megkeresed, persze.
0: Köszi szépen a beszélgetést.
1: Én is. Szia.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött, a Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban. Eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Augusztus 27-e, csütörtök. A fővárosban ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt, várhatóan vasárnap este 7 óráig. A 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Mától nem közlekedik a H5-ös hév Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon H5-ös pótlóbusszal utazhatnak, Békásmegyer és Pomász között a H5A pótlóbusz jár továbbá, Szentendre és Békásmegyer között H5E pótlóbusz is közlekedik Szent István telep és Pomász érintése nélkül. Várhatóan reggel 8 órától holnap hajnalig lezárják a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert víz vezetéket javítanak, ezért a 101E és a 110

0: M14-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót, míg a 101B autóbusz ugyanazt Kelenföld vasút állomás felé hagyja ki. A 12. kerületben a Nógrádi utcát az Istenhegyi útnál kétirányúsították építkezés miatt pénteken éjjel 11 óráig. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző őrök segítik. Labdarúgó mérkőzést tartanak ma este 8:30-tól a Grupama Arénában, várhatóan éjjel 10:30-ig, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a mérkőzést megelőzően és azt követően a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Napközben sávlezárás okozhat fennakadást a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell készülni, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: ez itt a föld, az ég kék, a fű zöld.
1: Üdvözlet, kedves emberek, ismételten begurulva autó és kütyümustra, és ezúttal, ezen a héten újabb variálással érkeztem, az pedig nem lesz más, mint hogy kivételesen nem autót, hanem mi lenne, hogyha egy motort is bemutatnék, próbálnék róla beszélni. Na most ez igazából nehéz feladat, mert a motorról, amiről most fogtok majd hallani valamit, erről a felvételt már korábban megcsináltam, és az a baj, hogy azt nem ilyen rádiós módon, hanem ugye videós módon csináltam meg. Na de erre is van egy megoldás, meghallgatod itt a rádióban, és hogyha arra is kíváncsi vagy, hogy mégis hogy néz ki az, amiről beszélek, akkor pedig rákeresel a Begurulva YouTube csatornájára, és ott pedig látni is fogod a motort, nem csak hallani. Aztán van még egy fontos dolog itt, sőt kettő is. Az egyik fontos dolog az nem más, mint hogy 31-én, augusztus 31-én, tudjátok, sorsoljuk azt a Honor termoszt, tehát még itt a héten, hogyha sietsz és aktív vagy, akkor a Begurulva Facebook oldalán ott van az a kis kiemelt poszt, oda hozzászólsz, hogy melyik rádióban hallgatod a Begurulva autó és kütyű mustrát, és már is részt vehetsz a sorsoláson, amit mondtam, hétfőn lesz. Az, hogy hány órakor, meg mikor, meg hogy hogyan, arról is egyébként a Facebookon ki fogok tenni egy posztot vasárnap, és akkor onnan meg fogod tudni, hogy hánykor lesz a sorsolás. Terveim szerint élőben fogok sorsolni a Facebookon. Aztán még egy újítás van a héten, illetve ez nem is újítás, mert ezért ezzel kellene mindig kezdeni, vagy hát ennek is kellene szerepelnie, ő pedig nem más, mint hogy valami kis kütyűvel is érkezem a héten. Ha minden igaz, akkor nem lesz más az, mint egy Samsung okosóra. Hogy melyik, meg hogy hogyan, meg hogy miért, hát hallgass meg az adást, a motor után érkezik az óra is valamikor, aztán hallgass meg azt is, szépen szeress minket, ja, és most akkor induljon már végre az a beszélgetés arról a bizonyos motorról, és mondom, ne tévesszen meg, ezúttal videós anyagot fogsz hallani, tehát sokszor lesz az, hogy látod, látni, látszik, stb., pedig itt a rádióban nem látod, na jó, eleget beszéltem bevezetésképpen, induljunk, vagy már annyit beszéltem, hogy inkább legyen egy zene, és majd a zene után induljunk, legyen utóbbi, jöjjön valami kis muzsika, induljon a Banzai. Lehet, hogy az jön, lehet, hogy nem. Muzsika.

rien. Je pars plus jamais.

0: Persze, hogy nem az Induljon a Banzai volt, viszont indul a motor teszt, indul a motor videós alapanyag alapján. Előre is elnézést, de hallgassnám, és tudod, még nevezhetsz arra a bizonyos kis Honor termoszra, akár itt a rádióhallgatás közben is.
1: Itt vagyunk a PCX-nek a hátánál, lehet látni, hogy milyen jól lenyúlik a hátsó sárvédője, ez nekem tetszik, ugye nem fogja felhúzni a sarat ilyen nagyon durván, fölöslegesen, meg ilyesmi. Talán hátulról látszik, ugye, hogy amiről beszéltem, hogy nem olyan széles maga a motor, viszont talán hátulról is látható, hogy milyen jó a kis lábvédelem, tehát a szelet mennyire védi a lábadat. Illetve oldalról nem mutattam, de hogy itt nincs olyan megmarkolható kapaszkodó része. Itt bizony csak így az ujjaddal fogsz tudni, ha hátul ülsz, így bele markolni, bele markolászni. Igen. Na, adjunk rá gyújtást, hogy megmutassam nektek, hogy a világítás az hogy néz ki. Beköszön, és elvileg ott van a világítása. Hogyha már világítunk, akkor az indexeljük is egyet. Látható. Az indexe itt lefelé és teljesen különállóan van, és egyébként egy nagy búra alatt mégis ott alul vannak ilyen különböző részek. Húzzuk meg a féket, ami jaj a fék, ami fontos. Nincsen benne hátul ABS, tehát itt azért óvatosan van kell fékezned, mert ha hirtelen megrántod a fékkart, akkor bizony hajlamos egy kicsit megcsúszhatni a kereket, ugye blokkolja és ezáltal csúszhat is. Igazából ez csak megszokás kérdése, ha tudod, agyilag, amikor elindulsz, hogy nincsen rajta ABS, akkor természetesen majd úgy közlekedsz, illetve ha megcsúszol, illetve megcsúszik a kerék, akkor is tök jó, nagyon stabil a motor, tehát tök jól kezelhető ez a része. Látszik, hogy mekkora nagy a rendszámtáblánk, látszik, hogy a kipufogónk milyen kis szolid, viszont mégis milyen szűrőt kapott, illetve mennyire ott az a kis dobrész, kipufogó dobrész, az mennyire káros anyagokat, stb. Ezt ugye tudjuk. Mit akartam még hátulról mondani? Hát de igazából szerintem nem sok mindent akartam hátulról még mondani, de ha már itt vagyunk, akkor indítsuk be. Ilyen csendesen jár, és ami fontos, hogyha felmelegszik a motor, hogy eléri az üzemi hőmérsékletet, tehát kétszer beszélnek, szóval ha eléri az üzemi hőmérsékletet, akkor bizony, Honda PC-ben a start-stop rendszer az azonnal leállítja a kis motornak a zúgását, amikor a motor jár, amikor te mondjuk megállsz

Előről ránézel, hát oké, tipikus Honda robogó, mondhatnánk ezt is. Igen, ez a lámpa, ugye ezt megszokhattuk a Hondánál, hogy így lefelé mutat az első lámpa, első fényszóró, akár több részből áll, akár egy részből áll, lefelé, de középre mutat. Ráadásul ugye ezt is megszokhattuk, hogy itt vágja a levegőt, ez is, meg itt alul is. Észre egyébként olyan, mintha kis szárnyakat is kapott volna, de ez tényleg jó vágja a levegőt. Nincsen spoilerünk, mondhatnánk azt is, de azért itt mégiscsak van valami kis valami, ami ugye tereli a levegőt, és egyébként azt mondom, hogy érzed a szelet, érzed a menet szelet ilyen 89-nél már bőven, de nem akar letépni a motorról. Tehát, hogy érzed, de nem olyan nagyon durva. Aztán lehet látni egyébként, oldalról lehetett volna jobban látni, de lehet látni itt is, hogy azért elég jó zárt első sárvédőt kapott, ez szerintem egyébként zseniális. Illetve lehet látni, hogy milyen széles talul, ahogy említettem, hogy védje a kis lábadat a széltől, menet céltől. Ha már a másik oldalon, azaz hátul adtunk rá gyújtást, akkor elő is adunk rá gyújtást. És mivel az irányjelzőt úgy felejtettem, azonnal lehet látni. Ha már gyújtást adtunk rá, akkor indítsuk el is a motort előről is. Szóval lehet látni, hogy itt fölül az irányjelző, illetve itt is egy nappali menetfényünk. Ez az alsó rész, ez nagyon jól látszik, hogy ez itt van. Itt fölül azért ez egy másabb színű, az irányjelző, amikor nem irányjelez. Illetve azt is lehet látni, hogy milyen szép. Hát én mondhatnám azt is, hogy szemeket kapott, csodaszépen világít, nem is kicsit, és akkor kapcsoljunk egy reflektort, hiszen az mindig csak jó, amikor megnézzük azt is, hogy az bizony hogyan világít. Hát van élessége, van ereje bizony az egésznek, ezt gyorsan is kapcsolom még elmúlt felejtel. És ahogy említettem, hogy a start-stop rendszer a zseniális, ha üzemanyagösvényben van, akkor ebben az esetben már le is állítanám, és takarékoskodni nekünk, az bizony üzemanyaggal. Gyújtás le, mondjuk előtt az irányjelző, ki, gyújtás le, és nem sokára folytatjuk.

0: Elkévettünk. Nem tudja valaki, merre van a nyugati pályaudvar?
1: Na és akkor el is érkeztünk ugye a Honda PCX 125-nek a bizonyos kis műszerfalához, amire most én idejövök és árnyékolok egy kicsikét, illetve természetesen adok rá gyújtást, és akkor beköszön a műszerfal. A kormány most el van fordítva, azért néz ki ennyire hülyen, ennyire bénán, viszont lehet látni, hogy ez a műszerfalunk, ez a szokásos, színes, digitális kijelző, amit már megszokhattunk, illetve azt is lehet látni, hogy egyrészt mennyit mentünk a motorra, másrészt, igen. Ez a jó, amikor az ember azt se tudja, hogy mit csinál, azt mondja, hogy igen. Trip. 2,1 literes fogyasztással közlekedek jelen pillanatban a motorral, illetve 2,0-val. Ez azért annyira nem rossz szerintem. És ott van funkciók, display beállítás, alapbeállítás, szervizüzemmód, tehát mindent bele tudsz állítani, akár még a nyelvet is, bár ugye sajnos nem tud magyarul még egyelőre ez a motor, de majd előbb-utóbb ezt is fogják magyarosítani, mint egy csomó mindent. Szóval így itt nincsen sok variációnk, hogy hogyan megyünk meg, hogy mint megyünk, itt ennyi az egész, viszont lehet látni a fordulatot, lehet látni az üzemanyagtartálynak a szintjét, lehet látni, hogy mennyit mentünk a motorral, illetve a motorban összesen hány kilométer van, valamint azt is lehet látni egyébként, hogy nem mellesleg, azért ezzel a motorral is, illetve ezt a motort is össze tudjuk kötni, Bluetooth-on keresztül a Honda-nak az applikációja, illetve magával, a kis telefonunkkal. És hogyha ezt megtesszük, akkor itt is kijelzi, hogyha bejövő hívás van, és akkor tudod, hogy most ezt föl kell venned, vagy nem kell fölvenned, vagy bármit is kell csinálod vele, vagy nem kell. Ami nekem baromira tetszik, és akkor megint beindítom, hogy ennyi, tehát a fordulat tényleg annyira halkan jár, olyan szépen jár ezt, hogy nem is fogjuk mondani, illetve ami nagyon tetszik benne, és akkor most leállítjuk. Hol van? Itt van. Leállítjuk. Ezt akartam megmutatni, csak rosszul csináltam, de akkor majd mindjárt újra kezdjük. Tehát amikor elköszön a motor, azért az a Honda logót szépen fölvillan. Imádom. Honda PCX 125, az árnyékomat egy kicsit belecsempészem, de csak azért, hogy forgassak egyet a gyújtás kapcsolón. Megnyomjam ezt a kis SEAT gombot, hallani lehetett egy kattanást, és már nyílik is ez a bizonyos kis ülés alatti tároló rekesz, ami egyébként annyira nem is pici, nézzétek meg, tehát lehet látni egy teljes értékű bukósisat, illetve ezúttal térdvédőim, kesztyűim szépen ott vannak benne, és közben már jelzett is a motor, hogy messze vagyok a kulccsal, ő bizony bezárta volna. Az ülés szépen visszacsukjuk, és már ha úgy alakul, akkor akár indulhatnánk is.

0: Ójaj, ójaj, ójaj, és amikor azt gondolnád, hogy ezt már nem is lehet fokozni, hogy videós alapanyagból rádiós adást csinálni, akkor jövök én, annyit mondok, hogy fogd meg a söröm, és ezúttal egy élő videós bejelentkezésből folytatom a rádiós adást, tehát lesz benne olyan, hogy majd szépen a néni a háttérben meg fogja mondani, hogy mikor és hova érkezik a vonat. Ez nyilván zavaró lesz, de én erőre is elnézést kérek, meg utólag is, na mindegy. Hallgasd, ha bírod.
1: Kicsit egy kis 125-es blokkot kapott ugye ez a nagy testű robogó. Ezáltal ugye ő nem lesz egy autópálya királya, az biztos. Alattam a kis 120 kilóm alatt, gödöllői emelkedőn, hát egy ilyen 91-92-nél úgy döntött a motor, hogy tovább nem szeretne gyorsulni. Viszont ilyen agglomerációs meg városi közlekedés, ez tök jó. Mindjárt mutatom előről, hogy nem lett nagyon széles a motor, tehát egy egész jó kicsit az autók között vele. Hogy kell azt mondani, kavérnyákolni, lavírozni, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, szóval értitek. És az is jó pof egyébként ebben a kis robogóban, hogy az ülés alatt ott bizony elfér egy teljes értékű bukósisak. Valami még egy lakóság az árnyékot is vitette bele. Csempészen megpróbálok a tükörben nem látszódni, ne ők lebukja. Az, hogy az árnyékon vele csempészem, hogy ezt megnyomjuk ezt a gombot, az ülés az kinyílt, és ott van benne a bukócsisak, ott mindegy az árnyékon, higgyétek el, ott van a térfédőn, a néni a háttérben ígérgeti, hogy előbb-utóbb jön az a vonat bizonyosan, vagy előbb-utóbb meg is érkezik, és ha már itt vagyunk, és nincs átokat, akkor most a lehetetlen meg fogok próbálkozni, ezt szerintem nem fog sikerülni, hiszen a féket kéne nyomom, ahhoz, hogy igen, meg kéne húznom a féket, és meg kéne húznom le kéne húznom az indítási gombot, ez egy kézzel nem fog menni. Na mindegy, majd legközelebb meghallgatják a hangját is. Honda PCX 125-ös, és amit nem mondtam róla még a motorról, illetve elfelejtettem egy oldalról megmutatni, ezzel most egy kicsit arrébb raktuk már a motort is, meg a fényképezőgépeket is, azaz kamerákat is. Hát az, hogy az ülés pozíciója, hogy az mennyire zseniális, hogy mennyire jó pofa, hogy mennyire isteni megizé. Kérlek, hogy szépen is átrakod a lábadat, ha nem fájna ennyire a lábad, akkor könnyebben is, és nézzétek meg. Tehát, hogy tudunk ülni a motoron szépen így, urógatsz vele, mész vele, stb. Brum, brum, brum, illetve így előre rakod a lábad, és már is egy kicsit más a pozícióban tudsz ülni, már is egy kicsit különösen is. Lehet látni azért mögöttünk, az utas az elfér, és ahogy említettem, ugye a lábasz pedig ide érkezik, szerintem ez jó, szerintem ez élvezetes, szerintem ez használható. Amiről nem beszéltem, azok a külső visszatérhető tükrei természetesen ugyanazok a tükröket kaptam meg, mint az összes Honda motorkerékpár, ezek kis kifelé kis, és mint egy macska szemű kifelé húzva, és egyébként nagyon jól be tudod állítani tényleg, tehát hogy pontosan tudsz belőle mindent látni, ez szerintem jó.

nagyon szeretek a motorban, az az, hogy ezt is elfelejtettem, hogy a picike kis plexi, ami ugye azért nem jön magasan föl, de ahogy említettem, mégiscsak vágja a levegőt, de ez a kis plexi tök jól védi a műszerfalat. Illetve, ugye amiről már beszéltem, hogy nézzétek meg, hogy itt azért a levegő az pont elmegy a lábad mellett, alatt, stb. Akár itt tartod a lábad, akár itt tartod a lábad, akár itt tartod a lábad, akár hogy tartod a lábad. És egyébként ez a motor az, amiről ugye föl lehet rá szállni, meg le lehet szállni róla úgy, mint egy normális motoros, hogy szépen hátra rakod a lábadat. De ha ilyen kis béna vagy, mint én is öreg, akkor akár így is le tud szállni. Bár szerintem ez utóbbi elég béna és méltatlan. Amiről nem beszéltem az, hogy itt van az üzemanyag tartály, természetesen ugyanazon a gombbal fog nyílni, csukódni, mint maga az ülésünk. És akkor még egyszer megmutatom nektek az ülést, mert hogy adunk rá egyet, forgatunk, nyomogatjuk ezt a kis SEAT gombot, kattan, és nézzétek meg, hogy fölmened, és ennyi. Tehát hogy ez nekem baromira tetszik, hogy még egyszer mutatom, hogy megfogod, fölemened, egy ponton elengeded, és úgy. Most kiúrik a helyre, ráadásul ezt még följebb is tudod nyitni. Tehát amikor pakolsz, akkor nem fog itt a fejed beleverődni, látsz benne mindent rendesen. És tényleg egy egész méretű bukós is, ha belefér, csak ezt most meg is mutatom, mert azt elfelejtettem ideig megmutatni, szépen elfér benne. Teljes méretű bukós isak, és ami nagyon fontos, az, hogy természetesen egy kis minimál szerszám készletet ezt ide kaptam meg, hiszen ugye az sem árt a motorokhoz. Amiről nem beszéltem, pedig kellett volna, szövetülésünk van, egyébként egész jó pofa varrással, kényelmes, jó puha, és egyébként hátul is nagyon puha az ülésünk. Ez nagyon sok motornál, ugye főleg a nagyobbaknál, a hátsó ülés az nem szokott annyira kényelmes lenni, itt az első is, meg a hátsó is tök jó kényelmes. Jó pofa kis gép, ezt higgyétek el nekem, szerethető. Na jó van, menjünk tovább, és induljunk el a motorral. Szóval ennyi volt röviden a Honda PCX125-ös kis robogóról, így az első motoros rádiós blokk. Hát igen, érzem én azt, hogy ezen kellene még valamit javítani. Viszont lesz még három ilyen hasonló blokkunk. Elvégre tényleg csak videót készítettem a korábbi motorokról, viszont amik idén érkeznek hozzánk, azokról már kifejezetten rádiós adások is jönnek itt az ősz folyamán. Na, akkor muzsika, és aztán folytatjuk.

És akkor jön a folytatás, ahogy ígértük, okos óra. Az okos órák közül lehetne például a Honor Watch 6-os, hiszen az is itt van nálunk teszten, de ezúttal a Samsung Galaxy Watch 8-as óráról fog beszélni nektek nagyon röviden, nagyon keveset, így hirtelenjében. Az első, ami a legfontosabb szerintem, amikor érkezett hozzám az óra, és igazából az első nagyobb meglepetést okozta, az az, hogy a dobozában, a csomagolásban a szíjnak ugye a két része, a bújtató, illetve a csat része, illetve maga az óra, az teljesen külön, tehát három darabban van benne külön-külön az óra a kis dobozában. A doboz egyébként ilyen tégla test, tégla lap alakú, nem, mint egy tégla, úgy néz ki a doboza, tehát ilyen álló dobozként szerepelhet, és mondom még egyszer, a legfontosabb és legérdekesebb megoldás az az, hogy külön van a szíj meg az óra. És amikor összepattintja az ember, illetve amikor összepattintod, ezt akartam mondani, akkor én elsőre, hát be kell, hogy valljam, tényleg szó szerint rettegtem, féltem, remegtem, mert hogy attól féltem, hogy amikor fölveszem ezt az egyébként ilyen gumi, kaucsukszerű valami gumi szíjat, akkor ő ki fog onnan ugrani, ahova szépen bepattan. De aztán alaposabban megnézve, amikor az órát így a hátsó részétől nézed, akkor fogod látni, hogy van kettő darab ilyen kis, hát körömmel benyomható, úgymond ilyen kis patent zár, amit hogyha benyomsz, csak akkor fogod tudni ezt a gumi szíjat külön választani az óra testétől, az órától, és akkor így szépen vissza is tudod csomagolni akár a kis dobozába. Szóval nem kell félni, nem fog magától szétesni három felé, vagy akár két felé, és nem fogod elhagyni az órádat. És hogy mennyire nem fogod elhagyni az órádat, erre a legnagyobb bizonyíték az az, hogy most már közel két hete tesztelgetem ezt a kis Samsung Galaxy Watch 8-as órát, és igazából csak akkor szoktam levenni, amikor töltöm. Ugyanis be tudod állítani, hogy vízállóságra figyeljen, tehát hogy védje magát az óra, és akkor lezárjen különböző kis rekeszeket magában itt a gomboknál, hiszen van rajta azért kettő gomb, az érzékelőnél sem engedi, hogy bemenjen a víz. A lényeg az az, hogy hát azért búvárkodni nem kell vele, de zuhanyozni, vagy akár kis rövid strandolásra, úszásra simán alkalmas az óra.

0: ami fura volt, illetve ami tetszik benne, mondom, közel két hete, csak akkor veszem be, amikor töltök, viszont azért azt is el kell mondani, hogy a Samsungnak ez a kis Galaxy Watch 8-as okos órája, azért ez messze van attól a bizonyos japán márkától, amit én nagyon imádtam, de sajnos az importőrnek a marketingese, illetve az órákért felelős embere, Sándorunk valami besértődött és megharagudott, pedig egyébként ilyen több ezernyi cikket közöltünk eddig már így a honlapjainkon az óráikról, na mindegy is. Szóval az a bizonyos japán márka, aminek most nem fogom kimondani a nevét, az sokkal finomabban, sokkal jobb anyagokat használva éri el azt, hogy így a csuklód alatt az óra az nem fog így begyűjteni port, nem fog úgymond ilyen kellemetlen, akár irritáló hatásokat is kiváltani. Itt azért a szigeten aktívan használtam az órát a Sziget Fesztiválon, és bizony az egész napos porban sétálás után másnapra azért egy kicsit így elkezdett viszketni a bőröm alatta, és össze is gyűjtötte az izzadságot meg a port, tehát itt azért másképp van kialakítva, viszont legalább azt is le tudtam tesztelni, hogy ez az izzadság meg ez a bizonyos pornak az elegye, az nem okoz semmilyen zárlatot, hibásodást az óránál. Ami nekem baromira tetszik például egy ilyen órában, mint a Galaxy Watch 8-as, az nem más, mint hogy ugye teljesen személyre tudod szabni, be tudod állítani egyrészt azt, hogy milyen óralapod legyen, másrészt azt, hogy miket riasszon, harmadrészt az applikációval összekötve azt, hogy az óra akár egy SMS üzenetet el tudsz rajta olvasni, de nem is ez a fontos, hanem a riasztás. Tehát, hogy be tudod állítani, hogy jó, nyilván a hívásokat érzékelj, az óra csörögjön, rezegjen, zörögjön, minden csináljon, be tudod állítani természetesen azt, hogy vagy csak csörög és rezeg, vagy csak rezeg, vagy egyébként teljesen néma, és akkor csak felvillan, ha úgy állítod be, hogy felvillanjon, és akkor semmilyen hangot nem fog adni, de akár csörög is aktívan, amikor hívásod van. Szóval visszatérve a lényekre, be tudod állítani, hogy akár csak a hívások, akár SMS-ek, akár Instagram, Facebook, TikTok üzenetek is riasszanak szépen a csuklódon, illetve be tudod azt is állítani, hogy mondjuk például ilyen napi mozgásigény, napi edzésigény, hogy erre figyelmeztessen. Én például beállítottam a napi lépésszámot, és minden reggel ilyen 8 és 9 között szépen így fölteszi nekem a kérdés, hogy ugye a napi teljesítményt azt majd fogod abszolválni, amit te szépen beállítottál, hogy mozgásigénybe, hogy hány lépést tegyél meg. Lépésszámláló természetesen van rajta, természetesen az összes ilyen egészségügyi funkciót, tehát hogy vérnyomás, meg pulzus, meg mit tudom, minden ilyesmi, viszont azért azt ne felejtsük el, hogy itt a vérnyomás az biztos, hogy nem lesz pontos, tehát hogy itt ugye ilyen infrás megoldással próbálja meg kikalkulálni, kitalálni azt, hogy te éppen milyen vérnyomási állapotban szerepelsz, vagy hogy kell ezt mondani, de ez nem lesz pontos sohasem. Ugye korábban már teszteltünk egy órát, egy kínai órát, arról már ugye hallhatottak itt a rádióban, sőt videók is vannak fönt különböző Instagram, TikTok, YouTube, mindenféle csatornáinkon is, illetve a tesztelekre mindenek oldalon, ott például is olvashatod arról a kínai óráról a tesztet, ott aktívan, ugye maga a szíjban el van rejtve, a szíjnek a belső részében el van rejtve egy kis pumpás, felfújódó valami, és durván egy percen keresztül ott aktívan méri. A te vérnyomásodat és vérnyomásmérővel összehasonlítva teljesen pontos adatokat fogsz kapni. Itt az okos óráknál ez nem elvárható, és nem is szabad elvárni, viszont ezek ugye nem is egészségügyi eszközök, ezek csak ilyen tájékoztató jellegűek. Ellenben azért az is nagyon fontos, hogy okosóra és okosóra között elég nagy eltérések lesznek mind vérnyomásban, mind a lépésszámlálónak a napi eredményeiben. Ez ugye sok mindentől függhet attól, hogy te melyik karodra rakott, függhet attól, hogy te beállítottad-e egyáltalán az, hogy milyen magas vagy, hogy hány kiló vagy, meg ilyesmi, mert ugye az applikációk ebből fogja nagyjából pontosan kiszámolni, hogy te mekkorákat léphetsz, és ebből fogja kikalkulálni, hogy hány kilométert mentél, meg hogy hány lépést.
1: Ez csak egy sor ebből a dalból, amit mindenki dúdol, és ha nem jut be szedbe, akkor hallgass meg majd új.

lépés szám az egyébként attól is függ tényleg, hogy melyik karodra teszed fel, hiszen ugye az embereknek a többségének akár a láb hossza, a láb mérete sem ugyanakkora, így ezért ugye vannak más, tehát hogy két karodon a kilengések, az ütődések azok teljesen másképp szerepelnek itt az órákon, ugye itt az óra az egyébként nem mellesleg a lépést, azt nagyjából ugye a kis G-s gyorsulásmérős kis szenzorjával fogja nagyjából pontosra összerakni, de nem fogja pontosra összerakni sohasem, és ez nem is várható el, ez sem. Ami egyébként szerintem nagyon jó egy ilyen okos órában, az az, hogy tényleg, hogyha beállítod ezeket az egészségügyi dolgokat, tehát hogy mennyit akarsz mozogni, meg hogy mozogjál, meg hogy mi a napi kihívásod, hogy hányat lépjél, ő azért téged aktívan figyelmeztet. Azon kívül, hogyha beállítod, akkor aktívan figyelmeztet, hogy óránként azért mozduljál meg a fotelodból, az íróasztalról, vagy bárhogyan is, tehát kicsit így aktívabbá tesz téged. Ahogy említettem, úszás, kerékpározás, bringázás, ja, az ugyanaz, mint a kerékpározás, futás, edzés, sport, mozgás, bármi ilyesmit is be tudsz állítani, és akkor ugye az aktivitásodat szépen méri, és egyébként az applikáción keresztül az összes ilyen aktivitást vissza tudod nézni, tudod naplózni, hogyha van bármilyen más Samsung egészséggel kapcsolatos eszközöd otthon, például okosmérleg, meg ilyesmi, akkor ezeket össze tudod hangolni, össze tudod csatolni, össze tudod kapcsolni, és akkor sokkal pontosabb adatokat tudsz összeállítani, és ezáltal ugye az egészségedet intenzívebben fogod tudni ellenőrizni, lecsekkolni, stb. Aztán, ami nekem még mindig, és tényleg ezt kell mondanom, hogy tetszett az órában, az az, hogy először nagyon féltem ettől a gumiszítól, viszont mégis tök jól rá pattintja az embernek a kezére az órát, nem, tehát még hogyha szorosra állítod, akkor sem lesz kellemetlenül szoros, míg ez a por meg izzadság kombóval a szigeten sem, és szerintem az sem rossz, hogyha egy ilyen normál üzemmódban használod, tehát nem is energiát akarod, illetve nem is folyamatosan világítson az órádnak a kis műszerfala, a kis óralap, akkor is durván egy ilyen 3-3,5 nap aktív használattal, úgyhogy ilyen nap a rajtad van, és ugye amikor fölemelem, akkor azért egy pillanatra fölvillan, amikor jönnek a riasztások, akkor fölvillan, amikor hívás érkezik hozzám, akkor fölvillan, aktívan csörög, ébres, stb. Tehát 3-3,5 napod kényelmesen kibír az akkumulátora, és egyébként soha nem mentem el addig, hogy teljesen lemerítsem, ilyen 3,5 nap után, amikor ilyen általában ilyen 10-12%-ra, amikor lecsökkent az akkumulátornak a töltési szintje, akkor én már raktam fel a töltésre, mert hát mégiscsak miért is ne tenném fel a töltésre. A menüje az nagyon egyszerű, egyébként tényleg belelépsz a menübe, és pillanatokat be tudod állítani az órát, ez is szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell külön, ilyen 1000 darab könyvet elolvasnod, hangokrezgés, üzemmódok, értesítések, kijelző, akkumulátor, gombok, egyébként gombok is mozgatok, ugye mondtam rajta, van 2 gomb, az egyiket az ugye visszamész a kezdőmenübe, illetve a kezdő lapra, még a másikkal, akár a másik gombot azt pedig be tudod állítani így, hogy mi jelenjen meg, amikor azt a gombot megnyomod, például a stopper induljon el, stopper álljon le, stb. Tehát, hogy az alsó gombot, ez egyébként az órának, ahogy szemben nézed, akkor a jobb oldalán vannak a gombok, az a jobb alsó gombot, azt te saját kedvedre, saját beállításodra tudod abszolválni, és ez, szerintem ez sem rossz, azon kívül természetesen hőmérsékletet, szóval mindent is mér, nekem összességében bármire bejött ez a kis okos óra, ez a Galaxy Watch 8-as óra, és az van, hogy majd most fogok majd könyörögni egyrészt az ACG-nek, akik ugye a Samsung tesztkészüléket szolgáltatják nekünk, másrészt pedig magának a Samsungnak, hogy maradjon már évvégéig ez a kis óra nálam, mert hogy tesztelgetném továbbra is az ősz, illetve a tél eleje folyamán is. Na, és akkor eljutottunk a mai adás végére. Ne felejtsétek el, hétfőn, azaz augusztus 31-én kisorsoljuk azt a bizonyos Honor termoszt, és azt se felejtsétek el, hogy szeptemberben egy újabb termosz fog gazdára találni, hogy pontosan melyik és hogy milyen típusú, ezt majd a Facebookon megosztom veletek, illetve a jövő heti adásban simán rá fogtok ti is találni. Addig pedig még, ha van időtök, akkor nevezzetek, hiszen 31-én sorsolunk, tehát sorsás kezdetéig még nevezhettek, és tudjátok, ez nem kell más tenni, mint a begurul a Facebook oldalának kiemelt poszt alá odaérni, hogy te melyik rádióban hallgatod a begurulva autó, és úgy most lát. Hallgass tovább a rádiót, kövess bennünket, szólj hozzá, legyél interaktív, beszélgessünk közösen, legyetek interaktívak, és most pedig jöjjön a muzsika, és ne menjetek messzire, hiszen hamarosan hírek, reklám és további nagyszerű műsorok és nagyszerű zenék.

0: nekem örökkére csorg az éremben.
1: Hobby Rádió.
2: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött, a Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban, eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
1: Hobby Rádió.
3: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kap.

0: belecsapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
1: www.kaszanap.hu
2: Jogomvan.hu
3: Jogomvan.hu
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
5: Reklámot hallottak.

0: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

ahol minden sarkon fölszáll a füst a csatornákból, ahol sárga taxik és sokszínű trélerek hatalmasan fordulnak, elegáns négerek és félelmetes kínai negyedek, s a Broadway-n árad ki a színházból a téli tömeg, hidegben, nevetve.

Della Street-tel a titkárnőjével jön kifelé egy palotából a győztes tárgyalás után. Simon és Garfunkel mennek egy hídon, egymás mögött a ködben. Cohen ül egy magányos szobában, füstben. Bronxban, az ócska fűszerüzlet fölött, a külső lépcsőházak mentén. Ott dereng a hajnal,

narancsok repülnek, egy nő sikolt, s a magas vasút győztesen húz el Gene Hackman fölött. És ott szemben, aki szomorúan jön, az Al Pacino az örök haver. Robert Redford fordul be a túlsó házkapuján, székek egymáshoz vágva, a kocsma darabokban, de Nicholson kalapja Brandóéhoz ér, semmi baj. Woody, miért röhögsz te ezen az

0: Kamu reklám.
1: Verés közben jön, megy a székláb.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Világjáró
7: a Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Nemzeti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött, a Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes

0: az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót! Reklám! Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Ryan, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük déli magazin műsorunkat. Ma augusztus 27-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 18,9 fok van. Gáspár nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Zene után innen folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 27-én köszöntjük Gáspár nevű kedves hallgatóinkat. A perzsa eredetű néve a napkeleti bölcsek, azaz a három királyok egyike. Jelentése kincset megőrző. Augusztus 27-én kívül a Gáspárok ünnepelnek még január 5-én és december 28-án is. A név becézése Gazsib, Gazsika, Gazsó és Gazsú. Jeles viselői Heltai Gáspár író, prédikátor, Károli Gáspár bibliafordító és ön, kedves Gáspár. Augusztus 27-én a Gáspárokon kívül köszöntjük még a Cézár, Gazsó, Gibárt, József, Káldor, Mónika és Vilja nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 387. augusztus 27-ével kezdünk. Ez a nap Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Szent Ágoston édesanyja 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szent Ágoston templomban vannak. Szent Ágoston vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. Folytassuk a 14. század elejével. 1301. augusztus 27-én Székesfehérvárott a kalocsai érsek királlyá koronázta Vencelt, második Vencel cseh király 12 éves fiát, akit maga helyett ajánlott a magyar trónra. Ugorjunk a 17. századra. 1635. augusztus 27-én Madridban 73 éves korában meghalt Lope de Vega, spanyol lirikus, a nemzeti színjátszás atya. Folytassuk a 18. századdal. 1783. augusztus 27-én felszállt Párizsban Jacques-Alexander César Charles francia fizikus hidrogéngázzal töltött, selyemmel és gumival bevont 3,5 méter átmérőjű 27 köbméteres léggömbje. Ugorjunk 110 évet még hozzá a 19. század végére. 1893. augusztus 27-én halt meg Peter Mitterhofer, német asztalosmester, az első írógép megépítője. Mitterhofer szerkesztette az első, a maihoz teljesen hasonló elvi felépítésű írógépet. Ugorjunk a 20. század elejére. 1910. augusztus 27-én született Kalkuttai Teréz anya, polgári nevén Agnes Gongska, Nobel békedíjas. Indiában élt albán származású apáca, misszionárius. 18 évet ugrunk előre. 1928. augusztus 27-én Párizsban 15 állam aláírta a Brian-Kellogg paktumot a béke biztosítására. És végezetül 1930. augusztus 27-én született Galgóci Erzsébet Kossuth-díjas író. Galgóci Erzsébet az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabad foglalkozású író lett. Legismertebb művei Akinek a törvénye, a Pókháló. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő háromszor kapott József Attila díjat. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. augusztus 27-e, csütörtök. Virrasszatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Evangélium Szent Máté könyvéből, 24. fejezet, 42-től az 51. versig. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz: virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Emélkedés. Nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok, hangzik el Jézus figyelmeztetése. A keresztény élet egyik legnehezebb területe ez. Állandó éberségre van szükség, akkor is, amikor úgy tűnik, minden rendben van, a megszokott mederben haladnak az események. Jézus példabeszédet mond egy szolgáról, akire ura rábízza házának vezetését. Ha a szolga hűséges, akkor áldásban részesül. Ha viszont elkezd uralkodni, visszaélni a hatalommal, önzővé és kegyetlenné válik, akkor egy váratlan pillanatban számonkérés vár rá. Ez a példabeszéd nem a félelemkeltés eszköze, hanem az éberség és a felelősség felébresztése bennünk. Jézus nem azt kéri, hogy találgassuk, mikor jön el, hanem hogy éljünk úgy, mintha bármelyik nap visszatérne. Ez nem állandó aggodalmat jelent, hanem tudatos készenlétet. Isten embereket bíz ránk, családtagjainkat, közösségünk tagjait, betegeket, segítségre, támogatásra szorulókat. Az idő ajándék nem végtelen, nem pótolható. Minden pillanat lehetőség a szeretet gyakorlására vagy elmulasztására. Nem tudjuk, mikor kér számon az Úr, de biztos, hogy meg fogja egyszer tenni. Az éberség nem idegességet vagy nyugtalanságot jelent, hanem azt, hogy a jelen pillanatban felismerem az örök élet értelmét. Soha nem halasszam holnapra a jót, amit ma tehetek meg. Uram Jézus Krisztus, ébreszt fel bennem a szív figyelmét, hogy ne ringassam magam a halogatás kényelmében. Add, hogy a napjaim ne sodródjanak céltalanul, hanem minden pillanatomban felismerjem jelenlétedet. Segíts hűségesnek lennem a rám bízottakhoz, és add, hogy amikor eljössz, nyitott szívvel várjalak. Segíts, hogy ne eljöveteled idejét találgassam, hanem a jelenben éljek hűségesen. Add, hogy ne félelemből fakadóan, hanem a szeretetből legyek éber, mert nem akarok meglepődni akkor, amikor eljössz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett vidámpark, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Retikül. Aha. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. Go! És kevés focival. No. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy a Fehér Ló fiát minden idők legjobb 50 rajzfilmje közé választották? Az alkotás rengeteg szimbólumot felvonultató varázslatos világot tár elénk, amely méltán került be a világ 50 legjobbja közé. Színhasználata lenyűgöző, a vizualitás mellett a sejtelmes, helyenként hátborzongató hanghatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy befogadója valóban egy ősi, csodálatos világ részesének érezhesse magát. Míg az állatok és képesek meredt szemmel nézni a szokatlan, tarka színvilágot, majd megrémülnek a hangoktól.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
4: Hobby Rádió.
7: Fogalmam, hogy menjenek ki a busztába!

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1812. Szemere Bertalan miniszterelnök születése Vattán, Borsod megyében. 1950. Az első magyar matematikai kongresszus Budapesten. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a nap hírei egy komplex képet festenek, míg a hazai szociális és adópolitikai tervek körvonalazódnak, addig a nemzetközi piacokon a feszültség fokozódik. Kármán András pénzügyminiszter közleménye szerint a 14. havi nyugdíj sorsa még nem dőlt el véglegesen, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az elosztásnál a rászorultság elve játszhat majd kulcsszerepet. Ezzel párhuzamosan Magyar Péter bejelentette a jövőbeli nyugdíjemelési tervet, amely szerint 2027-től a nyugdíjminimumot 120 ezer forintra emelnék, jelentős javulást hozva sok ezer magyar nyugdíjas számára. A szociális kiadások terén azonban árnyalja a képet a közelmúltban nyilvánosságra hozott adat, az elmúlt 5 évben a közmunkaprogramra fordított közel 600 milliárd forint ellenére a rendszer hatékonysága kérdéses, mivel egyre kevesebb résztvevő tud visszatérni a valódi munkaerőpiacra. Mindeközben a nemzetközi tőzsdéken egyre inkább veszélyjelzők gyulladnak ki. Az amerikai részvények értékeltségi szintjei olyan magasra kúszott, amelyeket korábban csak a legnagyobb tőzsdei összeomlások előestéjén figyeltek meg, ami felveti a következő nagy globális válság lehetőségét 2008 óta. A hazai befektetők számára ez a környezetben enyhe emelkedéssel indulhat a budapesti értéktőzsde, miközben az OTP, a MOL, a Richter és a Telekom papírjai fontos technikai szinteknél teszik próbára a piaci hangulatot, így a fordulópont közelében álló magyar tőzsde...
1: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Ez volt a déli hír összefoglaló műsorunk, 13 órától a Geri Show következik, ne maradjon le róla. Ezzel műsorunk végére értünk, köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
11: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét, mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött, a Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban, eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket.

0: állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Másfél éven keresztül nagy tételben kereskedhetett a Kristály Fantázia nevű új pszichoaktív anyaggal egy kecskeméti testvérpár és ceglédi beszállítójuk. A vád szerint összesen legalább 7,5 kg szert cserélt gazdát, a kecskeméti testvérek pedig közel 50 millió forintot kereshettek az üzleten. A három fővádlott jelenleg is kényszerintézkedés alatt áll, az ügyben a kecskeméti járásbíróság dönt. A rendőrség arra figyelmeztet, a Kristály súlyos és akár maradandó egészségkárosodást is okozhat. Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
1: Hobbyradio.hu.
2: A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja. Hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
3: Sziasztok! Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk itt a Hobby Rádió mikrofonjai mögött. Itt vagyok, mint Geri. Igen, minden szamár előre mondja saját magát, de na mindegy, itt van velem kedves feleségem, Kincsem Fruzsi is. Sziasztok! Szia, Kincsem!
4: Szia szívem, sziasztok kedves hallgatók, én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és hogy itt lehetünk ismét, ugyanis múlt héten nem voltunk, de erről majd mindjárt beszélünk egy kicsit azért bővebben. Hát remélem, hogy mindenkinek nagyon jó fog telni ez a mai napja is. Ez itt a Geri Show, amit minden csütörtökön délután 1 és 3 óra között hallhattok. geri.y@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide írhattok bátran, illetve a www.hobbyradio.hu weboldalon pedig megtaláljátok azokat az információkat, amelyek a rádiónkhoz köthetőek, illetve híreket is olvashattok. Ezen kívül a Facebookot is ajánljuk a figyelmetekbe, facebook.com/hobbyradio.hu. Itt programokat, eseményeket, érdekes dolgokat teszünk ki, amire tudtok reagálni interaktív módon, úgyhogy nézegethetitek a Facebookot is, illetve van még egy lehetőség telefonjaitokra egy alkalmazás, aminek a segítségével hallgathatjátok a Hobby Rádiót, illetve híreket ugyanúgy el tudjátok olvasni. Ez Androidra és iOS-ra is elérhető, ezt is letölthetitek. Illetve ne felejtjétek, hogy 2 óra után körülbelül olyan 10 perccel jön majd a bibliai gondolat, amire mindig érdemes odafigyelni. Nos, hát előjáróban az információkról ennyit. És akkor mi is történt a múlt héten? Hát töredelmesen bevalljuk mind a ketten, hogy nem voltunk. Mert hogy augusztus 20-a volt, és a városunkban nagyon szép volt a városi ünnepség.
4: Az reggel. Az az igazság, hogy nekem pihennem kellett ahhoz szerdán, hogy végig tudjam tolni a napot. Nem gondoltam volna, hogy ekkora nap lesz, mivel ugye reggel 8 órakor volt reggel a római katolikus templomban a Szent Mise. Bocsánat. És ott különféle testvérvárosainkból is voltak meghívott vendégek, két testvérvárosból, mert ugye két testvérvárosunk van, és utána pedig volt a városi ünnepség reggel 9 óra után. Ez illetve reggel 9 órakor kezdődött, és 11 óra után 10 perccel értünk haza úgy, hogy 5 percre voltunk így ettől az egész rendezvénytől, és ez számomra azért is volt személy szerint nagyon fontos, mert igazából ugye én patrióta érzelmüként azért fontosnak tartott Magyarországnak a szülinapját és Magyarországot magát, mint országot, és tényleg a népünket. És az az igazság, hogy amikor hallottuk, hogy milyen lesz így a pesti ünnepség, akkor már így

0: így ezen meg voltunk lepődve, illetve hát nyilván így gondoltunk arra, amit gondoltunk, de én úgy gondolom, hogy nagyon pozitívan kompenzálta a mi kisvárosunk igazából a budapesti ünnepségnek a dolgait, mert hát személy szerint én így azt érzékeltem ebből az egészből, hogy ismételten este elindult egy vihar, majdhogy nem, egy ilyen forrószeles vihar, és...
1: El is indult egyébként, tehát az volt.
0: Én nekem annyira...
1: Villámot, dörgött, csattogott, tehát meg volt az a vihar.
0: Én nekem annyira nem tetszett a narrációjának, a tűzijátéknak, nem is néztem végig. Úgy.
1: Igen, ez teljesen más volt, meg más jellegű volt. Kívülről úgy látszott, mint hogyha meg lenne minden, de azért mégse olyan volt, mint
0: meg
1: régen.
0: Meg számomra azért, ahogy így átalakul, lófélben van így a média is, nem tudom. Nem tudom. Hát majd a rádiót azt meglátjuk, de az M1, nem tudom. Tehát nagyon nem tudom. Nem érzem a magaménak, de viszont ez a városi ünnepség, ez így mindent vitt nekem lelkileg, és nagyon jó volt. Tehát nagyon jó volt az, hogy ahogy így átadták, így a kitüntetett embereknek a városi kenyereket. Nagyon jó volt, hogy azért tényleg egy olyan helyen voltam, ahol azért én úgy ismerem az embereket, nagyon jó volt az, hogy színvonalas volt maga az énekprodukcióknak a sorozata, és nagyon jó volt az, hogy a különböző felekezetek és gyülekezetek, ugye mi római katolikus egyháznak a plébánosa, akkor a baptista gyülekezetnek és a református gyülekezetnek a házas lelkész párja, illetve a baptista gyülekezetnek pedig a férfi lelkésze áldotta meg az új kenyeret tulajdonképpen.
1: Igen, és ami még nagyon jó volt, hogy én is megszólaljak egy kicsit, hogy azok az emberek, akik átvehették a különféle kitüntetéseket, ugye a díszpolgárságot is, nagyon meghatódtak, és nem csak ott voltak úgy mereven, aztán kész, megvan az ünnepség, jól van aztán, hanem teljes egészében így meghatódtak, és nagyon-nagyon-nagyon hálásak voltak azért, hogy ezt így megkapták. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy hát ő ezt nem is gondolta volna, hogy így ezt megkapja, de hát ezért ezt így nagyon-nagyon köszöni, és hát így ugye a torka elszorult neki, mert hát ugye ilyenre nem számított. Gondolom minden másra igen, de erre nem, és tényleg nagyon-nagyon örült annak, hogy ezt a kitüntetést átvehette. És ami nagyon érdekes volt ezen az ünnepségen, és én sem szeretnék belemenni nagyon politikai dolgokba, és nem is fogok, ezt mi elhatároztuk. Úgyhogy aki netán véletlenül követte az oldalunkat, ahol voltak podcastjaink, akkor most ott egy kicsit ilyen lazább vizek vannak, illetve csendesebb vizek.
0: Elmondjuk, hogy miért.
1: Na, hát majd azt szerintem már nagyon, majd az következőre.
0: Nem, csak egy fél mondatban mondom.
1: Igazából ugye, na mit is szerettem volna mondani, ilyen, amikor beleszól. Na mindegy. Tehát, hogy igazából igen. Tehát, hogy nem mindenki volt jelen az ünnepségen, akinek hivatalból általában ott kéne, hogy legyen. Tehát nem mindenki képviseltette magát ott. Nem minden oldal, inkább így mondom.
0: Igazából a podcastjaink pedig azért szünetelnek így a politikai dolgokkal kapcsolatban, mert nagyon sok jobb oldali influencer, illetve személy kerül így problémába, és én nem gondolom, hogy...
1: Hát nem, mi nem szeretnénk problémába kerülni. Na hát, nagyon jó volt az ünnepség, tehát emiatt nem voltunk tulajdonképpen. Előtte meg azért úgy pihengettünk, meg el voltunk ott a nagy melegekben, úgyhogy ezért nem voltunk, de most már itt vagyunk, úgyhogy zenélünk is. Nem is olyan, hogy ilyen sokat beszéltünk, hiszen 3 zene következik. Utána pedig majd jönnek a témák, amiket ugye Kincsem nagyon ügyesen összegyűjtött az elmúlt hetekben, hónapokban, években nem, mert azért most hát tovább haladtunk, de nagyon érdekes témával kezdünk majd nem sokára. Úgyhogy Móli megalkotott megint, na mindegy. A Móli cica is jó van. Egyébként vasár nem szokott így adásba részt venni, úgy hallom, hogy nem nagyon zörgedezik. Majd talán ide jön valamikor a Móli cica is, ha esetleg valaki hiányolná. Na, hát akkor zenélünk, érezzétek jól magatokat, tartsatok velünk, aki éppen most ebédel, annak nagyon jó étvágyat kívánunk az ebédhez, aki meg jól lakott, annak válik egészségére. És akkor jönnek a jobbnál jobb dalok napjainkból és az elmúlt évekből. Úgyhogy maradjatok itt velünk! Hobbi Rádió.

0: És akkor itt vagyunk veletek továbbra, és ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show minden csütörtökön 1 és 3 óra között délután. Nehogy valaki hajnalra gondoljon, bármilyen, az is egy érdekes lenne, de hát olyankor mindenki alszik, legalábbis legtöbben. Na, hogy mi történt? Egy kicsit Olaszországba kell utaznunk, ez már nem most volt, de bármikor előfordulhat. Sőt, volt egy ismerősünk annak idején, aki nagy bőszen mesélte, hogy hát ő is járt úgy, majd nem aztán mégsem. Na most ennek a valóság alapját azért meg kell fontolni, na de az, ami történt, az valóban megtörtént. Egy olaszországi kórházban volt, hogy egy, talán egy mentőápoló vagy egy dolgozó volt, ezt már nem is tudom. A lényeg az, hogy hívta a liftet. A lift a második emeleten volt, ő már két emelettel lejjebb volt, és a lift ajtó kinyílt, de a lift az nem volt ott. Így hát belépett a liftbe, mert hát gondolom, amikor úgy van, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát kinyílik a lift ajtó, miért nem mehetnék, és lezuhant a mínusz második emeletre.
1: De várj, lassíts, állj! Ilyenkor elvileg nem szabadna, hogy kinyíljon? Tehát ez magától nyílt ki maga az ajtó?
0: Igen, tehát van úgy, tehát a liftnek elvileg van, hogy van magának a liftnek is ajtója, nem mindegyiknek, de van így a liftnek is, meg külön az az ajtó, ami így kinyílik. Na most van, ahol te húz a régi lifteknél, te nyitod ki a nagy ajtót. Amikor már itt ott a lift, akkor engedik kinyitni, tudod, ez ilyen lengő ajtó.
1: Ja, mert amúgy meg nem engedné.
0: Amúgy nem engedné, persze, hát akkor bárki boldog-boldogtalan kinyithatná, és akkor, ha már itt a lift lehet, az puff beléphetne, tehát az ott akkor automatikusan le van záródva, nem tudod kinyitni. És amikor jön a lift, akkor, és megáll megfelelően, akkor tudod kinyitni. Na most itt az történt, hogy kinyílt az ajtó, tehát nem ilyen lengő ajtó volt ott, hanem rendesen ilyen lift ajtó, ami ki szokott nyílni, de a lift nem volt ott, és a mínusz másodikra, tehát gondolom, ilyen parkolószintre esetett az illető. És ilyen már nem először fordult elő Olaszországban sem, tehát voltak ilyen balesetek, hogy aztán ez miért történt, ki tudja, hogy azóta, hogy kiderült-e.
1: Ez nagy para amúgy.
0: Igen, de valami műszaki dolog lehetett. Egyébként én nagyon csodálkozom, jó, mondjuk oké, vakon nem, tehát nyilván nem, én most, tehát én azért csodálkozom, mert nyilván aki belépett oda, majd mindjárt mondom, hogy hoztam ezt így össze, az látott is. Ugye a liftben van elvileg lámpa, tudod, hogy világít. Na most, ha belépsz, akkor, ha megjön a lift, akkor látod, hogy oké, van ott világítás, ott a lift,
1: kész. De hát, hogyha belépsz, akkor már, bocs.
0: Nem az, hanem, hogy kinyílik az ajtó, meg egyébként vakon, meg azon gondolkodom, hogyha lenne egy ilyen helyzet, ezt azért mondom, hogy mert volt egy ismerősünk, aki nem tudom, hogy ki...
1: Botodat benyújtod.
0: Igen. Egyeket amúgy is úgy mennénk be tényleg. Tehát mindenképpen bottal.
1: Botodat benyújtod.
0: És akkor meglepődsz, hogy hoppá, várjál, nincs ott, amire ott kéne lenni gyorsan, akkor nem lézve persze először mindig így a bottal, igen. Ez a legegyszerűbb egyébként. Mert aki volt ismerősünk, mesélte, hogy hát ő is járt úgy, és akkor a, nem tudom, ott volt az apja neki, és akkor majdnem belépett a liftbe, de aztán mégsem, nem volt ott a lift, és hű meg há. Hát nem tudom egyébként.
1: Nem hiszem egyébként.
0: Igen, egy kicsit nagyot mondott volt az ismerős, de mindegy. Tehát a lényeg, hogy ilyen helyzetek vannak. Meg hát te is mit meséltél? Hogy a régi liftek azért parák.
1: Hát hogy a fenében?
0: Tehát akkor belépsz, és így nyikorog, meg mit tudom én, tehát ez durva. Én utaztam olyan liftben is, még az előző párommal mentünk egy régi lakásba. Én valamilyen okból ilyen informatikai dolog miatt ott volt egy ilyen kis üzlet a lakáson belül, egy épületben, egy régi épületben, és akkor ott nem ilyen ajtó, lift ajtó volt, hanem ilyen rácsot kellett elhúzni. Tehát az az ős régi lift.
1: De várjál már, amikor mentetek, akkor is... Csak az a rács volt?
0: Igen. Tehát lehetett látni, ahogy ment így a lift fölfelé, lehetett látni, hogy a lift ment fölfelé, lehetett látni azt, hogy az emeletnek a szintjeit, tehát ott a beton.
1: Jézusom!
0: És utána a következő rács. Tehát igen, tehát...
1: Hogy... Fú, gyerekek! Azt tudnotok el rólam, hogy én tériszonyos vagyok. Parázok a bezártságtól.
0: Hát igen, egyébként.
1: Ahogy érekszem, ez egyre rosszabb.
0: Hát igen, egyébként ez tényleg nagyon durva tud lenni. Nekem mondjuk nincsen tériszonyom, tehát én nem...
1: Majd meglátod, figyelj, azért amikor megyünk a vonatállomásra, ott se.
0: Ott se. Nekem nincs. Hol?
1: Akkor nézzél majd le.
0: Hát hiába nézek le, már néztem le párszor.
1: Jó nincs. Neked.
0: Sőt, hát annak idején, amikor voltunk Egerbe, osztálykiránduláson még réges-régen, mentünk fel a minarerbe, tudod, az jó magas ilyen város közepén lévő ilyen toronyszerűség vagy mi, és akkor a legtetején itt szétnéztünk. És akkor kérdezték, hogy Geri, neked nincs tér, és mondom, nincs, úgyis csak 3 méterre látok lefele, úgyhogy nincsen, akkor még 3 méterre látok.
1: De nem, maga a magas.
0: Nem, neked nem zavar engem a magasság.
1: De engem igen.
0: Egyáltalán
1: miért
0: nem.
1: Miért akkor csírának nézel, amikor fölállok egy fotelre, vagy pufra szekrénytörően, és
0: dehogy is. Nem, én néznélek, hát sokan vannak, akiknek mondjuk így gondjuk van a magassággal, meg fellépnek valahová.
1: De régen nem, tehát ez az elmúlt 5 évben alakult így.
0: Nem tudom, nekem nem, tehát semmilyen térész, hogy ahogy nincsen. De ami tanácsot adhatunk, hogy a liftajtónál mindig nézzétek meg, hogy ott-e a lift, tehát hogy rendesen a netán kinyílna, nehogy ebből nagyobb baj legyen, ugye?
1: Hú.
0: Úgyhogy ennyi történt itt. Na, hát mi pedig megyünk tovább. 3 felvétel múlva jövünk hozzátok. Egyébként az előzőleg itt volt velünk az Érünk Csupa és a Grandpa's Groove című felvétel, ami ugye 2017 környékén már volt. És egy jó kis dal volt egyébként, jó kis dallamos. De még itt lesznek sokan mások is, mint előadók, úgyhogy tartsatok velünk, ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show. Mindjárt jövünk a következő témával.

0: És akkor már itt is vagyunk veletek. Folytatjuk tovább a műsorunkat, mégpedig egy igen érdekes témával, mert hogy nem tudom, ki tudja azt, hogy a föld alatt is vannak érdekes dolgok, amik el vannak rejtve előlünk, meg főleg, mert mi nem megyünk le a föld alá. Képzeljétek el, hogy vannak nagyon érdekes föld alatti városok.
1: Jé.
0: Rendes egyetemek, iskolák, mozik, éttermek, tehát minden, ami egy stadionok, tehát minden, ami egy városhoz kell. Ez nagyon érdekes, például Montreal alatt is húzódik egy igen-igen nagy rész, ahol van ilyen föld alatti város. Ugye ennek megoldják a szellőzését, mindent. Ez nagyon érdekes, mert gondolom, hogyha olyan dolog van, akkor oda le lehet menni. De wow. Skócia területén is vannak ilyen városok. 1700-as években építették, aztán jó pár évtizeddel később, talán az 1800-as évek vége felé el is hagyták azt a helyet, utána a politikusoknak a menedékhelye lett az egyébként.
1: Miért nem tehát, hogyha... ezen meglepődve?
0: Igen, hát egyébként a gazdagoknak is vannak bunkereik, ugye tudjuk azt, hogy tavaly elkezdték a nagy építkezést állítólag, de nem akarok konteózni, ki tudja, hogy ez így van-e. De a lényeg az, hogy ott is vannak így, tehát a Skócia alatt is városok, meg azért a világ több részén, amit világörökség részeként is.
1: Várjál, hogyha neked menedékhelyet kéne építened, te mit vinnél oda be?
0: Nem tudom, én egyébként egyből a számítógépem jutott eszembe, nekem. nem tudom, mit vinnék.
1: Jó, figyelj, egyébként. Tegyük fel, mondjuk apró dolgokat vihetnénk be. Abban nekem benne lenne a mekem, benne lenne a bibliám, benne lenne az evóm, benne lenne a rózsafüzérem.
0: Igen, mondjuk ezeket én is, így kis bibliát is, meg ezeket vinném én is, illetve hát, hogyha honnan alá tudnám csapni, akkor ugye az irataimat, ha még azzal érnék valamit, ugye, és ennyi. Tehát más nem is nagyon tudnánk oda úgy vinni. Meg talán egy-két ruhadarabot, ha, de az se biztos.
1: Hát figyelj, iratok azok, ja.
0: Hát mondjuk a legfontosabbakat azt muszáj lenne magaddal vinni, hogyha egy olyan dolog történik, de egyéb más külön dolgot nem.
1: Ne lepődj meg azon, hogy mindent szkenneltetek veled. Figyelj, most meg pendrive-on minden ott van.
0: Ja, főleg, hogy nekünk a pendrive az nem csatlakozható
1: ja,
0: a nekünk.
1: Oké, okay, jó. A fenébe.
0: Ha csak nem, tudom, hogy a könyvolvasónknak az az átalakítója nem-e alkalmas arra, hogy azt a C-s talán.
1: Nem.
0: Nem, az nem C-s?
1: Nem,
0: nem
1: C. Vagy...
0: Nem tudom, nem mert tudom. Hogyha a C-s, akkor azzal mondjuk megoldható, de egyébként meg tényleg nem lehet pendrive-ot oda csatlakoztatni, mert a NAS-t azt nem tudjuk magunkkal vinni. Tehát, de most nem is az volt ennek a lényege, hogy akkor most ha valami apokaliptikus baj van,
1: igen.
0: akkor hova menjünk, hanem hogy itt vannak ilyen kifejezetten föld alatt épült városok, már az ókorban is épültek, és egyébként vannak olyan helyek, ahol felszíni épületek is csatlakoznak ezekhez, tehát oda le lehet menni. Én nem tudom, hogy Budapesten van-e ilyen hosszú alagút, vagy bármi, nem a metró alagútra gondolok, mert tudom, hogy ott van, meg ott ki van alakítva ilyen bunker helység is, amivel aztán nem foglalkoztak.
1: Két napig ilyen így túlállítólag.
0: Vagy három, kettő vagy három.
1: Kettő vagy három, de valahogy én így el tudom képzelni a magyar mentalitást, a rohadj meg et, meg a takarodj az utam volt, meg a tegyengébb vagy húzzál innen, nem szolgáltál rá, miért pont te? Mit igen, képzelsz igen, magadról?
0: Ezek, tehát, igen, ezek
1: gyerekek, főleg. Én azt mondom nektek, hogy igazából ez a magyar wirtschaft sajnos.
0: Igen,
1: tök és... mindegy, hogy ki, meg hogy van itt, ugyan az minden, tehát én azt mondom erre, hogy és most mindenféle politikai áthallás nélkül mondom, hogy ha ki akarnák alakítani tényleg a szeretett országot, akkor a fejekbe kéne rendet tenni.
0: Hát először igen, tehát nagyon-nagyon ott kéne rendet tenni, és mindegy, tehát ez nem tudom, ez mikor lesz meg.
1: Komolyan mondom, mi a minden szarizmus népe vagyunk, gyerekek.
0: Igen, és valakitől hallottuk, amikor izmusról van szó, az már nem jó.
1: Ja. Tehát,
0: igen. Azért a jót is, igen, tudom, kitől hallottuk, de a jót is azért ki lehet venni belőle, ami hasznos. Ami meg nem, azt nem. Na, tehát, hogy vannak ezek a jó kis föld alatti városok, nagyon érdekes, mert vannak olyan városok, amikkel ugye nem foglalkoztak már, az csak ilyen emlékműként van ott, és akkor nyírkos. Hát, ugye ezeknek a szellőzését is meg kell oldani, igen. Nyilván, hogy jó legyen, de van olyan, amit aktívan használnak, ugye, ahogy Montreal alatt is van, tehát azt aktívan használják, hatalmas, stadionok, bankok, iskolák, egyetemek, tehát ott aztán éttermek, ott van minden. Nagyon érdekes lehet ez. Egyébként nem elképzelhetetlen, mert hogyha mondjuk bemész például a nyugatéba, mondjuk a West Endbe, és ott az alul, tehát alul az aluljáról, az is még ugye a földben van némileg benne, jó, nem olyan mélyen, de ott van. És hát ott is ki van alakítva minden, tehát azonnan.
1: Hát, gyerekek, passz.
0: Oh. Meg, ezt én is hallottam. Meg hát a parkolóházak, azok is ugye vannak megalkotva. Na, hát azt nézem, hogy mindjárt jönnek majd a bibliai gondolatok. Előtte elmenjünk egy kicsit, mert hogy jönnek a hírek. Bár még van 10 perc addig, de szerintem már akkor nem biztos, hogy visszaérünk addig. Úgyhogy zenélünk egy kicsit, utána jönnek a hírek, aztán pedig a bibliai gondolatok, majd pedig utána jövünk vissza hozzátok, és folytatjuk a jó kis témákat egészen délután 3-ig. Nagyon ügyes a kincsem egyébként, hogy összegyűjtötte ezeket, mert izgalmasak, nem?
1: Igen, hát legalábbis szerintem igen.
0: De jók, nagyon jók. Nagyon jók, nagyon jó. Olyan dolgok, amikről így később is lehet beszélni. Volt egy olyan ismertségünk, aki azt mondta, hogy jó, legyenek frissebbek a témák, meg mit tudom én, de hát nem kell, hogy frissek legyenek. Nyilván az aktualitásokról érdemes beszélni frissen, de az ilyen dolgokról lehet később is. Mi történt? Na mindegy, megyünk
1: zen. Elfogyott a víz.
0: Milyen víz?
1: A nagy ivó kolléganánk vize.
0: Na, majd akkor mindjárt megnézem, mert még hoztam neki tegnap. Na jó, zenélünk. Ez a cica. Na, megyünk tovább.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek

0: növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozótt tűz volt az országban. Legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PET-X is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: Induljon egy újabb óra, itt a Geri Show-ban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
3: Máté evangéliuma 15. fejezet 28. igevers. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Kedves hallgatóm, volt már olyan az életedben, hogy valamiért nagyon imádkoztál, mégsem kaptál választ az imádra? Lehet, hogy könyörögtél Istenhez egy családtagodért, vagy a gyermekedért, a házasságodért, a betegségedből való gyógyulásért, vagy egyszerűen csak azért, hogy mutassa meg Isten, hogy merre tovább. Viszont amikor nem történt semmi, akkor talán elkeseredten feltetted a kérdést, hogy Istenem, hallasz engem egyáltalán? A Máté evangéliumának 15. fejezetében egy kánáni asszonyról olvashatunk, akinek a lánya nagyon beteg volt. Az asszony Jézushoz ment és segítségért kiáltott hozzá. Jézus viszont nem válaszolt neki azonnal. Ő mégsem fordult vissza, hanem tovább kérte Jézust és nem adta fel. Hogyha te is éppen egy ilyen időszakban vagy és imádkozol, vársz és úgy érzed, mintha Isten csendben maradna, akkor sem add fel az imádkozást, hanem tartsd ki, mint ez az asszony. Ő megmutatja nekünk, hogy a csend nem feltétlenül jelenti azt, hogy Isten nincs ott, mert ő a gyermeke betegségének ellenére is továbbra is hitt. És Jézus végül ezt mondta neki: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Hogyha neked is Isten segítségére van szükséged, akkor ne add fel. Ne csak akkor keresd őt, amikor éppen szükséged van rá, vagy éppen minden rendben van, hanem akkor is kapaszkodj belé, amikor nem érted, miért történnek körülötted a dolgok. Hogyha sok mindent megpróbáltál már az életedben, és ha kerested a boldogságot, a biztonságot, a békességet, emberekben és dolgokban, akkor figyeld meg ezt a szakaszt. Mert Jézus téged is hív. Ha foglalkoztat, hogy ki ő, miért jött el érted, és mit jelent őt valóban követni, akkor bátorítalak, hogy nyisd ki a Bibliát, és ne csak mások véleményéből ismerd meg Jézust, hanem ismerd meg az ő saját szavaiból. És amíg soha nem adtad át neki az életedet, akkor borulj le elé imában, vald meg neki, hogy szükséged van rá, és térd meg hozzá teljes szívedből. Nem kell, ha tökéletesnek lenned ahhoz, hogy Jézushoz menj, csak őszintén fordulj hozzá, és mondd el neki, hogy Uram, szükségem van rád. Lehet, hogy nem azonnal kapsz választ minden kérdésedre, de egy biztos, Jézushoz mindig érdemes újra és újra odafordulni. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megtérhettem hozzád, és hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy bármikor fordulhatok hozzád, még akkor is, amikor minden kilátástalannak tűnik. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy kinyithassa feléd a szívét, és megtérjen hozzád. Add, hogy bátran forduljon hozzád, amikor kilátástalan helyzetben van, de akkor is keressen téged, amikor minden rendben van körülötte. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Ámen.

0: Bibliai gondolatokat hallottatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt is vagyunk veletek, ez itt a Hobby Rádió, benne pedig megkezdjük a második órát a Geri Show-ban, mert hogy ugye minden csütörtökön délután 13 és 15 óra között hallhatok bennünket, nem csak engem, hanem a jó zenéket és a kincsemet, feleségemet is, olykor-olykor azért feltűnik itt nálunk, ugye?
1: Na hát a bibliai... Igyekszem.
0: Igen. A bibliai gondolatokból pedig most azt hallottuk, amikor a... Hát valahol kánaáni asszonynak emlegeti az írás, valahol pedig görög asszonynak. Abból az időből, amikor még az volt a fontos, hogy az izraeliekhez jött Jézus. Tehát, hogy még a saját gyermekeit kell, hogy a jó útra terelje. Idegeneknek addig ott nincs helye, és ez az asszony bátor volt, mert a hite olyan erős volt, hogy igen, ám oké, megértem én, hogy én nem tartozok ide, de hát, hogyha már lekutyáztál, nem így mondta persze, de gondolj bele, hogy így azt mondta neki, hogy ez a kutyáknak. Hát az a gyermekeket kell, nem jó, hogyha odaadjuk a gyermekek ételét a kutyáknak, igen, csak hogy a kutyák is esznek morzsákat. És azt mondta Jézus, hogy igazad van, hát akkor a hited megtartott téged, a lányod pedig meggyógyul.
1: És mi ebből nekünk a tanulság?
0: Az, hogy nagyon-nagyon, tehát hogy ne adjuk fel a hitünket. Mert gondolom, itt nem csak Jézus mondta azt, hogy hát asszony, tehát mit keresel itt, hanem szerintem ott, akik ott álltak. Jézus, nem a farizeusokra gondolok, mert ők Jézust is bántották, ugye a farizeusok, tehát ők azon voltak, hogy ő se nagyon beszéljen, mármint Jézus, de akik még úgy ott voltak, azok szerintem rászóltak erre az asszonyra, hogy ne kiabálj már össze-vissza, hát látod, hogy mennyien vagyunk itt, te mennyi a dolgodra, hagyjad már magad, ne. És mennyi minden van mai világban is, amikor egyik ember lebeszéli a másikat valamiről, ugye elmegy az embernek a kedve teljesen, nem szabad feladni a hitünket, tehát ez a lényege ennek szerintem, ennek a bibliai szakasznak.
1: Hát meg igazából nem mindegy az, hogy tényleg így a hitünket, vagy közösségünket, tehát így semmit nem szabad feladni, és tényleg az Isten kapcsolatunkban, és tényleg a valódi hitünket nem szabad feladni.
0: Pontosan.
1: Nagyon sokszor tényleg az ember, ha így közösségbe jár, vallásossá válhat, meg minden.
0: Igen, mert vannak olyan közösségek. Igen, vannak olyan közösségek, ahol nagyon a vallási megszokások vannak, de hogyha valahogy nagyon a mélyére nézünk, akkor ezeknek nyilván van, hogy mondjam, persze, spirituális vonzata, ami hogyha valaki szívből átéli, akkor valóban a megfelelő helyre kerülnek ezek a dolgok, de ha valaki csak úgy megy és megszokásból, és nincs ott a szíve, akkor az igen látványosan megmutatkozik, így van. Bibliai gondolattal jövő héten is találkozhatok, majd itt a Hobby Rádióban érdemes lesz velünk tartani akkor is, mert hogy tényleg érdemes megnézni ezeket, meghallgatni ezeket a gondolatokat. Na hát, haladunk tovább itt a műsorunkban. A következő témát már elő is veszem, mert ugye három zene következik, de előtte nyugodtan beszélgethetünk még úgy is, mert most egy jó ideig nem voltunk itt. Milyen, hogy most már híreket is hallhattuk itt nálunk is, mert eddig igen, ugye úgy volt, hogy nem nagyon hallottatok híreket nálunk, mert úgy voltam vele, hogy hát én ezt nem tudom így megoldani. Most lecsatlakozok, fölcsatlakozok, hogyan csináljam. Na, megoldottam.
1: Úgyhogy... Na, és egy kis gasztró.
0: Jó.
1: Miket csináltunk mostanában?
0: Jó, az is lehet, bár én most arra gondoltam, na mindegy, akkor majd jön utána.
1: Mire gondoltál?
0: Hát, hogy már itt én megnéztem, hogy mi a következő téma.
1: Jó, hát utána, hát hova sérsz? Jó, akkor figyelj, beszélgessünk kicsit gasztróról, ilyenekről. Első kérdésem, ugye te már, nem tudom, hogy ez mennyire titok, egy hónapja képernyőolvasót használsz Windowson.
0: Mondjuk ez a gasztróhoz nem nagyon tartozik, de igen, egyébként, igen, tényleg. De
1: tapasztalatok, érzések, mert ugye meg kell használsz, oké. De Windowson milyen? Milyen a két rendszer közti különbség? Hogy érzed?
0: Na most egy nagyon fontos dolgot azért elmondanék így előtte, hogy bár használom a képernyőolvasót, néha billentyű kombinációval, illetve én nagyon vegyesen használom, mert valamikor már kényelmesebb billentyű kombinációval. Azért mondtam neked, hogy idő kell nekem, amíg én ezt így megszokom, használom az egeret is, de például, amikor a mappák között válogatok, és valamit keresni kell, már akkor most már nem görgetem mindig, hanem sokszor előfordul, hogy beütöm a billentyű kombinációt. Tehát megkeresem, amire rákeresek, annak a kezdőbetűjét, és odaugrik.
1: Amúgy ez Macnél is ugyanígy van, azt hiszem, ezt nem tudom pontosan.
0: Hát majd ki lesz próbálva egyszer, én vagyok a nagy próbanyúl, majd kipróbálom, hogy olyan nagyot kutyó róli, úgyse tudok ott, én nekem azt tetszik egyébként a Mac rendszeren, amúgy ott azt tetszik, hogy a VoiceOver annyira bele van építve a rendszerbe, hogy teljesen jól működik együtt, gyorsan is tudom használni, mármint ott felgyorsítva, és jól érthető. Na most Windowson egy kicsit másabb, mert az NVIDIA-t is egy kicsit felgyorsítottam, de ha túl gyors, akkor nem beszél olyan érthetően. Tudom, akkor szokták mondani, hogy e-speak, de én azt mondom, hogy nem, én elkényesedett izéke, hogy nem szeretem az e-speaket. Tudom, hogy csak az van, akkor az lenne. Oké, de én nem szeretem, na hát ez van. Nekem ott is a Mariska hang van fönt, és akkor azzal tudok így kooperálni tulajdonképpen. Na most én elég hibriden használom a rendszert. Tehát hol az egér nagy 15-ös, hatalmas, 10-15 centis egérrel nézem, ugye a bal szemem az még viszonylag működik, tehát azt még úgy használgatom, de képernyőolvasó nélkül már azt se tudnám használni. Tehát ez az érdekes, hogy éles látás van a bal szemembe, de annyira nem, hogy húzamosabb dolgokat, tehát hosszabb dolgokat el tudjak olvasni. Tehát azt már nem tudom. Ikonokat, meg ilyen nagyjából, hogy mihol van, oda viszem az egeret, és akkor a képernyőolvasó mondja. Tehát már ez kell nekem.
1: De így érzésre, így milyen, így, hogy látod?
0: Hát egy hónappal még szokatlan volt, mert volt olyan, képzelem, nagyon sokszor pár alkalommal előfordult, hogy leültem ide a székbe, és akkor nyúltam az asztal sarkához, fölveszem a szemüvegem, és ott nem is volt ott a szemüveg, mert ugye eltettem. Ja, hogy akkor az nekem már tényleg, mit akarok már nekem, nem is jó a távcső szemüveg. Egyébként pár napja megpróbáltam, hogy na, nézzük meg, hogy még tudok-e vele olvasni, és nem. Tehát már nem működik úgy a jobb szemem egyáltalán, hogy nem tudok vele olvasni. Úgyhogy ennyi. Na hát, de végül is nem rossz. Most itt az adásvezérlőt is úgy használom, hogy 50%-on van az adásvezérlő hangereje, és akkor így hallom a NVIDIA-t is, amikor beszél. Még az adást is tudom figyelni, tehát azt is hallom. Uh-huh. Úgyhogy így teljesen.
1: De így érzésre a két rendszer között, így melyik előtt?
0: Nekem a Mac az jobb abból a szempontból, mert azért a Windows néha tákolni kell. Uh-huh. És én tudom, sokan szeretik a Jaws-t, és nem akarom, hogy kővel dobálja meg bárki is. Én nem tudom, nekem az NVIDIA jó. Nem tudom, a Jaws lehet, hogy már ismeri azt, hogy, mert az NVIDIA-ban az zavar, hogy vannak a Windows 11-ben olyan menük, amire azt mondja. Tehát,
1: valószínű, hogy az már ismeri.
0: Hogy pop-up host. És akkor látom ott az ikonját, hogy az egy olló ikon, vagy kivágás, beillesztés, másolás, stb. Úgy látom, de az új menüket még nem nagyon kezeli az NVIDIA.
1: Amúgy én régebben a Mac-et nagyon megszenvedtem, amikor tanulnom kellett.
0: És akkor mondtam neked, hogy ugye mert arra gondolsz, nem? Tehát a 17-esnél még amikor volt.
1: Bizony.
0: És mondtam neked, hogy de lassú a képernyőolvasó, gyorsítsad már föl.
1: Most ezt kézzétek el, hogy konkrétan tök külön a kettő. Tök igen. Más. Hazahozzuk is, tudod, tudj, egyetlen találjak meg bármit is.
0: És akkor a Móli már az asztalon van, úgy hallottam.
1: Story. Igen. És nagyon-nagyon nehéz volt megszoknom.
0: És akkor hogy is volt, hogy nem az első nap talán még nem szóltam. Második nap szóltam.
1: Már mint a hazajövetel utáni igen. Nap szóltál.
0: Mondom, kincsem, valahogy gyors is már föl, mert lassú.
1: Én mondom, köszi.
0: De érdekes mondom, hogy én a Mac-et is hibriden használom. Ott is fölnagyítottam az egeret. Tehát
1: jó, de figyelj, a te átállásod az röhelyes volt, amikor így megkaptad az én régimet, amikor így igen. Visszahoztad a halálfogságából, és akkor nekem egy két hónapig nem volt nekem.
0: Körülbelül, és azért láttam rajtad, hogy azért úgy néztél rám, hogy mert még az csak legszövesebben, jó, biztos nem, ezt csak úgy mondottad poénból, gond meg nem gondoltad te igazából, csak úgy, de tényleg úgy, ez néha mondtad, hogy te betörném a képernyőjét, hogy
1: de
0: neked működik. Nem tetted volna, persze.
1: De ő meg tök lazán megtanulta.
0: Teljesen. Meg működött is, aztán utána...
1: És akkor utána nekem lett egy másik, neki nem volt, mert addigra már végleg behalt.
0: Igen. És akkor nekem hiányzott egy idő után, hogy de kár.
1: És akkor aztán így de érdekes egyébként ez, hogy így, és így közlekedésnél így másabb valami?
0: Hát a jó szemem az teljesen kiesett, a bal még némileg van, tehát az nagyon-nagyon, tehát nem erőltetem, nem guvasztom ki a bal szememet, hanem amit lát, azt lát, amit nem, azt nem, leginkább a bottal megyek, ez akkor érdekes egyébként, amikor a nap telibe süt előről, és akkor semmit nem látok még a bal szememmel se.
1: De sűrűn van ilyen?
0: Hát reggelente általában igen, meg amikor este felé, ha hazajöv
1: de
0: felé.
1: De esetleg a bal szemedhez nem lenne jó egy ilyen
0: nem,
1: sárges?
0: Nem. Tehát nekem az rosszabb lenne, hogy így elsötétíteni a dolgot. Tehát az nem lenne jó, úgyhogy igazából ide egy botra támaszkodok amúgy is, tehát azzal.
1: És így a főzésben valami változott?
0: Nem, ott se egy igazából, nem, tehát ott teljesen a sütésnél se. Annyi egyébként, hogy amikor kimérem a dolgokat, ugye olyan mérlegünk van, aminek ilyen ledes számjai vannak, ami így kiírja, hogy mi hogy, hát azt már nem olvasgatom, már nem hajolok bele, hanem beszélővel, képernyőolvasóval nézem azt is, illetve, hogy gyakrabban használom a Geminit. Mert, hogy azt tényleg gyakran használom. Segít nekünk leírni a dolgokat.
1: Hú, hát a Gemini azért no comment. Jó, de nem tudom.
0: Mármint, hogy mire gondolsz most így meg közben, itt úgy döntöttem, hogy akkor most nem osszuk fel, hanem akkor mindjárt beszélgetünk még egy kicsit.
1: De nem tudom, hogy mit érezek a Gemini kapcsán.
0: Nem rossz az egyébként, tehát vannak előnyei hátrány, és akkor már tök jó átvezetésnek ez, mert hogy akkor beszéltünk is a következő témáról. Bill Gates szerint a mesterséges intelligencia forradalmát három dolog fogja túlélni tulajdonképpen. Többi az nem. Az első dolog ugye itt a klímával kapcsolatos, ugye a szakembereknek muszáj megfelelő döntéseket hozni, ugye a klímaváltozással kapcsolatban azt egy gép soha nem fogja tudni eldönteni, ez az egyik. Tehát, hogy akik ilyen területen dolgoznak, azoknak elvileg nem kell félni. Támaszt nyújthat a mesterséges intelligencia, de teljesen átvenni a dolgokat nem fogja, mert nincsen meg az ahhoz szükséges készsége a mesterséges intelligenciának, hogy ezt egyedül meg tudja oldani. Illetve mondják, hogy az orvosi szakmában a következőt, vagy Bill Gates mondja, hogy ott sem tudja teljesen a mesterséges intelligencia átvenni a dolgokat, mert az orvosoknak az empátiáját nem fogja tudni utánozni, tehát azt nem fogja
1: mondjuk, ebbe vitatkoznék, gyerekek, bocsánat, ugyanis...
0: Jó, Jézus, nagyon jó, igen, tisztelt a kivételnek, tehát itt most a lényeg az, hogy ugye, mármint az orvosi döntésekre vonatkozóan a műtéteknél, stb.
1: Sokszor pedig...
0: Igen, és akkor most, igen, amit hallottunk pár nappal ezelőtt is a... Igen. Igen, amikor valakinek kukacos lett a... Igen.
1: Oké, ezt engedjük el.
0: Igen, azért mondom, hogy jó, persze, igen, te ezt mondtam.
1: Gyerekek, sokszor szerintem inkább lehet, hogy empátia szempontjából jobb a mesterséges intelligencia.
0: Szerintem csak egy érzet, mert sokan van, mert mindjárt beszélünk erről is.
1: Jó, nem, ez most csak így poénosan, tudom, tehát tudom, hogy a saját érzéseket tükrözi vissza.
0: Igen, meg hát igazából...
1: Persze, oké. Jó.
0: Na, a harmadik dolog, tehát ugye az orvostudományban is segíthet a mesterséges intelligencia, de átvenni nem fogja az egészet sosem. Illetve a harmadik, ez nagyon meglepő lesz, én is tudálkoztam, hogy pont ezt nem, az IT területet. Tehát aki informatikai területen dolgozik, azt nem, nem fogja átvenni teljesen, mert ott is, hogy az emberek alkották meg a mesterséges intelligenciát, tehát ott kellenek olyan mérnökök, szakemberek, akik ezt megfelelően kezelik. De várjál, és ez a legérdekesebb dolog az egészben, hogy ugyanakkor azt is kifejtette Bill Gates, hogy a mesterséges intelligencia, tehát már nagyon korán el kell kezdeni megtanulni ennek a használatát, mert az fog érvényesülni a jövőben, aki ezt profin tudja kezelni és használni. Tehát a mesterséges intelligencia innentől kezdve, de erre már látunk példákat amúgy.
1: Jó, ez akkor úgy hülyeség, ahogy van szerintem, mert mi az, hogy az informatikát nem, hogyha az is egy gép és egy informatikai adatsor.
0: Igen, de...
1: Mert ugye a Copilot az marha jó programozásban ment, meg a Cloud.
0: Hát, nagyon sokat kell noszogatni, megmondani. Én egyébként elárulom mindenkinek, hogy várjatok, hogy irattam egy kis programocskát, ami kell nekem ahhoz, hogy tudjak vele
1: különféle dolgokat csinálni.
0: Így van. És hát ez a program, először mire én ezt meg nem tudom, pár órámban azért beletelt, mire elkezdett működni, meg mit tudom én, tehát megfelelő helyre rakta a dolgokat, és működik azóta is egyébként az a kis programocska. Úgyhogy azt teljes egészében vele írta meg úgy, hogy nulla tudásom van az AHK programozással kapcsolatban. Ez egy ilyen programnyelv. Tehát én ez nem értek egyáltalán meg semmi a programnyelvhez, de így megírattam a kopilottal és megcsinálta. Jó, nekem ez kellett az AHK környezet, a múltkor, jó, múltkor már pár hónapja, de akkor még fönt volt és megcsináltam.
1: Jó, hát na, de hogy ez olyan furi egyébként, mert hát most figyelj.
0: Vagy ott van egy zenekar, hát egy olyan valaki, aki a mesterséges intelligenciát profin használja, szerintem nyugodtan mondhatom, a Velor. Mert ez full azt használja, és nagyon jó zenéket ír pillanatok alatt, illetve sokan használják a mesterséges intelligenciát. Igen. Programozáshoz is, olyan komplett programokat, pláne, hogyha valaki úgy ír programot, hogy még ért is hozzá, hogy mit csinál, hát akkor meg pláne. Tehát azért...
1: Nem tudom, érdekes ez a mesterséges intelligencia dolog, mert mi legalább 2 évet vártunk a használatával, én elmondom őszintén. Mi 2 évet vártunk. Mert amikor mi kipróbáltuk, akkor még nagyon kezdetleges
0: volt. Nagyon, akkor nagyon kezdetleges volt. Igen.
1: De
0: próbálgattuk.
1: Nem tudom, aztán így 2 év után kezdtük el használni, de nem használjuk olyan sűrűn, mert vannak olyan ismerőseim, akik
0: nagyon sűrű használják.
1: Iszonyúan írtóra, és olyan személyes szenzitív adatokat adnak meg, hogy borzasztó.
0: Sokan vannak, és nem csak látássérültek, hanem vannak olyanok, így rendes látunk, emberek is, már úgy értem, hogy mi is rendes emberek vagyunk, nem úgy, hanem akik látnak, meg nem, tudnának az életben.
1: Nem, mi rendetlenek vagyunk.
0: Tudnának az életben eligazodni rendesen. Nem, mint ami nem tudnánk, tehát ezért tudom, ez egy ilyen nagyon vékony talaj, de mégis a mesterséges intelligenciát olyan módon használják, hogy szinte barátként, meg mit tudom én. Én megmondom őszintén, és ide kapcsolódik, hogy azért használom. Már nem látom az ételeknek a lejárati dátumát, vagy akármit, azt megnézetem vele, hogy az micsoda, mi az, hogy van, mint van. Ma például...
1: Ja, főleg, hogyha a nudlit húsos csónaknak nézik.
0: Ja, bimája ez a múltkor, de már nem csinál olyat. Most nem
1: csinál. Hogy látássérülteknek való gyerekek.
0: Most gondolj bele, valaki azt így nem gondol utána, és elkezdi kisütögetni olajba.
1: Gyerekek, hihetetlen, eszem megáll, hogy ezt elhagyjátok, hogy egy látássérülteknek való program a nudlit húsos csónaknak mondja, kösz.
0: Ilyen fagyasztott, mogyorú, krémes nudlit, de egyébként gondolj vele, új gasztro élmény, hogyha azt valaki kisüti.
1: Ja.
0: Nem tudom, milyen lenne az.
1: Nem, figyelj, panírozd be, ráncsod ki.
0: Valaki megpróbálja, figyeld, mert teljesen jó. Rántott, mogyorú, krémes, nem tudom, milyen.
1: Nudli.
0: Hát igen.
1: Miért? A rántott alma miatt leufoltál is.
0: Tudom, milyen finom? Ráadásul mióta új módon, jó, ez is egy nem akarom magamat fényezni, nem is szabad, főleg rádióba sem, meg egyébként sem ezt így mondták, hogy azt nem szabad. Úgyhogy,
1: nem, hát keresztényként.
0: Sem, azért. Meg egyébként a rádióba, tehát az, hogy műsorvezető magáról elmondja a dolgokat, tehát az se jó, de mindegy, nem baj. Igazából az, hogy újfajta módon panírozok, tudom, mindenki más így csinálja, csak én most jöttem rá, nagyobb edényekbe panírozok, ez a lényeg, és nagyon jó sikerülnek a panírok.
1: Nem biztos, figyelj, vannak olyan látók, akik tányérokon.
0: De nekem, tudom, de nekem így az edény az nagyon bevált, és olyan panír, múltkor mit is, valamit kirántottam, és az nem jött szét. Várjál, ezeket a... Paszt. Igen, ezeket a sajtokat.
1: De előtte is valamelyik panírod nagyon jól sikerült.
0: A rántott húsnak.
1: És ne kérdez, nem tudom, de...
0: De a csirkecomnak. Nem, a...
1: Mindegy.
0: Karajnak, vagy minek.
1: Igen.
0: Igen, igen, nagyon finom lett. Szerintem, ha a rántott almát is így csinálom meg, akkor az is jó lesz. Na, egy kis kulisszatítok, hogy hát az is jó lesz. Úgyhogy igen. Tehát én azért most használom így a mesterséges intelligenciát. Ma például megkérdeztem tőle, hogy a szárítógépen a melyik fokozat mit csinál meg, hogy van, ugye nekünk német felirat van rajta.
1: Figyelj, ezzel nincsen baj, hogyha valaki használja a mesterséges intelligenciát, csak nem szabad szerintem egy ilyen lóbba kerülni vele, hogy csak azzal kommunikálni.
0: Hát nem. Nem, tényleg nem, mert az meg sok bajt hozhat maga után. Persze. Van egy ismerősünk közösen, aki inkább a mesterséges intelligenciával beszélget, tényleg olyan dolgokat is megbeszél vele, amiket igazából nem kéne. Igen.
1: Több ilyen ismerős.
0: Van, igen, igen. És hát tulajdonképpen... Jó, mondjuk mióta fönn vagyok az interneten, mondhatnám azt, hogy például a Google is gyűjti az adatokat.
1: De nem, nem.
0: Na, de tehát neki...
1: Másabb azért. Másabb az, hogy célzottan elmondod, megírod sötöbő, vagy...
0: Ez igaz.
1: Érted.
0: Igen. Na, hát én szerintem ebből így, ezt így jól kiveséztük, de nagyon, tehát hasznos, nem azt mondom, nem hasznos, és ugye azért a jövő, aki ezt nagyon jól fogja tudni használni majd. Hát mi immelámmal használjuk szerintem. Tehát
1: persze,
0: így,
1: mi még normálisan.
0: Persze, nem úgy, hanem, hogy valaki programozásra, szövegek írására, beszédek megírására. Igen.
1: Én azt a percet várom, amikor jön, mint az évek alatt, tudod, egy ilyen családi cucc, meg a telefonunkba is beköltözik, és akkor bármikor magyarul, csak az a baj, hogy a mi nyelvünk annyira...
0: Igen, tehát, hogy nem...
1: Köszi Apple.
0: Igen, igen, tehát nem fognak... Mondjuk az évek alatt az volt a durva, hogy ott volt egy nő, akinek a tudatát átvitték, és utána a szenyor helyén ő volt.
1: De miért ezek a szenyorok, ezek hogy néztek ki?
0: Úgy néztek ki, mint egy kis hangszórók.
1: Mert azt mondtad először, hogy ilyen körizé.
0: Kör alakú, hát ilyen henger alakú valamit, mint egy ilyen hangszórók.
1: Úgy mert aztán azóta mondott, hogy amit egy hangszóró, mióta láttál ilyen okos hangszóró.
0: Amúgy igen, egyébként ilyen henger alakú valami volt.
1: Tök durva, hogy de várj, egy családnak egy volt?
0: Egy volt, illetve már mindenki másnak bele volt építve a falakba, tehát nem kellett már
1: az
0: ilyen eszköz.
1: Később volt,
0: de várj, de a nagymama, de a nagymama elővette még azt a kis, mert ő még ahhoz volt hozzászokva.
1: De először a szenyor igen, volt, és volt. Utána azt hiszem a telefonokra is. És akkor úgy volt a falakba.
0: Igen.
1: De én amúgy nem is értem, gyerekek, én abban tökre biztos vagyok egyébként, de tökre. Tehát így, ahogy itt vagyok, tökre biztos vagyok abban, hogy a filmeknek van üzenete.
0: Van.
1: Lehet, hogy azt mondjátok, hogy hülye vagyok.
0: Nem, egyáltalán nem, mert tényleg van üzenete.
1: Biztos, hogy a filmek megjósolnak dolgokat.
0: Bizony meg.
1: Mert azért ez, hogy mindenki az AI-ja a dumán, 19-es sorozat volt.
0: Igen.
1: Hol volt akkor AI?
0: Hát akkor még nagyon nem volt, vagy nem tudtam róla én se, hogy lett volna.
1: Tehát, hogy érted?
0: Igen.
1: Hogy azért, amikor a lányának az anyuka meg akarta tudni az e-mailjét, simán megnyitott, és te már simán meg tudod ilyen kopilottal, hogy
0: mit?
1: Windows alatt, hogy e-mailt iratsz, meg ilyenek.
0: Na jó, de úgyhogy én összekapcsoltam vele direkt az e-mail fiókot.
1: De hogy érted? Hogy
0: tehát
1: mi,
0: úgy
1: mi,
0: külön nem tudnál? Tehát ha azt mondanám neked, hogy na, nézd meg a feleségemnek a titkos beszélgetéseit, ha lennének, azt nem tudnál megcsinálni.
1: Honnan tudod? Honnan tudod, hogy 5 év múlva már nem? Érted? Tehát, hogy döbbenet.
0: Igen.
1: Nagyon durva.
0: Nagyon egyébként. Na! Hát én azt mondom, zenéjünk megint, 3 zene következik, és jön a következő témám, ami belefér itt az időnkbe. Remélem mindenkinek nagyon jó telik a délutánja, főleg így, hogy azért próbálunk egy kicsit nem túl mereven hozzáállni itt a dolgokhoz. Hát érdekes ez a mesterséges intelligencia. Jaj, ehhez kapcsolódik gyorsan, hogy én a múltkor azt álmodtam, nem tudom, adásban meséltem-e.
1: Nem, de csak nagyon... nekem.
0: Én nagyon butaságot álmodtam igazából. Ugye, hogy képernyőolvasót használok, én álmodok ilyeneket is így a képernyőolvasóval is.
1: Azóta is álmodtál?
0: Azóta nem. Vele, azóta egy képernyőolvasóval nem. De azt álmodtam, hogy látom, hogy megy a monitoron, tehát megy a gépem, és akkor fönn volt a képernyőolvasó, Maniska álmomba, és akkor egyszer csak látom, hogy valami elkezd települni. Ilyen program, Sam Broadcaster így föltelepül, na vele ezt hallgatom, fölvettem a füles támomba, és hallom, hogy a Mariska így elkezdi telepítgetni a dolgokat. Így a Sam Broadcastert beállítgatja, még mikrofonpróbát is csinált mindenfélét, és akkor mondta, hogy eltorzította a hangot, aztán vissza, így mondta, hogy mikrofonpróba 1-2-3, meg ilyenek, és akkor kedves hallgatók, utána beállított egy ilyen listát, és akkor elkezdte játszani, és akkor bemutatkozott, beköszönt adásba, hanem az hihetetlen. Tehát magától elkezdett adást csinálni a Mariska.
1: Behalás.
0: De komolyan, de gyerekek.
1: Amikor azt meghalottam, azt hittem meghalok.
0: Hát ez kész, mondom. És mondja nekem a kicsi, miért nem szakítottad meg a telepítés? Miért szakítottam volna meg, de hogy szakítottam, csak csodálkoztam rajta, hogy ilyenek vannak.
1: Miért? Az keményebb volt annál már, amikor ültünk egy buszon és a Mariskát hallottuk.
0: Amúgy igen. Meg a, hát van a kis távirányítónk, ugye ez a kis, mivel meg lehet nézni, hogy a, vagy a lámpát lehet ugye vele kezelni, meg a mozgó lépcsőt, most már buszon a futárt is el lehet. Igen. És akkor megnyújtuk ötször, mondom, kincsem, ne nyom, most már nem vele, nehogy ezt rázzák szóljanak.
1: Játék volt, meg amikor a táblákat, nem, amúgy nem, csak ez ilyen furi volt.
0: Nem, a táblával az volt a furcsa, hogy amikor mentünk valahova, jó pár méterre, jó messze volt a tábla, és mi a lámpát akartuk, és azt ugye többször próbáltuk, és amindányszor a tábla meg ott, akik ott álltak a megállóba, a fülük mellett ott az megszólalt. De mi nem is voltunk a tábla közelébe akkor.
1: Nem, hát figyelj, érdekesek ezek a dolgok egyébként.
0: De én örülök neki, hogy ezek már így vannak, mert nagyon sok segítséget nyújtanak. Tudom, mindig elmondott, hogy ha én korábban vakultam volna meg, akkor még nem lettek volna, nem, tényleg
1: de
0: nem.
1: De várjál, ácsi, utána lett távirányítód, miután botod lett, ugye?
0: Mármint, micsoda?
1: Utána lett távirányítód, miután bottal
0: igen.
1: Közlekedni?
0: Igen, de az, még 24-ben azonnal vettem, hogy még nem voltam, még nem voltam egyesületi tag még.
1: Ja, tényleg.
0: Még akkor nem.
1: Ja, mert igen.
0: Hazahoztad azt a botot, az üvegszálasat.
1: Igen.
0: És akkor utána én azt lefoglaltam magamnak.
1: Igen,
0: hogy
1: hát rá
0: akkor,
1: egy másfél hónapra szerintem.
0: Hogy ez az enyém, és utána, mikor járkáltunk, azért mondtam,
1: sőt,
0: hogy...
1: én azt hiszem úgy volt az első tervrendítós élményed, talán egy kölcsön adtam neked az enyém.
0: Hú, egy kicsit gyerek közelebb azért óvatosan jól
1: adta. Azt hiszem úgy volt az első tervrendítós élményed, talán egy kölcsön adtam az enyémet, és akkor mondtad, hogy nekem is kell.
0: A mozgó lépcsőt néztük meg vele, és akkor mondtam, hogy hát a lámpa az nekem is kell.
1: Igen.
0: De nem annak kapcsán, hanem azért is, mert hogy már a kis távcsövemmel nem látnám, tehát nem láttam a lámpát.
1: De én azt mondom neked, hogy tök jó, hogy így integrálódtál be ebbe az egészbe, hogy...
0: Hát igyekeztem egyébként. De...
1: Időben...
0: Tudom, nem egyszerű egyébként.
1: Miért? Figyelj, ez így egyszerűbb, mint hogy akkor ütne be a bum.
0: Egyébként igen. Tehát nekem, én azért is szoktam neked mondani, tudom, hogy nagyon-nagyon segítőkész vagy, egyébként a kincsem nagyon segítőkész, tehát mindig igyekszik úgy megtanítani a képernyőolvasót is. Billentyű kombinációt nagyon idegesíti, ha egerezek, de mondtam neki, hogy ezt én
1: de
0: még
1: nem
0: én...
1: azért, nem azért, mert bénán, tehát bénán, hogy mindig fókuszt vesz.
0: De én meg szeretem még használni, amíg tudom így a bal szemben.
1: Miért, amikor rájöttél a tabra, és direkt nem szóltam?
0: Na, hát
1: pedig
0: előtte
1: négy hónappal mondtam.
0: Igen, a Lidl-nek az oldalát rájöttem, hogy ott tabba jól lehet kezelni. És akkor tök jó.
1: Jó, de miért? Te is ismerősünknek próbál segíteni. Ugyanilyen vagy.
0: Igen.
1: És ő is rosszul éli meg, és akkor te is kicsit
0: hát tulajdonképpen én úgy vagyok vele, hogy de látod, hogy nekem így teljesen jó. Hogy így mennek a dolgok.
1: De várjál, amikor te is mondasz neki valamit, akkor te is berágsz, hogyha nem...
0: Hát, hogyha nem fogadja, én most már úgy jövök, hogyha nem, akkor nem. Hát most ő magának majd megtudja, aztán készet most ennyi. Viszont elkezdődött már második zenemegy egyébként, úgyhogy belebeszéltük, itt nem volt.
1: Hát akkor beszéljünk tovább, figyelj.
0: Ez jó, csak így... itt a zene megy, aztán itt elkergetjük itt az embereket azért. Kicsit zenélünk, aztán jövünk vissza hozzátok, és akkor folytatjuk tovább. Itt a műsorunkat, úgyhogy érezzétek jól magatokat.

0: Hát a Fictior című felvétel egy igen érdekes dal volt, ilyen skandináv nyelvezetű kis dallamos zenét hallottunk az elmúlt percekben, azt megelőzően pedig több más felvétel is forgott. Hát itt vagyunk veletek, nagyon gyorsan elszaladt az idő, odakint 27 fok van, 40% páratartalommal és csendes idő, tehát nincsen szél, úgyhogy egész jó, nagyjából süt a nap. Na hát... Remélem, mindenki jól érezte magát az elmúlt két órában, mert hogy lejár a műsoridőnk lassan.
1: Nekem ez egy nagyon jó visszacsúsztató volt egyébként.
0: Kicsi gyere közelebb, hogy te is csúsz vissza.
1: Nekem ez egy nagyon jó visszacsúsztató volt így az adás világába. És egyébként itt beszélgettük, hogy amúgy a podcastot azt nem vetjük el végleg, csak nyilván igyekszünk úgy témázni, hogy az korrekt legyen, senkit se bántson, őszinte legyen, nem szívem?
0: Így van, tehát ezt nekünk azért így át kellett dolgozni, hogy működjön,
1: meg
0: hogy legyen.
1: Meg át kell gondolni.
0: Meg át kell gondolni, így van.
1: Mert én azt gondolom, hogy azért a mikrofon az felelősség.
0: Bizony, ezt valakitől hallottuk is, hogy amikor a mikrofon elé ül valaki, akkor az tényleg felelősség. Azt nem lehet akárhogy, csak úgy. Ugye amikor bejött az internet, én is amikor eldöntöttem, na, rádiózni szeretnék 2004-ben, nyilván azért hallgattam rádiókat előtte, tehát nem kezdtem el bohóckodni, mert gondoltam, hogy mit lehet mondani, vagy hogyan, és akkor úgy sajátítottam el, ugye internet volt, meg ilyen mikrofon, hát ugye el lehetett kezdeni, de tényleg erre oda kell figyelni, hogy mit meg hogyan mond az ember, főleg ma, mert nagyon gyorsan terjednek a dolgok, főleg így az interneten.
1: Meg tényleg, hogy milyen technikával dolgozol?
0: Hát igen, annak én megelégettem, hogy 400 forintos mikrofonnal is, ilyen asztali, ilyen műanyag, kis pattintott műanyag mikrofonnal, sose felejtem el. Hát azzal kezdtem mindent, aztán utána jöttek a fülesek.
1: Aztán gondoltad volna, hogy pont miután ide jössz, keverőpult, ilyesmi?
0: Nem gondoltam volna. Nem gondoltam volna tényleg egyébként, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó, tehát nem kell bonyolult keverőpult, ilyen egyszerű kis, és tök jól működik már idestova, már lassan több, mint másfél éve.
1: Hát azért is sajnáltam az első, de...
0: Megvan még.
1: Tudom.
0: Még megvan.
1: Csak csapkodni kell.
0: Nem kell csapkodni, hanem a meleg, tehát hogy ahogy az időjárás változik, úgy búg, érdekes módon, hogy máshogy melegszik, és akkor így tekergetni
1: de
0: kell.
1: De a széria hiba amúgy, mert mesélte ismerősünk,
0: hogy van egy másik ugyanolyan, és az is ugyanígy zúg, igen.
1: Igen.
0: Igen, igen, tehát az máshogy van. És akkor, mint annak idején volt ez a nyúletető az HBO befogására, úgy hívták ezt a dekódert, lehetett venni a lengyel piacon. És azt is itt tekergetni kellett, hogy jobb legyen a műsor, jobban bejöjjön az adás, így ki lehetett szűrni. Hasonló módon működött ez a keverő is.
1: Szép.
0: Hogy így tekergetni kell az egyik potmétert, hogy kiszűrje a hangot. És akkor így működött, tehát végül is így lehet még így használni, de azért kicsit jobb így, hogy jól működnek a dolgok, és igen, akkor van egy jó működő. Na, hát nagyon örülök, hogy itt voltál, nem küldelek el, csak tényleg lejár az adás időnk, és akkor...
1: Jövő héten találkozunk, köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!
0: Na, hát én is örülök, hogy itt voltál, és akkor jövő héten szintén úgy, akkor gyere! Aztán én meg elköszönök, csak közben hallottam valamit, mint a furnának, vagy nem tudom, mindegy, kint ilyen köszörülés van, vagy valami. Nem a kenyérsütő, mert közben sülám a kenyér, ha már itt a dolgokról beszéltük. Nem, ilyen hangot nem ad ki a kenyérsütő. Meg már miért adnak ki, most már sülésidő van lassan. Na, közben megbeszélgettük itt a dolgokat, azért jók vagyunk, na. GeriY@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide írhattak nyugodtan. www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk, itt számos információt találtok a rádióval kapcsolatban, amit érdemes megnézni, illetve híreket is olvashattok, valamint a Facebookot is ajánlom a figyelmetekbe, facebook.com/hobbyradio.hu, itt pedig különféle események, programok találhatók, amikhez interaktív módon hozzá tudtok szólni. Van egy alkalmazásunk is, amit letöltve telefonon tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót, és híreket is tudtok olvasni, úgyhogy ezt is érdemes megnézni, hogy nektek melyik a kényelmesebb megoldás, döntsétek el. Ha tehetitek, akkor maradjatok a Hobby Rádióval, rengeteg féle műsor lesz még ma is, meg aztán a következő napokban is, és mivel mindjárt itt a hétvége, ezért nagyon kellemes hétvégét kívánunk nektek, jövő héten pedig találkozunk. Ez volt már a Geri Show, sziasztok!

0: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to The Hobby Radio.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Javulhat Budapest közbiztonsága. Szeptember 12-én rendezik meg a Köccsei találkozót, Orbán Viktor beszédet mond. Mobil visszaváltó automatát vittek a kalocsai laktanyába. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága, közölte 5 belső kerület polgármestere szerdán közös közleményben. Az összegzést Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Piko András, Soproni Tamás és Tóth József polgármesterek írták alá. A belügyminiszter tájékoztatása szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét. A belügyminisztérium ugyancsak támogatja az objektív felelősség kiterjesztését a térfigyelő kamerával dokumentálható közlekedési jogsértésekre. Szeptember 12-én rendezik meg a Köccsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő, közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért alapítvány által szervezett zárt körű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak. A Köccsei találkozót 2004. szeptember 3-ától minden évben hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. A zárt körű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. A Mohu mobil visszaváltó automatát szállítatott a kalocsai laktanyába a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve. A környezetvédelmi célokat és közösségi felelősségvállalást egyszerre szolgáló megoldás lehetővé teszi, hogy a Paks térségében szolgálatot teljesítő katonák az összegyűjtött jelentős mennyiségű palackot, dobozt és üveget a lehető legkönnyebben visszaválthassák, így azok visszakerülnek a körforgásos gazdaság rendszerébe, írta a Mohu. A honvédek a gyűjtésen túl a feldolgozásban is segítenek, és még hetekig szükség lehet a munkájukra, tették hozzá. 4 független akkreditált laboratórium által végzett 45 mintavételi pontból vett több száz talajvíz és talajminta átfogó vizsgálata sem alumínium szennyezést, sem további 12 fém által okozott szennyezést nem azonosított a Semcorp lítium akkumulátor elválasztó filmet gyártó kínai vállalat debreceni telephelyén. Ismertette a vizsgálat eredményét a Semcorp a sajtóhoz eljuttatott nyílt levélben. A vizsgálat azután indult, hogy június 24-én a hatóság felfüggesztették a termelési tevékenységet egy olyan laboratóriumi jelentés alapján, amely a márciusban vett talajvízmintákban több fém rendkívül magas koncentrációját mutatta ki. A nyílt levél mellett a Semcorp a talajvíz vizsgálati eredményeket tartalmazó laboratóriumi jelentéseket is hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Köszöntöm az Északi Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet képviselőit, egy gyors bemutatkozást hadd kérje tőletek.
1: Baláni Antal Lucianita vagyok.
2: Én pedig Dorner Attila.
0: A szövetkezeti formáról elég kevés fogalmunk van, feltételezhetően munkát segítenek keresni. Nyugdíjas szövetkezet valószínűleg, hogy azért, mert nyugdíjasoknak igyekeztek segíteni. Mitől szomszédok és mitől északi?
2: Nem véletlenül szomszédok, a régi magyar sorozatra szerettünk volna valami ikonikus nevet találni, és így lettünk mi a Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet, és hogy miért északi, úgy képzeljék el, hogy az országot igazából négy szomszédok nyugdíjas szövetkezet fedi le, és mi vagyunk az ész.

0: A tagjainkat, a nyugdíjas szövetkezet tagjait értesítjük arról, hogy melyik kerületben, hány órában, milyen feladatokat kell ellátni, és értesítés után, ha megfelelő egy adott nyugdíjasnak a munka, akkor megtekintheti ezt a munkalehetőséget, tehát kimegy a helyszínre megnézi, hogy mit kell csinálni, kivel kell együtt dolgozni, és ha egy szimpatikus, akkor igazából elkezdi a munkalehetőséget szövetkezeten keresztül dolgozva.
1: Ez a munkaerő közvetítése egy munkaadónak vagy munkavállalónak pénzbe kerül egyébként?
0: Fontos, hogy a nyugdíjasoknak semmiféle pénzbe nem kerül. Tehát ők szövetkezeti tagként dolgoznak, és nem kell semmi plusz pénzt fizetni ezért. A szövetkezeti tagság, ha valaki belép egy szövetkezetbe, akkor 1000 forintos részegyet kell váltania, de ha kilép a szövetkezetből, akkor ez vissza is kapja. Tehát a nyugdíjasnak, még egyszer mondom, nem kell fizetni semmit a szövetkezet felé.
1: Miért éri meg szövetkezeti tagnak lenni?
0: Azt szokták mondani a nyugdíjasok, ezt ők mondták, és nagyon jól kitalálták, olyanok vagyunk, mint egy munkaügyi központ. Tehát mi vagyunk a nyugdíjas munkaügyi központ, amikor bejönnek hozzánk, most is akár a Kassák-Lajos utca 50 szám alá, 50 fajta munkalehetőség közül lehet választani. Tehát leülnek az ügyfélszolgálatos kollégáimmal szemben, a kollégáim elmondják a munkalehetőségeket, és a nyugdíjas választ a többfajta munkalehetőség közül. Tehát nem egy, meg nem kettő, hanem különböző fajta munkalehetőségek, különböző kerületekben, különböző óraszámban igazodva az adott nyugdíjashoz.
1: Azt jelenti, hogy a munkaadók számára egyértelmű az, hogy ők nyugdíjas fognak foglalkoztatni?
0: Teljesen egyértelmű, tehát a munkaadóknak egyértelmű, másrészt ők fel is vannak erre készülve. Tehát ha valakinél mondjuk 8 vagy 12 órás műszakok vannak, akkor úgy gondolom, hogy a szövetkezetnek feladata, küldetése is, hogy egy 12 órás műszakot például mi felosztunk 2x6 órában, és az már úgy gondolom egy nyugdíjas barát műszakbeosztás tud lenni.
1: Ez a szövetkezeti formula, ez mit garantál a nyugdíjas felé, vagy mit garantál a munkaadók felé?
0: A nyugdíjas felé talán legfontosabb garancia az a bérgarancia. Tehát minden esetben a nyugdíjassal megállapodott bért a szövetkezet mindenképp kifizeti a nyugdíjas felé. Tehát úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, mert amikor 2017-ben mi elkezdtük, akkor nagyon sok olyan nyugdíjas jött be hozzánk, akinek a nyílt munkaerőpiacon megígértek ezt meg azt magas órabéreket, és nem kapták meg ezeket a kialkudott órabéreket. Tehát a szövetkezet egyfajta védőhálót is biztosít a nyugdíjas részére, hogy mindenképp megkapja az adott kialkudott bérezést.
1: Tehát ha én nyugdíjasként mondjuk munkát keresek, akkor nem egy adott céghez megyek szerződni, hanem magával a szövetkezettel szerződök?
0: Fontos, hogy igen, hogy a szövetkezeti tagként végez a nyugdíjas feladatteljesítés, és ha nálunk szövetkezeti tag a nyugdíjas, akkor lehetősége van, hogy így az elején mondtam, hogy 200 partner cégünk van itt Budapesten, lehetőleg az első helyen szeretnénk megtalálni az ő fix helyét, de nem találja meg, és valamiért mégsem szimpatikus az a munka, amit elvállal, akkor lehetősége van váltani, és egy másik munkahelyen megtalálni a ő neki megfelelő lehetőséget.
1: Ez a cégeknek miért jó? Kapnak róla számlát?
0: Utólag természetesen egy költségszámlát kapnak erről, de én inkább azt mondanám, hogy azért jó a cégeknek nyugdíjasokat foglalkoztatni, mert egy megbízható munkavállalói réteghez jutnak, valamint az adózási szabályok olyanok Magyarországon, hogy a nyugdíjasok után a szövetkezeten keresztül foglalkoztatják őket, nem kell munkáltatói járulékokat fizetni. És úgy gondolom, ez óriási spórolás, ha nincsenek munkáltatói járulékok, valamint a nyugdíjas a bruttó béréből csak 15%-ot adózik. Tehát mindez a cégek részére is a nyugdíjas foglalkoztatás költséghatékony adózási szempontból.
1: Anita, neked mi a feladatod a szövetkezeten belül?
2: Rehabilitációs mentorként segítem a szövetkezetnek azt az új elképzelését. Pontosabban nem elképzelés, mert ebben már keményen belevágtunk és dolgozunk rajta, hogy kiépítsünk egy olyan megbízható szolgáltatást, ami a nyugdíjasok elhelyezéséhez hasonlóan a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezését fogja segíteni. Ezen dolgozunk most nagyon erősen. Minél szélesebb körben próbáljuk az emberekkel megismertetni ezt a programot, és nem csak a munkavállaló megváltozott munkaképességű emberekkel, hanem a munkáltatókkal, akik szeretnének szintén egy megbízható, jó munkaerőgárdához jutni.
1: Onnan jöhetett az ötlet, ha már nyugdíjasoknak tud a szövetkezet munkát biztosítani, akkor lehetőséget próbálnak biztosítani megváltozott munkaerőknek is?
0: Igen, én annyiba egészíteném ki Anitát, hogy mi nyugdíjasokat keresünk mindig a munkahelyeinkre. De rengeteg rokkant nyugdíjas jött be hozzánk.
1: Ami ugye már nincs, már
0: úgy nevezik magukat, igen.
1: Mégsem nyugdíjas, aktív munkavállalóként lehet ugye az új törvények szerint dolgozni.
0: Bejöttek hozzánk ezek a nyugdíjasok, akiket szövetkezeten keresztül nem lehet foglalkoztatni, mert az öregségi nyugdíjasok dolgozhatnak szövetkezeten keresztül, és kellett egy megoldást találni arra, hogy ezek ugye a régen rokkant nyugdíjasnak nevezett réteget is segíts munkalehetőséghez jutni, tanulni, és itt jön

0: jön képbe Anitának a szakértői szerepe.
1: Ugyanúgy egy munkaerő közvetítésben vesz részt a megváltozott munkaképességű is?
2: Így van, nekünk megvan a megfelelő forrásunk ahhoz, hogy hozzájussunk ezekhez az emberekhez, hogy eljuttassuk hozzájuk a lehetőséget, az információt, hogy itt vagyunk.
1: Milyen létezünk. Csatornákon keresztül az adott érintetek szervezeteit fölkeresítek?
2: Alapvetően nem ők a legerősebb partnereink, elsősorban a kormányhivatalok azok, ahol megjelennek ezek az emberek. Nekünk az a célunk, hogy rögtön, ahogy ő abba az állapotba kerül, hogy ő mostantól megváltozott munkaképességű ember, abban a pillanatban szerezzen tudomást rólunk, és onnantól kezdve tudjunk neki segíteni. Nem igazán jó az az állapot, amikor egy ember nagyon belesüllyed már az ő rossz egészségi állapotába, a rossz lelki állapotába. Azt szeretnénk, hogy még abban a pillanatban elkapni őt, amikor megváltozott munkaképességét el kell, hogy fogadja, de közben éreznie kell, hogy munkavállalóként ő még egy nagyon hasznos része a társadalomnak, és ebben a pillanatban akarjuk őt kézen fogni, és megismertetni ezzel a lehetőséget.
1: Mármint ugye, aki később válik megváltozott munkaképességűvé. Tehát akkor egy rehabilitációs folyamatban is részt vesznek?
2: Hogyne. Az a célunk, hogy abban a pillanatban, amikor ő ezzel az új élethelyzettel szembesül, abban a pillanatban mi már tudjunk neki egy óvó kezet nyújtani, hogy semmi gond, fogjuk tudni, hogy mi a betegsége, mi az, amit ő a megmaradt képességeivel még el tud végezni, és mi ehhez is fel kell, hogy nőjünk ehhez a feladathoz, hogy megtaláljuk neki az általa végezhető munkát.
1: Ez egy új projektként indul?
2: Így van.
1: Mik a jelenlegi tapasztalatok? Idősebbek vagy fiatalabbak érkeznek kerületből vagy Budapest egyéb területeiről? Ki az, akit sikerült esetleg már munkához segíteni?
2: Tekintve a szövetkezet régi jó múltját és ismerettségét, alapvetően most az a tapasztalatunk, hogy az 50 év feletti korosztály keres meg minket, tehát itt direkt szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a már nyugdíjas korú emberek, hanem a nyugdíj közeli korban lévők, de megjelentek már a 20-30-as éveikben lévő ügyfeleink is, tehát határozottan érezzük azt, hogy a munkánk az eljut hozzájuk és hallanak rólunk.
1: Cégek hogyan fogadják azt, hogy megváltozott munkaképességűt kell foglalkoztatniuk, vagy lehet foglalkoztatniuk?
2: Szerintem már az országnak itt az ideje, hogy felnőjön ahhoz a fajta gondolkodáshoz, hogy ez egy nagyon fontos munkaerő réteg, akit foglalkoztatni kell. Nyilván ez megfogalmazódik szinte mindig kormány szinten is. Valahogy mindig megoldják másképp. Azt gondoljuk, hogy most van egy jó időszak, amikor tényleg már annyira rossz helyzetben van ez a fajta foglalkoztatás, hogy erre most már nagyon-nagyon rá kell állni, és az a tapasztalatunk határozottan, hogy a cégek lelkesek, pozitívan fogadják a megkereséseinket, és eredményes tárgyalásaink is vannak velük.
1: Inkább nyugdíjas, akit foglalkoztatnak szívesebben, vagy megváltozott munkaképességű.
0: Ugye én azt mondom, hogy még kezdetben nyugdíjas, tehát a nyugdíjas foglalkoztatásban a 10 év alatt sikerült egy erős szemléletformálást elérnünk, hogy ne gondolják azt, hogy a nyugdíjas egy öreg ember, aki nem tud dolgozni. Ezt a szemléletformálást a megváltozott munkaképességűek munkaerő piacán, ezt ugye idén kezdtük el, úgy gondolom, hogy hosszú évek lesznek nekünk, míg azért ténylegesen minden céggel megismertetjük azt, hogy ne azt gondolja a megváltozott munkaképességűekről, hogy ők nem képesek a munkavégzésre, hanem ugyanúgy egy hasznos tagjának gondolja, a saját csapatának hasznos tagja legyen egy megváltozott munkaképességű ember, és ebben amúgy őszinte leszek, nagyon sokat segít az, hogyha felveszi saját állományba a megváltozott munkaképességű munkavállalót, ugye, akkor rehabilitációs hozzájárulási adót kerülhet el, aminek az összege 2026-os évben már közel 3 millió forint évente. Tehát anyagilag is támogatva van egy cég, hogyha megváltozott munkaképességűt foglalkoztat.
1: Mik a tapasztalatok? Ez a megváltozott munkaképességű projekt ez mostanában indul. A nyugdíjasok esetében ugye ők is a munkaerőpiacon talán hátrányos helyzetűek, de az utóbbi időben elég sok helyen kevés a fiatalok utánpótlása. Rendszeresen foglalkoztatnak vissza úgymond nyugdíjasokat, például ugye a pedagógus pálya ilyen, vagy az egészségügy. Valóban így van, kicsit több a munkalehetőség, mint mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt. Megmutatkozik ez a kereslet, vagy a kínálati oldalon.
0: Azt mondom, hogy a magyar munkaerőpiac még mindig feszes, ami azt jelenti, hogy még mindig sok munkavállaló hiányzik a magyar munkaerőpiacról, és ugye ezt valakik úgy próbálják megoldani, hogy harmadik országbeli, esetleg ázsiai országokból hoznak be munkaerőt, mi ebben nem hiszünk. Mi abban hiszünk, hogy a magyar munkaerőpiacon még van tartalék. Tartaléknak gondoljuk ugye a nyugdíjasok foglalkoztatását és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. És a cégek részéről a nyugdíjasoknál én úgy gondolom, hogy határozottan elértük már azt a szemléletváltást, hogy igen, most már a cégek szívesen alkalmaznak nyugdíjasokat, egyrészt a különböző adókedvezmények miatt, valamint mert megbízható kollégák. Őszinte leszek, amikor választaniuk kell a cégeknek, hogy iskola szövetkezettel működnek együtt, aki ugye diákokat foglalkoztat, vagy nyugdíjas szövetkezettel, aki nyugdíjasokat foglalkoztat, akkor most már inkább a nyugdíjas szövetkezet felé húznak.
1: Mi lehet ennek az oka? A fiatalok még tapasztalatlanok, hiszen ugye egy nyugdíjashoz is alkalmazkodni kell, mint hogy egy megváltozott munkaképességhez, hiszen ugye orvoshoz kell menni, vannak olyan munkavédelmi problémák, amire például ugye orvosi javaslatra nem állhat létrára, nem igazán alkalmas nyugdíjasként, miközben aktív munkavállalóként mondjuk 15-20 évvel ezelőtt még alkalmas volt.
0: Azt kell tudni, hogyha egy nyugdíjas elmegy dolgozni egy adott céghez, akkor nagyon fontos, 40 év munkatapasztalattal érkezik meg egy adott céghez dolgozni. Ez óriási. És a diákok nagyon gyorsan fejlődnek, nagyon könnyen alkalmazkodnak, viszont egy nyugdíjas úr vagy egy nyugdíjas hölgy 40 éves munkatapasztalatával én úgy gondolom, hogy nem tudnak versenyezni. Tehát vannak olyan munkaterületek, ahova a diákok a jók, és a diákokat alkalmazzák szívesen. Mondok egy példát, gyors éttermekben az éjszakai műszak. Tipikusan olyan, ami leginkább a diákoknak a felvevő területe. Viszont hétköznap délelőttönként, amikor ugye a legtöbb diák, még az egyetemisták is iskolában vannak, a nyugdíjasok viszont pont szeretnek délelőtti reggeli műszakokat vállalni, tehát a nyugdíjasoknál meg pont ez a délelőtti reggeli munkavégzés, ami felkapott.
1: Mennyire jellemző az, hogy saját szakmájukban találnak a nyugdíjas szövetkezeten keresztül a nyugdíjas korba érő emberek feladatot?
0: Én azt mondom, hogy jellemző, de nem minden esetben, és el is mondom, hogy mire gondolok. Tehát aki mondjuk lakatos volt, hegesztő volt, vagy mondjuk cukrász volt, az általában elhelyezkedik a saját szakmájában, tehát nyugdíjasként, most mondjuk hegesztőként vagy lakatosként dolgozik tovább. De bejönnek hozzánk nagyon magas képzettségű jogászok, doktorok, vagy akik jegyzők voltak, ők viszont nyugdíjasként már nem szeretnének ennyire nagyon felelősségteljes munkát végezni. Ők igazából egy picit egyszerűbb munkaköröket vállalnak nálunk, ahol ugyanúgy megvan a napi munkavégzés és a hasznosságérzet, ami nagyon fontos a munkájuk során, de ők például nem a szakmájukban helyezkednek el nyugdíjasként.
1: Mire számít a szövetkezet a megváltozott munkaképességűek esetében? Ugyanúgy kell velük bánni, mint a nyugdíjasokkal, vagy van esetleg olyan különbség, amitől egy kicsit másképpen kell kezelni ezt a munkába állást?
2: Attól függ, hogy az az ügyfél, aki bejön hozzánk, az mióta van a megváltozott munkaképességű helyzetben. Azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha ő már régebben nem dolgozik, és sokkal bizonytalanabb a hozzáállása a munkavállalásához, akkor vele nehezebb dolgunk van, mint azzal a nyugdíjassal, aki korhatárát elérve nyugdíjazták, és azt mondja, hogy ő még elég fit és elég ügyes ahhoz, hogy dolgozni tudjon. Abban az esetben, amikor egy nagyon rossz egészségi állapotban lévő embert kell a munkaerőpiacon elhelyezni, azért azt gondolom, hogy az egy nehezebb feladat. Itt mondjuk tegyük különbséget fogyatékosság és megváltozott munkaképesség között. Fogyatékos emberek esetében nyilván halmozottan nehéz helyzetben vagyunk, de erre is fel vagyunk készülve, és erre is megvan a stratégiánk, hogy hogyan lehet őket tovább vinni a munkaerőpiacra. Abban az esetben, amikor időben sikerül egy megváltozott munkaképességű emberhez hozzájutnunk, tehát frissen, miután megkapta a határozatát, abban az esetben ő még sokkal lelkesebb, tehát én azt gondolom, hogy ők azok, akik hasonlíthatóak a nyugdíjas munkavállalóinkhoz.
1: Mi a helyzet a kerületi adatokkal? Van esetleg erről információ? A kerületben hány nyugdíjas él, mennyi megváltozott munkaképességű ember van, közülük mennyivel van kapcsolata a szövetkezetnek?
0: Pontos adataink nincsenek a kerületi nyugdíjasokról vagy megváltozott munkaképességűekről, mert nagyon fontos azt tudni, hogy a szövetkezet működése nem a 13. kerületre, vagy nem Budapestre koncentrálódik, hanem mi például Budapestért és Pest megyért vagyunk felelősek. Konkrét adatokat a kerületre nem tudok mondani, mivel egész Budapesten és egész Pest megyében dolgozunk nyugdíjasokkal és megváltozott munkaképességűekkel.
2: A kerülettől függetlenül megváltozott munkaképességű emberek még jégvidékről is jönnek, tehát Budapesten kívülről is a tömegközlekedést már nyilván abban az esetben, amikor probléma nélkül tudják használni, akkor azt szívesen veszik igénybe, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy nem kifejezetten 13. kerületi megváltozott munkaképességűek keresnek minket, hanem hál' Istennek elég széles körből.
1: Van-e arról statisztika, hogy évente hány embert segít a szövetkezet munkába állni?
0: A 13. kerületi irodánkban jelenleg 420 fő nyugdíjas dolgozik, tehát 420 fő nyugdíjasnak utalunk havi szinten ugye fix nyugdíjkiegészítést, és hogy az éves számot nézzük, ez körülbelül éves szinten olyan 20%-kal növekszik, tehát évről évre általában olyan plusz 50-60-70 fővel több nyugdíjasnak tudunk munkát adni.
1: Ha egy nyugdíjas vagy megváltozott munkaképességű kedvet kap ahhoz, hogy munkát vállaljon, és fölkeresné szívesen a szövetkezetet, milyennek az útja, módja, milyen eljáráson kell részt vennie, minek kell megfelelnie, hogyan, hol teheti ezt meg?
0: Legegyszerűbb az, ha befáradt személyesen az ügyfélszolgálati irodánkba, ugye ez 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 50. Nyugdíjasok esetében, ha a szövetkezeten keresztül szeretne dolgozni, akkor nyilván a nyugdíjas határozata, öregségi nyugdíjas határozata szükséges a munkavégzéshez, megváltozott munkaképességűek esetén pedig Anétát kérdezem, hogy mi szükséges, hogy nálunk dolgozni tudjanak.
2: Egyszerűen csak igazolnia kell, hogy ő valóban már megváltozott munkaképességű kategóriába tartozik, onnantól kezdve átbeszéljük azokat a munkatapasztalatait, ami már megvan neki, nyilván vannak igényei, azokról is beszélgetünk. Nagyon alaposan megnézzük a komplex minősítését, hogy lássuk, hogy melyek azok a pozíciók, amelyek az egészségét nem veszélyeztetik tovább, hanem kifejezetten a cél az, hogy ők rehabilitálhatóak legyenek, tehát tovább erősödjenek, és a munkavállalásukban pedig megbízható munkaerővé váljanak.
1: A cégeket is keresi maga a szövetkezet, vagy a szövetkezetnél jelentkeznek cégek?
0: Határozottan, tehát a szövetkezet konkrétan az én feladatom az, hogy a piacon megtaláljam azokat a cégeket, akik nyugdíjasokat vagy megváltozott munkaképességűeket tudnak foglalkoztatni. Ezen kívül van olyan, hogy néha úgy magától is megtalál minket egy cég, vagy besétál hozzánk az irodába, vagy felhív minket telefonon, hogy munkaerőre van szüksége, de inkább a szövetkezet lobby tevékenysége által jut el a magyar KKV szektorhoz, vagy a magyar nagy foglalkoztatókhoz.
1: Nehéz őket meggyőzni?
0: 2017-ben, amikor indultunk, igen, nagyon nehéz volt, és sokan még furcsán néztek ránk, hogy miért akarunk mi nyugdíjasoknak munkalehetőséget adni. Ez a 10 év alatt nagyon sokat változott. Most már én azt mondom, hogy a cégeket nem nehéz meggyőzni arról, hogy nyugdíjasokat foglalkoztassanak.
1: Gondolom, hogy a munkavállalók viszont keresnek titeket. Míg a cégeket vadászni kell, addig gondolom, hogy a kereslet ez egy kicsit magasabb a nyugdíjasok, vagy akár a megváltozott munkaképességűek részéről.
0: Pontosan, rengeteg nyugdíjas keres minket. Naponta az ügyfélszolgálati irodánkba jönnek be, teljesen esetleg, akik elsétálnak az utca előtt, bejönnek, rengetegen hívnak minket telefonon, betérnek hozzánk a szövetkezetbe a nyugdíjasok és a megváltozott munkaképességűek.
1: Még egyszer mondjuk el azon érdeklődőknek, akik munkát keresnek nyugdíjasként vagy megváltozott munkaképességűként, hol tudnak érdeklődni, milyen formában, hogyan tud segíteni a szövetkezet számukra.
0: Én a személyes érdeklődést javaslom mindenképp, irodánk címe pedig 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 50. Hétfőtől péntekig vagyunk nyitva, minden nap 8-tól 4-ig.
2: Megváltozott munkaképességűként pedig nagyon fontos, hogy legyen nála valamilyen hivatalos dokumentum, amivel igazolni tudja, hogy ő megváltozott munkaképességű, azaz leszázalékolt munkavállaló.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánló.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Kabalesetben vesztette életét Boros Gergely világbajnok kajakos. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban. Két év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tragikus balesetben elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos. Az Index információi szerint a paksi eset teniszpályái mellett padelpályák építése zajlott. Ennek során történt a tragédia, egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi kajakosra. Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Csütörtök reggel a Magyar Kajakkenu Szövetség közölte a gyászhírt, 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, a szervezet korábbi szakmai igazgatója. A szövetség a honlapján tette közzé a hírt és jelezte, hogy a sportembert saját halottjának tekinti. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket az igaztalan hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben. Közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MT-vel. A kommunikációs igazgató azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerdán közölte, a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfér a gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Két év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája, de csak az elsősök kezdhetnek. Az intézményt 2024. augusztusában a tanévkezdés előtt pár nappal záratták be, a fenntartó köztartozásaira hivatkozva. Mivel az engedélyeztetési folyamat csak pár nappal a tanévkezdés előtt zárult le, a szülőket arról tájékoztatták, hogy a 2026-27-es tanévben egyelőre csak az első osztályt tudják elindítani, szem előtt tartva a diákok és az oktatók érdekeit. Hozzátették, hogy bár nagyon kevés idő állt rendelkezésre, minden adminisztratív intézkedést megtettek, és minden előírt felújítást elvégeztek az Ifjú Munkás utcai épületben az újranyitás érdekében. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanárúr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat, tájékoztatta a díjat odaítélő alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért csütörtökön az MT-t. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5.-12. évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. A közleményben kiemelték, az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reál pedagógus munkáját ismerik így el. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Művész arcok. Sándor Judit. Hetedik rész. Az úgynevezett klasszikus repertoár Mozart és Wagner talán kivétel, és a nagy romantikus operák főszerepei nem igazán tartoztak Sándor Judit repertoárjába, illetve ha mégis, elsősorban a különleges karakterteremtő képességeket vagy nagyfokú muzikalitást igénylő szerepek találták meg. Puccini operái közül csak a Giannis Kikkiben énekelte a gőgös és harácsoló rokonok egyikét, Cseszkát. Verdi operái közül a Fárs

ízés technika kell hozzá. Ha valaki ezeket az ákat nem tudja mindig diadalmasan repetálva énekelni, akkor nincs megoldva az ária. A szólamot már a szobapróbán a torkomba ültettem. Nagy anyag, de sok a recitatívó és az együttes. A Figaro házassága című operából már korábban idéztünk zenei anyagot. Most következzék Haydn Ligoperájából egy zenei érdekesség, Gasparina bravúráriája. Az énekesnő az énekmesternél lakik, aki rajta kapja a kedvesével. Az énekmester ki akarja tenni az általa fenntartott lakásból, és a karrierje is válságba kerül. Természetes, hogy színlelt zokogással és ájulással próbálja meglágyítani a férfi szívét. Haydn egyúttal a szaggatott ritmussal, ami a zokogást utánozza, egy sajátos stílus bravúrral a korabeli tragikus operák hősnőit teszi nevetségessé. Az ária magyar szövege: nincs senki, aki segítsen rajtam, nincs senki, aki meghallgatna, meggyötörten és fájdalommal telve, már a hangom is elhagyott.

Két évvel korábban mutatta be az Opera House Wagner Walkür című művét. Sieglinde szerepét Sándor Judit énekelte. A kritikus kiemelte a maximális művészi igényességet, az alkotói szándék megértését és az előadásmód poetikus szépségét. Következzék Sieglinde elbeszélése az első felvonásból. Sieglindét a szülei a durva lelkű Hundikhoz kényszerítik feleségül. Az asszony találkozik ikertestvérével Zsigmonddal, és a szökésre készül.

Az 1972-73-as évad második normája, Istennek alkonya, és a Mesterdalnokok Magdalénája, e siker egyenes folytatása volt. Ez utóbbi előadás második felújítása, 73-74-es évadban volt Sándor Judit pályájának utolsó szerepe. Kertész Iván cikke ismét kivételes muzikalitását hangsúlyozta. A sors keze sem rendezhette volna szebben, hogy az egykori ösztöndíjas, aki lelkesen énekelte a darab csodálatos koráját, még Klemperer keze alatt, abban a legendás Nürnbergiben ezzel a szereppel búcsúzzon. A búcsú persze csak utólag látszik ilyen sorszerűnek. A valóságban 1978-ban gördült le utoljára a függöny, hiszen a 74-es Magdaléna mellett Sándor Judit énekelte korábbi szerepeit is. A betegség sokkal hosszabb és talán fájdalmasabb búcsút eredményezett, fokozatos visszavonulásra kényszerítve az örök Merizandot. A nyugdíjas évek sem telnek el eseménytelenül Sándor Judit életében. 1979-ben jelenik meg a korábban már említett hanglemeze a Nagy Magyar Előadó Művészek sorozatban. Szeretetből fakadó, de fájdalmas kötelesség volt a Szeressétek a gyermekeimet című könyv megírása is. Szabó Lőrinc lányával, Gábor Jáni Klárával még a Zeneakadémián kötöttek barátságot. A Wagner énekesnőnek készülő, de később Abonyi Géza tanácsára a színésznővé vált Kis Klárát súlyos betegsége megakadályozta abban, hogy apjának emléket állítson. A visszaemlékezések, napló részletek, levelek mozaikkockáiból egy nem mindennapi, szerető, óvó, felnőtt lánya mellett pedig igazi szellemi partnerként megjelenő apa képe bontakozik ki. Nyugdíjasként a fiatalok felkészítésében is részt vett, illetve tagja volt a nemzetközi énekversenyeken indulók kiválogatását végző hazai zsűrinek. Zsűri tagként vett részt a moszkvai Csajkovszki énekversenyen, és 1979-ben a Maria Callas énekversenyen Athénban, vagy a Bach énekversenyen Lipcsében. Az előadó művészet és a pedagógia összekapcsolódására utalt, amikor az egyik interjúban kifejtette: ezt a munkát azért szeretem, mert a versenyzéssel járó iszonyatos idegfeszültségek elviselésére alkalmas ifjú talentumok szányra kerését így magam is támogathatom. Érzékenyebb, törékenyebb lelkialkatú, pályakezdő kollégákat pedig talán megóvhatom a nem nekik való, vagy még túl korai próbatétel okozta csalódásoktól. Nem vagyunk egyformák, van, aki később érik be, és van, aki rögtön mély vízbe lehet dobni. Minden személyiség külön világ, saját kulccsal, egyedi, belső kódrendszerrel. Ez a pedagógiai felelősségérzet vezette akkor is, amikor aktív énekes korában nem fogadta el a főiskolai katedrát. Az indok egyszerű volt: a színpadon főszerepeket éneklő művész fellépései miatt éppen ezt a külön kódrendszert nem találja meg, hiszen az esetleges próbák, előadások miatt az oktatás nem lehet rendszeres. E logikus érv természetesen felzúdulást keltett. Végül is a Zeneakadémia docenseként kapcsolódott be az oktatásba, ahol hangképzést és stílusismeretet tanított a tanárképzőn, egészen a nevezetes bokros csomag bevezetéséig. Így a nemzetközi hírű énekesnő magántanítványai profitáltak a magas színvonalú szakmai tudásából, illetve a rádió hallgató. A Dalok és találkozások 1983-as és a Dalok mesterek 1996-os rádiósorozataiban. 2000-ben pedig a Magyar Rádió 10 napos énekversenyének zsűrielnöke is Sándor Judit volt. Közben több rádió felvételt is készített. Színpadon soha nem énekelte Cornelius Bagdadi Borbé című operájának Bosztana szerepét, aki a kádi rokonaként a kádi lányának randevú szervez Nureddinnel. Titokban felkeresi az ifjút és közli vele az örömhírt. A kettősben Sándor Judit partnere Mátrai Ferenc.

Az elhivatott művész és tanár 2008-ban halt meg Budapesten. 2023-ban költőműfordító férjével, Hársernővel együtt emléktáblát avattak a tiszteletükre lakásuk falán. Búcsúszunk ettől a nagyművésztől, Mozart bölcső dalával.

0: Művész Arcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Világszenzáció a fitness világában. Itt van George Michael aerobik videója. George Michael forradalmian új gyakorlataihoz nem kell tágas tér. Elég hozzá mindössze egy nyilvános WC.
2: Hello, George Michael vagyok. Első gyakorlatunk. Polírozd a bohócot, és föl, és le, és föl, és le.
1: Nincs szükség öltözőre sem. Elég, ha csak a nadrágját tolja.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
5: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
6: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
11: Csak itt, a Hobby Rádióban.
12: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
13: Szomár Gábor kíván mindenkinek kellemes szép napot itt a multidéző 80-as éveket idéző retro műsorban. Ezért újra a Nekem 80 a következő 60 percben. Jönnek a 80-as évek legsikeresebb dalai, ezek közül a mai napon 12-t elevenítünk fel újra, és már is belevágunk a sok rock műfaj egyik megalapítójával, aki mind külsejével, mind pedig provokatív dalszövegeivel és koncertfellépéseivel mindig is megpróbálta polarizálni a közvéleményt. Különösen jól kidolgozott és megtervezett koncertjei tették híressé, amelyek során gyakran eljátszott a saját kivégzését. Alice Cooper zenéje és fellépései számos zenészt és együttest inspiráltak, így akár Ozzy Osbourne-t, a Kiss-t vagy éppen Marilyn Manson-t is. Nagy lelkű anyagi támogatásáért az Arizona állambeli Phoenix-i keresztény liberális Grand Canyon University 2004 júniusában a Doctor of Music díszdoktori címet adományozta neki. Lemezeiből mindezidáig 50 millió darab kelt el világszerte. Alice Cooper és a Poison a 80-as évek egyik meghatározó dalaként, utána pedig Belinda Carlisle-t hallgatjuk a lágyabb dallamok közül. Szerinte van egy mennyország a földön, Heaven is a place on earth, nem sokára, itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Igazi örökzöldek, minden héten 60 perc van a 80-as évek legnagyobb kedvencei. Ebben az egy órában is már is jön a New Wave irányzat, egyik leghíresebb brit pop együttese, amelyet 1985-ben alapítottak Londonban, méghozzá az Erasure, róluk hirtelen ennyit, az I Love To Hate You után pedig egy olyan holland-német popének

énekesnőt hallgatunk, akinek eredeti neve Caroline Katharina Müller. Mi mégis Cici Catch néven ismerjük őt nagyon-nagyon. Az 1980-es évek második felének egyik legnépszerűbb európai pop énekesnője volt. Olyan slágereknek köszönhetően, mint az I Can Lose My Heart Tonight, a Heartbreak Hotel, a Heaven and Hell, vagy éppen a Soul Survivor. Az 1990-es évek elején eltűnt az élvonalból, ami egyrészt annak köszönhető, hogy megromlott a kapcsolata egykori felfedezőivel, a Modern Talkingos Dieter Bohlennel, másrészt az általa is képviselt diszkóhangzás addigra kiment a divatból. Próbált ő visszatérni, kezdeti sikereit azonban megismételni nem tudta. Mi azonban itt a 80-as évek multidézésében hallgatjuk a Strangers by the Night-ot, az Erasure után nem sokára, itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Már is megérkeztünk a mai multidézés duplázós részéhez, amikor is a dupla 80-ban jön egy előadó, rögtön két dala. Ma a Depeche Mode-ban a soron a New Wave irányzathoz sorolható Britpop együttes, amelyet 1980-ban alapítottak Basil Dolban, Angliában. Máig sikeres és ismert modern könnyű zenét játszó zenekar, Magyarországon is jelentős rajongótáborral. A Depeche Mode az új romantikus és új hullámú együttesek időszakában alakult, az ezekbe a kategóriákba sorolható együttesek közül a Depeche Mode lett az egyik legsikeresebb és leghosszabb életű. Az együttes közeli barátjaként számon tartott a Mute Records elnökeként ismert Daniel Miller szerint a New Wave helyett futurista szó pontosabban jellemzi a Depeche Mode-ot. 2009 elejéig több mint 100 millió lemezt adtak el, 45 kislemezzel szerepeltek a brit kislemezlista slágerlistáján. A banda minden egyes stúdióalbuma bekerült a top 10-be az Egyesült Királyságban, az USA-ban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban, Dániában, Svájcban és Belgiumban, valamint további 20 másik országban. 2006-ban a Depeche Mode kapta az MTV Europe Music Awards legjobb együttesének járó díját. Az 1980-as éveket idézve pedig jön a dupla 80-ban a Depeche Mode duplázása, először az Enjoy the Silence, aztán pedig egy furcsa szerelemről szól a Strange Love, nem sokára itt a multidézésben.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Egyetlen nekem 80-ból sem hiányozhatnak a hazai kedvencek. Már is velük folytatjuk, méghozzá a Generállal, a Ferm és a Zigi egyesüléséből jött létre, miután Várkonyi Mátyást behívták katonának. Az 1972-es Ki mit tudom tűntek fel a Mit tehet az ember című dalukkal. 1973-ban Ákos István helyére a leszerelt Várkonyi került. 1974-ben Rek Lajost Póta váltotta fel, 75-ben pedig Karácsonyi János a Lokomotív GT-be igazolt, helyére Pacári Károly került, majd Révés Sándor a Piramisba távozott. Később pedig a Mikrolettől is elváltak. Helyükre Horváth Csárli, Tátrai és Solti János került. Rövidesen Solti is a Lokomotív GT-hez igazolt, 79-ben pedig Várkonyi feloszlatta az együttest, és a Rock Színház zenei vezetője, valamint szerzője lett, Novai pedig a Hungária együttesbe távozott. A Generáltól hallgatjuk a 80-as évekbeli kedvencüket, a Csöngesbe hozzám jó barátot, utána pedig az 1977-ben alapított Bergendi együttesből kilépett, Demién által alapított addigi V73-ban játszó Herpai Sándor és Ler Istvánnal közös vállalkozást, a V-motorokot pörgetjük, a névben szereplő V betű egyébként arra utalt, hogy az együttest a Volán támogatta még anno. 1972-ben az Oszibiszával turnéztak, és emellett Kovács Kati és Katona Klári lemezein is közreműködtek. 1988-ban a V-motorok feloszlott, Demién pedig szóló karrierbe kezdett, 20 év szünet után pedig az együttes újra összeállt egy koncert erejéig. 2008. december 30-án, előtte pedig néhány vidéki nagyvárosban tartottak bejátszó koncerteket. Két nagy öreg tehát a 80-as évekből a hazai felhozatalból, a Generál és a Csöngesbe hozzám jó barát, valamint a V-motorok jégszíve. Itt a Nekem 80-ban.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Magyarok után pedig újra a nemzetközi élvonalé a főszerep itt a multidéző műsorban, a Nekem 80-ban, a folytatásban pedig egy igazi lírai dallamok érkeznek, méghozzá Simon & Garfunkel amerikai vokális duótól. Paul Simon és Art Garfunkel alapította a formációt, ők ketten még anno 1953-ban a középiskolában találkoztak egy Alice csodaországban előadáson, ahol Simon a fehér nyúl, Garfunkel pedig a macska szerepét játszotta. Alapítottak egy duót Tom és Jerry néven, és az első kisebb sikerüket a Hey Schoolgirl című dallal nyerték el. Simon & Garfunkel néven a Diploma előtt című film zenéjével kerültek be a köztudatban. Az 1960-as évek népszerű művészei voltak, legismertebb dalaikat a Sound of Silence, a Mrs. Robinson, illetve a Bridge Over Troubled Water voltak. Többször kaptak Grammy-díjat, és a Rock and Roll Hall of Fame-be is beiktatták őket. Szétválásuk óta több nagy koncerten összeálltak, például az 1981 Concert in the Central Parkra, amely 500 ezer nézőt vonzott. A lírai The Sound of Silence után pedig hallgatjuk a végső visszaszámlálást, a Europopuszát. Nem sokára a Final Countdown pörgetem, itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Újra a végéhez érkeztünk a mai multidézésnek, már csak két dal van hátra a 80-as évek legjobbjai közül, ami belefér ebbe a 60 percbe. Egy angyalt küld nekünk a The Real Life, Send Me An Angel, végül pedig jamaikai dallamokkal zárjuk ezt a 60 percet, a UB40 Red Red Vine-jával köszönöm meg ezt az egy órai figyelmet, egy hét múlva ugyanitt is ugyanebben az időben jön a folytatás, és újra felidézzük a 80-as évek legjobbjait. Én remélem, hogy akkor is velem tartanak, addig pedig kitartást mindenkinek. Köszönöm a figyelmüket, Sommer Gábort hallották a 80-as évek legjobbjai mellett. Legyen szép a további napjuk, viszont hallásra!
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.

0: Hobby Rádió.
1: Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Oktató videót készített a NAV a nyugtaadatszolgáltatásról. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom, közölte Vitézi Dávid szerdán. A sáv bővítés mellett új körforgalom irányonként egy-egy buszöböl és tengely súlymérőből épült. A teljes szakasz új közvilágítást is kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át. A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé. Nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Új videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról és adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videó már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez, számolt be róla a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült, szerintem méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget, hogy újra szolgálhassanak. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma augusztus 27-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás, jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánk területén 27 fokot mutatnak a hőmérők. Gáspár nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1812. Szemere Bertalan miniszterelnök születése Vattán, Borsod megyében. 1950 az első magyar matematikai kongresszus Budapesten. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK
5: Fever Show.
6: UK Fever Show. UK.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 27-én köszöntjük Gáspár nevű kedves hallgatóinkat. A perzsa eredetű néve a napkeleti bölcsek, azaz a három királyuk egyike. Jelentése kincset megőrző. Augusztus 27-én kívül a Gáspárok ünnepelnek még január 5-én és december 28-án is. A név becézése Gazsib, Gazsika, Gazsó és Gazsú. Jeles viselői Heltai Gáspár író, prédikátor, Károli Gáspár bibliafordító és ön, kedves Gáspár. Augusztus 27-én a Gáspárokon kívül köszöntjük még a Cézár, Gazsó, Gibárt, József, Káldor, Mónika és Vilja nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 27-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 387. augusztus 27-ével kezdünk. Ez a nap Szent Mónika, a férjes asszonyok és az anyák védőszentjének ünnepe. Szent Ágoston édesanyja 332 és 387 között élt. Példás anyai szeretettel nevelte három gyermekét. Relikviái 1430 óta a római Szent Ágoston templomban vannak. Szent Ágoston vallomások című munkájában gyermeki hálával örökítette meg anyja nemes vonásait. Folytassuk a 14. század elejével. 1301. augusztus 27-én Székesfehérvárott a kalocsai érsek királlyá koronázta Vencelt, II. Vencelt cseh király 12 éves fiát, akit maga helyett ajánlott a magyar trónra. Ugorjunk a 17. századra, 1635. augusztus 27-én Madridban 73 éves korában meghalt Lope de Vega, spanyol lírikus, a nemzeti színjátszás atya. Folytassuk a 18. századdal, 1783. augusztus 27-én felszállt Párizsban Jacques-Alexander César Charles francia fizikus hidrogéngázzal töltött, selyemmel és gumival bevont 3,5 méter átmérőjű 27 köbméteres léggömbje. Ugorjunk 110 évet méghozzá a 19. század végére. 1893. augusztus 27-én halt meg Peter Mitterhofer, német asztalosmester, az első írógép megépítője. Mitterhofer szerkesztette az első, a maihoz teljesen hasonló elvi felépítésű írógépet. Ugorjunk a 20. század elejére, 1910. augusztus 27-én született Kalkuttai Teréz anya, polgári nevén Agnes Gongska, Nobel békedíjas, Indiában élt albán származású apáca, misszionárius. 18 évet ugrunk előre, 1928. augusztus 27-én Párizsban 15 állam aláírta a Briand-Kellogg paktumot a béke biztosítására. És végezetül 1930. augusztus 27-én született Galgóci Erzsébet Kossuth-díjas író. Galgóci Erzsébet az 50-es évek közepétől újságíróként és dramaturgként dolgozott, majd 1959-ben szabadfoglalkozású író lett. Legismertebb művei a Kinek a törvénye, a Pókháló. Az egyik legnépszerűbb magyar írónő háromszor kapott József Attila díjat. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Zsoltárok könyve 4. fejezetéből.
1: Dávid ezt mondta: békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. augusztus 27-e, csütörtök. Virrasszatok, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Evangélium Szent Máté könyvéből, 24. fejezet, 42-től az 51. versig. Amikor Jézus a világ végéről beszélt, így szólt tanítványaihoz. Virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Mit gondoltok? Ki a hű és okos szolga, akit gazdája háza népe fölé rendelt, hogy kellő időben élelmet adjon nekik? Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a munkában talál. Bizony mondom nektek, rábízza egész vagyonát. Ha azonban az a szolga gonosz, és azt mondja magában, késik a gazdám, aztán verni kezdi szolgatársait, és együtt eszik-iszik a részegeskedőkkel, s megjön ennek a szolgának ura azon a napon, amikor nem várja, és abban az órában, amikor nem is sejti, ura kegyetlenül megbünteti, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott aztán sírás és fogcsikorgatás lesz. Emélkedés. Nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok, hangzik el Jézus figyelmeztetése. A keresztény élet egyik legnehezebb területe ez. Állandó éberségre van szükség, akkor is, amikor úgy tűnik minden rendben van, a megszokott mederben haladnak az események. Jézus példabeszédet mond egy szolgáról, akire ura rábízza házának vezetését. Ha a szolga hűséges, akkor áldásban részesül. Ha viszont elkezd uralkodni, visszaélni a hatalommal, önzővé és kegyetlenné válik, akkor egy váratlan pillanatban számonkérés vár rá. Ez a példabeszéd nem a félelemkeltés eszköze, hanem az éberség és a felelősség felébresztése bennünk. Jézus nem azt kéri, hogy találgassuk, mikor jön el, hanem hogy éljünk úgy, mintha bármelyik nap visszatérne. Ez nem állandó aggodalmat jelent, hanem tudatos készenlétet. Isten embereket bíz ránk, családtagjainkat, közösségünk tagjait, betegeket, segítségre, támogatásra szorulókat. Az idő ajándék nem végtelen, nem pótolható. Minden pillanat lehetőség a szeretet gyakorlására vagy elmulasztására. Nem tudjuk, mikor kér számon az Úr, de biztos, hogy meg fogja egyszer tenni. Az éberség nem idegességet vagy nyugtalanságot jelent, hanem azt, hogy a jelen pillanatban felismerem az örök élet értelmét. Soha nem halasszam holnapra a jót, amit ma tehetek meg. Uram Jézus Krisztus, ébreszt fel bennem a szív figyelmét, hogy ne ringassam magam a halogatás kényelmében. Add, hogy a napjaim ne sodródjanak céltalanul, hanem minden pillanatomban felismerjem jelenlétedet. Segíts hűségesnek lennem a rám bízottakhoz, és add, hogy amikor eljössz, nyitott szívvel várjalak. Segíts, hogy ne eljöveteled idejét találgassam, hanem a jelenben éljek hűségesen. Add, hogy ne félelemből fakadóan, hanem a szeretetből legyek éber, mert nem akarok meglepődni akkor, amikor eljössz. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió!

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobbirádió. E-mail címünk info@hobbirádió.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Fehér Lófiát minden idők legjobb 50 rajzfilmje közé választották? Az alkotás rengeteg szimbólumot felvonultató varázslatos világot tár elénk, amely méltán került be a világ 50 legjobbja közé. Színhasználata lenyűgöző, a vizualitás mellett a sejtelmes helyenként hátborzongató hanghatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy befogadója valóban egy ősi, csodálatos világ részesének érezhesse magát. Míg az állatok is képesek meredt szemmel nézni a szokatlan, tarka színvilágot, majd megrémülnek a hangoktól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Üdvözlük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol ma is a látássérültek közösségének legfontosabb eseményeit és lehetőségeit mutatjuk be. Portálunkon olvasható, hogy a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete augusztus 31-én tartja soron következő elnökségi ülését, ahol több kulcsfontosságú napirendi pontot is meg fognak tárgyalni. Ugyancsak a Hermina Egyesület tagjai vettek részt egy különleges, interaktív tárlatvezetésen a Magyar Nemzeti Múzeumban, ahol az Attila mítoszok és valóság kiállítás szakértői segítségével ismerkedhettek meg a történelemmel. A Békés Megyei Egyesület hírei szerint felszabadult 6 férőhely a szeptember 3-i tordasi vadnyugati Western faluba tervezett kirándulásra, amelyre még augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Oktatási fronton jelentős lépés, hogy az Óbudai Egyetem Neumann János informatikai kara térítésmentes számítástechnikai képzést indít, amely a Windows 11 és az Office csomag használatát tanítja JAWS képernyőolvasó segítségével. Nemzetközi szinten is inspiráló példát mutat Bui Thi Kim Nhung, a vakon született nő, aki rendkívüli akaraterővel a masszázs szakmájában talált lábára, és most mások támogatására törekszik. Ezek a hírek jól mutatják, hogy a közösség aktív, szervezett és folyamatosan fejlődő. A részletekért és a jelentkezési határidők pontos ismeretéért kérjük. Látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kedves hallgatóink, a mai nap hátralévő részében is sokszínű programmal várjuk Önt. 7 órakor a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás műsorral folytatjuk, ahol a nap legfontosabb hírei és szórakoztató pillanatai várnak. Ezt követően 8 órakor a Mentők Tűzoltók című adás.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Jelenleg 27 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után. Vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, de műsorunkat a következő órában is folytatjuk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Hobby Rádió.
1: A alapítvány is megszűnik jelenlegi formájában. Új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Kiemelt károsító bogarat találtak a magyar határnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Battyány Lajos Alapítvány és a Kék Bolygó Alapítvány. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírül korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles körére jelent veszélyt, szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják, csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az első fél évben a bruttó átlagkereset 11,5%-kal, a nettó 13,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Enyhítette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügy két gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult. A Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták, azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
0: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt a Hobby Rádióban!

Ablót ordították, s a félholt emberek utánma szaladtak velük. Ha elérték, visszatartották a kutyát, vagy nem. Ilyen te csaholásra ébredtem fel a vackamon őrségváltáskor. Aztán ezt is megszoktam, mint mást. Csak azon csodálkoztam, hogy az áhósok dühött szövetségeseik iránt sem ismernek irgalmat, és ezeket is rúgják, verik, kővel dobálják, mint bennünket, s ahogy a moskusokat is agyon csapják, s ahogy a szembe szalamanderek lábait elcsapkodják szekercéjükkel, s ahogy az útról gondosan letérnek, hogy egy halvány lila kökörcsint eltapossanak. Szerettem ott kin a kutyákat, ők is engem. De a vérebek közelét itt sehogy se bírtam, és elfogott a rémület, ha mellettük kellett dolgoznom. Egy borjúképű tejfehér szukától féltem a legjobban, ez oldalvást fordult felém, s úgy bábult mindig. Hagyd már abba, gondoltam, undok szörnyeteg, büdös vagyok, és fogpiszkáló lábszárcsontom nem jó neked, combom, mint csontváz a szertárban, hátuljamon hús nem maradt, s ráadásul jog, törvény ellen, és ártatlanul tartanak-e táborba, mint szinte minden rabtársamat. Legyen elég, ne nézz vérszomjas dög, de azt csak nem vette le rólam szemét. Ma éjjel álmomban hallottam a nagy ugatást a barak előtt, s az őrt, ki az ajtóról leszette a nehéz vasat. És aztán félig ébren hallottam, ahogy kihívott valakit. Az embert, hogy ne leljen nyugtot, valatni ilyenkor viszik egy összeesküvés ügyében, mit aznap délben a kehes bérgyilkos Péter Gábor puddált kiíró asztala megett. A barak, mintha szétnyílt volna, hosszában átfütyült a szél, és egyszerre ott feküdt mellettem a borjúképű tejfehér véreb. Kinyúlt, és meg se moccant, csak éppen halántékomat nyalta buzgón. Én puha szőrét csókoltam a torka alatt, és átöleltem. Kintről az őr kíváncsiskodott, a kutyák, amire egy csipító fejhang a facsisztákhoz álltak át. Ezen röhögtek. Velem szemközt a Pritsen Ziegler Bandi és Somogyi Béla közt mindketten felültek egy sötét, nehéz test, mint négy kézzel simogattak. Víz van, de miből etetem, töprengtem, s már is elaludtam a fejével a mellemen. Együtt ébredtünk föl ma reggel. Oly hosszú volt a munkanap fenn a hegyen. Csak egy órája, hogy bevonultunk alkonyat előtt. A törzs alatt a lejtőn vérbe fagyva feküdt az öt kutya, és csak a fehér élt még a kettős drótsövény között. Járt lassan, körbe, három lábon lecsüggő fejjel, szép fehér szőrének már megtört a fénye, csupa agyag volt, csupa vér, olykor megállt egy pillanatra, bizonytalanul, mint aki megadta magát, s felvonított az ávósok barakjai felé. Száz lépés volt közöttünk, s az árok. A bakal elő az őrtoronyból, ha átmászok. Vér és bugyborgó levegő tört fel az oldalán a sebből. Én meg csak álltam, mit tegyek. Jaj, Magyarország, sóhajtottam, és eltakartam szememet. Itt fekszem most a szalmazsákon, kint már sötét van. Két kezem elszáradt falevél mellettem, de nevérül a térdemen tüdőm sipol, seblázva cogtat, az oldalamból vér csepeg,

0: Azt is tudom, hogy képzelem csak, de mint halálig képzelem.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: A legerősebb állat. Élt egyszer az erdőben egy medve, meg egy farkas. Aszályos, rossz esztendő volt, nem sok ételhez juthattak. Mindkettőnek külön-külön már jó ideje az forgott az eszében, jó volna ellátogatni az emberek éléskamrái, istállói felé. Összetalálkozik egyszer a medve a farkassal. Azt mondja a medve. Jó reggelt, farkaskoma! Válaszol a farkas. Nekem ugyan nem jó ez a reggel, medvekoma, és attól sem lesz jobb, hogyha te kívánod. De azért hozott Isten. Mire a medve? De szomorú vagy, talán valami bajod van? Azt mondja a farkas. Ne is kérdezd, baj? Volt is, maradt is belőle. Erre a medve? Talán éhes vagy? Mert olyan csikasz a horpaszod, mint egy szúnya kisasszonyé. Sóhajt a farkas. Az is baj, de más is. A medve csak most nézi meg a farkast. Azt mondja. Enny, de meg van hasogatva a bundád is. Talán valamelyik atyád fiával verekedtél össze? Legyint a farkas. Atyám fiával? Az emberrel? Mosolyog a medve. Csak az emberrel? Elámul ezen a farkas. Csak az emberrel, hiszen nincs annál erősebb állat. Gyanút fog a medve. Hát, hogy mint történt? Szétnéz a farkas. Elmondhatom. Nem bírtam már az éhezést, és az éjjel belopóckodtam a faluba, hogy valami kövér bárányt vagy malacot szerezzek. Óvatosan jártam, de amint megérezték a szagomat a kutyák, ugatni kezdtek, ahogy kifért a torkukon. Kiugrik erre az ember, térül, fordul, csapkod azzal a fényes farkával, amit ők baltának neveznek, azután csak neki a fejemnek. Úgy helyben hagyott, hogy alig tudtam elvánszorogni idáig. Hitetlenkedik a medve. Az ember... Hiszen az gyönge, hiszen csak ember. Mire a farkas? Én meg azt mondom, hogy nincs annál erősebb állat. Kihúzza magát büszkén a medve. Nézd, én ugyan sose láttam embert, de ha találkoznék egyel, így tépném szét, mint ezt a bokrot itt. Azt mondja lesajnálón a farkas. Könnyű neked itt ezzel a bokorral vitézkedni, de csak jönne erre egy ember. Nem tudom, akkor mit csinálnál? Én tudom. Mondja önhitten a medve. Azt tenném, hogy itt hagyná a fogát. Viszi a piszi, mondja fitymálva a farkas. Fölfortyan a medve. Fogadjunk! Nyújtja lábát a farkas. Fogadjunk? De mibe? Egy kövér nyúlba, mondja dolga biztosan a medve. Ebben maradtak. Azzal kilopakodtak az erdőből, s lesben álltak az országúton, amerre a falusiak szoktak járni. Várnak, várnak, egyszer csak jön arra egy gyerek. Kérdezi a medve. Ez az ember? Mondja a farkas. Ez még nem, ez csak lesz. Várnak, újra várnak. Egyszer csak arra jön egy vénkoldus. Kérdezi a medve a farkastól. Hát ez ember? Feleli oktatón a farkas. Ez csak volt. Várnak, várnak. Egyszer csak arra jön egy menyecske. Kérdezi a medve. De ez már csak ember már. Feleli minden tudóan a farkas. Ez csak társa az embernek. Várnak, várnak. Egyszer csak arra jön egy huszár. Kérdezi a medve. Hát, ez már ember? Feleli suttogva neki a farkas. Ez már az. De azzal a farkas már szaladt is, amerre látott. A medve megkiült nagy büszkén az országútra, a huszár útjába. Meglátja a huszár a medvét, megköpi a markát, előveszi először a pisztolyát, és rálő. Aztán rögtön kirántja a kardját, s azzal neki de vitézül a medvének. Olyan ügyesen forgolódott a huszár, hogy a medve még csak hozzá se kaphatott. Nem bírta sokáig a medve, megfordult, és usgyi. Nem nézte, hol az út, futott tökön passzuljon át, amerre látott, vissza az erdőbe. Nem sokára csak találkozik megint a medve meg a farkas. Azt mondja a farkas. No, medvekoma, megkapom-e a nyulat? Feleli neki kedvtelenül a medve. Megkapod. Most már elhiszem, hogy az ember a legerősebb állat. Mire a farkas? Hát, hogy s mint történt, medvekoma? Mondja megokosodva a medve. Világéletemben nem láttam olyan furcsa állatot, mint az ember. Amikor összeakaszkodtunk ott az országúton, mentem neki morogva, üvöltve, de ő, hát ő már messziről rám köpött, de úgy, hogy csak úgy szikrázott tőle a szemem. Ez még hagyján lett volna. De amikor a közelébe értem, és ugrottam volna rá, előhúzta a fényes nyelvét, azzal nyalogatott, pofozgatott, olyan ügyesen, meg olyan élesen, hogy még csak hozzá sem férhettem. Ezt már én sem bírtam tovább, farkaskoma. És szégyen ide, szégyen oda, bizony elfutottam. Hobbirádió.hu
1: A rádiót!

0: Háló, szervusz Géza. Igen, én vagyok. Te hallom, hogy kerestél. Igen. Hát ne aggódj a betegünké, kérlek szépen. Nem lesz semmi baj. Talóci van, majd délután nálam konzultálom. Csodálom, hogy nem ismered Talóci, kérlek szépen. Kitűnő szájsebész. Igen, délután nálam konzultálunk. Gyere el hozzánk, majd bemutatlak neki. Jó, szervusz, szervusz, viszontlátásra.
1: Pálinkással beszéltél?
0: Igen, nagyon aggódik a betegünk.
1: Hát kérlek, nekem se tetszik, amikor hozzánk küldték, már előre haladott stádiumban volt.
0: Igen,
1: én azt hiszem, ez egy krónikus periosztítis.
0: Igazad lesz neked.
1: Mondd kérlek, van még betegedként?
0: Nem, én rögtön befejezem a rendelést. Irénke, kedves! Mondja, Irénke, van még kint valaki?
1: Egy férfi és egy nő együtt jöttek.
0: Igen, köszönöm szépen.
1: Én is megyek, van még egy betegem, aztán jövök vissza, szem.
0: Jó, szépen. Kérem a következőt.
2: Jó napot, gróf úr!
0: Jó napot! Elza, hogy kerül ide?
2: Ugye csodálkozik. Hát egész egyszerűen úgy, hogy kinyomoztam, hogy ki az az ember, aki mint gróf elcsábított engem.
0: Kérem, ha tudja rólam az igazat, akkor azt is tudja, hogy nős vagyok és hogy a feleségem...
2: Viszont azért jöttem ide. A fivérem kint vár az előszobában, alig tudtam visszatartani.
0: Kérem, én múltkor spicces fővel egy kis tréfát csináltam.
2: Hát vegye tudomásul, hogy ez a kis tréfája nem múlt el következmények nélkül. Ezért magának felelnie kell. Egy hiszékeny lány előtt grófnak adja ki magát.
0: Egy hiszékeny lány nem jár ideges vicces urral szórakozni.
2: Egy jó nevű pesti fogorvos pedig nem adja ki magát grófnak, nem ad hamis címet és hamis telefonszámot.
0: De mit akar itt, kérem, találkozzunk máshol.
2: Nem, kérem, nem. Itt nem kapom meg a biztosítékomat, hogy gondoskodik rólam és gyermekéről, hát behívom a fivéremet.
0: Kérem, zsarolni nem hagyom magam, találkozzunk máshol.
2: Nem, kérem. Itt nem kapom meg írásban a biztosítékomat, hát behívom a fivéremet. Az majd ellátja magam a ját.
0: Na rendben van, kérem, hát akkor hívja be. Én most bemegyek a szobámba. Revolveremért, 2 perc múlva visszajövök, és ha itt találom magát és a fivérét, majd adok én maguknak biztosítékot. Biztosíték. Biztosíték.
2: Tóni! Gyere be!
3: Na, mi van? Mi?
2: Ment a szomszéd szobába a revolverét.
3: Azt hiszi, megijedek.
2: Hát, nem fél.
3: Nem én, de szerzek egy revolvert és visszajövök. Na, gyere!
2: Na, jó,
3: 10 perc múlva itt leszünk.
4: A doktorral szeretnék beszélni.
1: A doktor úr már nem rendel.
4: Remélem, nála fog rendelni. Hoztam is megrendelő lapokat, kérem.
1: Uraságod nem beteg?
4: De itt ott reumám van, nem veszélyes. Amennyi kell, épp annyit csak.
1: Igen, hát a doktor úr az fogorvos.
4: Attól nekem még lehet reumám, kérem. Pardon, Grósz vagyok, Grósz. Mondták nálunk az elektrik cégnél, hogy gyakran ég ki a biztosíték. Jöttem ajánlani automatikus biztosítékot. Ez a cégnek egy patentja. Nálunk a Kropacek azt mondta a vállalatnál, csak jöjjek ide, és mondjak annyit a doktorunak, hogy a biztosíték miatt jöttem, már fogja tudni. A Kropacek. Grósz vagyok, Grósz.
1: Igen. Tessék csak helyet foglalni, majd mindjárt jön a doktor.
4: Grósz vagyok, jó kérem. A Kropacek küldött. Majorásózok húzalokat, lámpákat, üzletékű, nem megyek el, az biztosítja. Jó napot!
5: Ez az!
4: Jó napot!
5: Igen.
4: Maga?
5: Én
4: mit akar itt?
5: Kérem, én a biztosíték miatt jöttem én.
4: Úgy, a biztosíték miatt.
5: Igen.
4: Látja ezt?
5: Hé. Mi az, rosszul van, doktor úr?
4: Üljön le!
5: Nehéz kuncsak! Nehéz kuncsak, nagyon éve.
4: Kérem, én hajlandó vagyok magával alkuba bocsátodni a biztosítékot illetően.
5: Alkon is, brixepik.
4: Hallgasson!
5: Ha megfizetik, mire hallgatik?
4: Ide figyeljen! Én szeretem a feleségemet, érti? Szeretem a feleségemet!
5: Szereti a feleségét, ért? Miért kapni skandalomot csinál? Szereti a feleségét, értem, igen.
4: Feleségem féltékeny rám.
5: Magára, ezt nem értem. De mit közben van nekem ehhez?
4: Én nem fogom tűrni, hogy bárki is feldújja a családi harmóniámat. Múltkor este egy kis és picces voltam.
5: És azóta, mint látom, még nem józanodom.
4: Megismerkedtem egy nővel, azt hiszem sejti, hogy kiről van szó.
5: Nem sejtem, de majd rájövök. Nehéz kulcsabban.
4: Elmentem vele a moziba, ebbe én nem látok semmit.
5: Ez úgy...

0: Kezdik. Hogy Elza, hogy nézze, most magunk között vagyunk. Azért kezdek félni. Legalább egy-két rendőr volna, már nem félnék. Mondja, mi a véleménye magának egy fiatal nőről, aki idegen, spicces férfiakkal ismerkedik meg este, és moziba megy velük?
1: Én nem hagyjam békét, érem.
0: Én Elzának az erkölcsi igényeit nem ismerem el.
1: Ki?
0: Elzáét.
1: Ez a hapja neki,
0: Mondja, milyen családi életet élnek maguk?
1: Hát hogyan ez a biztosíték? Függetlenül már legjobb családi életet éljük.
0: Hát akkor miért nem vigyáznak jobban arra a lányra?
2: Melyikre?
0: Elzára. Elzára.
1: Ez a gügyüljenek.
0: Maguk is felelősek, nem lehet mindent rám tolni.
1: Doktor úr, téved.
0: Én nem tévedek, figyelmeztetem. A feleségem bármely pillanatban beléphet. Ha maga a feleségem előtt elárulja, hogy kicsoda vagy a legkisebb mértékben zavarba hoz, én keresztül lövöm.
1: Kérem, azt mondok a feleségének, hogy maga akar, csak ne süss el a kabátját. Jó helyre küldött ez a kropacsek engem. Adok én majd neki, menjek be a hivatalmat.
0: Nekem is kell az a biztosíték.
1: Hát na látja, egy modern ember nem is élhet így a lakásba, így kérem a nélkül.
0: De szeretnék megismerkedni a maga családjával.
2: Minek a maga?
0: Ne törődjön vele!
1: Kérem a sógorom Balassai Armatónak, van egy néni Móbudán, nagyot, ha ne is telefonálj. Nem veszi fel, mit csinál?
0: És a húga ott nevelkedik?
1: Húgom, az férné van.
0: Círies asszony, hallatlan, nem sül ki a szeme?
1: Hát az is baj, a férné van valami? Megállj, kropacsek, menjek haza!
0: Akkor ne járjon moziba!
1: Kicsoda?
0: A húga!
1: Itt hagyja, még már!
0: Vigyázzon a feleségem!
1: Jó, még egy bolond, vigyázzon!
3: Talán a főorvos úr?
1: Nem tudom, képes rá.
0: Igen, a főorvos úr.
1: Igen, mondtam, nekem már minden. Én már benne vagyok.
0: Tallóci, főorvos úr.
1: Igen, én vagyok a... Milyen?
0: Tallóci.
3: Örvendek.
1: Igen.
3: Főorvos úr, most volt a betegnél?
1: Én még nála vagyok, most én. Beteg ez anyag.
0: Konzílium.
1: Konzílium, igen.
3: És mondja, kedves főorvos úr, mit állapítottak meg?
0: Stomatitis aftóza.
1: Mi?
0: Stomatitis aftóza.
1: Inkább lőjön. Ezt én nem tudom kimondani.
3: Foglaljon helyet, kedves főorvos úr, foglaljon helyet.
1: Igen, főorvos. Hogy valaki tétőt kabárttal járkáljon, még ilyet nem látom.
3: Hát mondja, kedves főorvos úr.
1: Főorvos, ne így ellemi után. Hát a külső számít, hiába, kérem.
3: Tessék mondani, milyen a beteg?
1: Csúnya,
0: lázas.
1: Azt hittem magára képen. Hát kérem, lázas. Ilyenekes úr, amit ki tudok mondani. Lázas.
3: Szóval lázas.
0: Igen, a főorvos úr szerint stomatitis aftóza esete forog fenn.
1: Igen, forgatitis ventitis. Tudok, latinul a baj van, igen.
3: Mondja, kedves főorvos úr, evett már?
1: Ettem, de ha maradt valami. Ja, beteg, megállj, kropacsek, megyek ki haza. Nem sokat evett, ugye, hát eszik. Ma is, de nehezen megevett a tölteléket, ugye, kérem. De már a káposztát Smekkelinél piszkálod.
3: Igen. Főorvos úr, kérem, én azt hittem, hogy ez egy krónikus periosztítis.
1: Na, sokjon valamit, viszont. Na nem, megvizsgálta.
3: Mert őszintén szólva, kérem szépen, én szepszistől féltem.
1: Az ki?
4: Ki az a szepszis, magyarázza meg nekem?
1: Az a kicsi kövér.
4: Nem kell félni, le van kapva, ugyanaz.
1: Sitten van, mikor jön az, ugyanaz.
3: Szóval tessék mondani, ez a veszély már elmúlt?
1: Nem múlt el, az igen, Aribeval a revolvereit a zsebibe itten. Nem múlt el a veszély, de őszintén szólva, én nem aggódom a betegért.
3: Nem? Hát annyira jól van.
1: Nem, de nem rokonom. Miért közöm hazá nekem? Hát a kropácsek mit kap én tőlem, csak menjek bele.
3: Hát kérem szépen, én mindjárt mondtam a férjemnek, hogy ez nem lehet egy alveoláris fiórea.
1: Még ez hiányzott nekem.
5: A doktornőt várja egy pacient.
3: Azonnal jövök.
1: Igen.
3: Főorvos úr, nagyon kérem, rögtön visszajövök, várjon meg. Viszontlátásra.
1: Viszontlátás. Isten küldte a pacienst. egy galambdal kevesebb, az már.

0: miket sugott maga nekem, ilyeneket nem tudok kimondani.
1: Jó, rendben van, most aztán végezzük gyorsan.
0: Illeráris meg
1: mit akar tőlem?
2: Kérem szépen, megmondom. Na. Én villamossági cikkekkel ügydökölök.
1: Értem, veszek magától, mit vegyek?
2: Értem, mert sok minden.
1: És akkor minden el van intézve?
2: Ja, hát a keleti kérdés nem lesz, de el lesz intézve.
1: Akkor többet nem látom itt magát.
2: Bár már kimvonik egy üzlettel, amit keresek valamit.
1: A húga ide nem merjen jönni.
2: Doktor Mügei, mit akar húgomtól mindig?
1: Melyik áron keresi a legtöbbet?
2: A húzalom, de ide a biztosíték miatt jön.
1: Na jó, akkor veszek magától húzalt, 500 ér, rendben van?
2: Vesz ez majd többet is, doktor úr. Küldök 1000 ér, beírhatom.
1: Írja be maga, piszok.
2: Igen, szöveg nem érdekel engem, itt bánok. Most kérem szépen, küldök 10 000 automatikus biztosítékot, az ükorokának elég lesz itt.
1: Írja be maga, csirkefogó.
2: Tizelegjen, én úgy érzem. Rászolnak egy nagyobb dolgot mindjárt. Doktor úr, küldök egy transzparens ívlámpával.
1: Minek az?
2: Ráírjuk doktor Migei fogorvos és elmebeteg. Beírhatom, hogy...
1: Beírhatom? Írja be maga, börtöntöltelék.
2: Mi vagyok?
1: Börtöntöltelék.
2: Nekem ne hizelegjen, aranyos kemidek. Vigyázni, tessék aláírni, de nem krikszkrak.
1: Igen.
2: Rendesen
1: itt. Tessék, itt Migei. Van. Tessék, most bemegyek a szobámba, 2 perc múlva visszajövök, és ha itt találok, én keresztül lövöm.
2: Nem érdekel aláírtani. Revolver goromba, de vesz ez a pont.
3: Itt a jó madár.
2: Paciens.
1: Ezeket fel.
0: Kuncsa! Revolver van ennél is, kuncsa. Maga vesz 1000-i húzal.
1: Ne beszéljen össze-vissza. Maga elcsábította a húgomat.
0: Cső!
2: Már halandjázik. Elza?
1: Igen.
2: Az anya. Cső! Erre rászoltak egy villamos pótkocsit.
1: Ne vegye tréfára a dolgot. Én Csopaki Elza fivére vagyok.
2: Majd beírjuk.
1: Kicsoda? Csopaki Elzáé.
2: A vörös hajú nő. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok?
1: Tagadja, hogy viszonya volt a húgommal, igen vagy nem?
0: Voltam a húgával egy párszor a moziban. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok?
1: Ez nem tartozik a tárgyra. A húgomnak gyereke lesz. Adjon nevet a gyereknek.
2: Csamu.
0: Egy párszor a moziba a húgába. Honnan tudták meg, hogy itt vagyok?
1: Ugye csodálkozik, hogy megtaláltuk. Pedig maga azt mondta, hogy gróf.
2: Én grószt mondtam.
0: A moziba segítőt nem hallottam.
1: Majd behívom Elzát, ő majd a szemébe mondja magát.
4: Honnan? Gyere be! Igen? Ödöl! Hogy kerül maga ide?
2: Miért csinál maga skandalomot idegen helyeken nekem?
1: Mi az maga? Ismeri őt? Mi az? Mit keres neki, kérem?
4: Mind a ketten elcsábította.
2: Hogy te is, fiam, bróder? Hallja, maga milyen forgalmat csinál itt mindenkivel elkezdett?
1: Na most aztán hordják el magukat, mert mindjárt rendőrt hívok. Az nem úgy van, hogy rendőrt hívok. Én a húgom összes sávítójával leszámolok.
2: Az összessel. Vasárnap összejövünk a vérmező, van helyen.
5: Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Sanyi bátyám, árulja el nekünk, mik egy jó kertész teendői ebben az évszakban.
3: Hát a szőlők tüvek egyik fenesége, hogy megsúnyadnak, ha nem kurtítják rendesen. Ezért kell ez időtájt kollantyúval még déli jézinyi. Sokfelé ilyenkor viszik ki az anyóst a határba madár ijesztő helyett. Ilyenkor szoktuk kereplővel elhesegetni a seregélyeket, no meg a villanyszámlást.
2: Sanyi bátyám, melyek azok a hagyományok, amelyeket ma is ápolnak a faluban?
3: Ebben az évszakban is szokás a kocsmában kumbantani. A férfiak együtt iszogatnak, és amikor fizetni kell, azt mondják, nincs egy kumba vasunk sem. A fiatalok ilyenkor termékenyek, mint a kisbíró születkor. Ma is élő népszokás a szénakazal mellett hetyeg is, majd a bovjában kettyint is. Ezután jön a kertek alatt hazakullogás, majd ha a lányos háznál rájöttek, a silóban sunyítás.
2: Sándor bátyám, köszönjük szépen! Piroska néném, kezicsókolom, de jó, hogy látom. Mi jót tetszik ezt szép időben csinálni?
4: Jó, gyermekem, ne is kírd ezt.
2: No, miért, Piroska néném?
4: Hamarabb eljött a jó idő, mint az én jó uram a kucsmából, úgy mondom, hogy...
2: Piroska néném, engedje meg, hogy megkérdezzem, mióta tetszik bottal járni?
4: Mióta a férjem részeges, tekergő, úgy mondom.
2: Hogy tetszik ezt érteni?
4: Úgy, fiacskám, hogy azóta bottal üthetem a nyomát.
2: Hol tetszenek nyaralni, Piroska nénémék az idén?
4: Tehén úsztatónál.
2: Na és mit tetszenek ott csinálni? Napozni?
4: Kedves fiam, merjük a vizet.
2: Kimerni a vizet? Tehát azt miért?
4: Jaj, úgy mondom, hogy már nem tudok úszni.
2: Piroska néném, hová tetszik vinni azt a tömérdek tűzifát?
4: Begyújtok.
2: Ebben a jó időben?
4: Hát, azt mondja a Sándorom, kialudt a láng.
2: Gondolom a kályhában.
4: Eredj már gyermekem a szívibe.
2: Akkor?
4: Akkor a fene egye meg azt a vinnembert, inkább begyújtok neki.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessétét és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi

0: Tanári Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi terület a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa, az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olaszliszka és Tiszalök közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
7: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
7: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió!
8: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
9: Hírrádió. Társ a bajban.
10: Mi a különbség, tessék mondani? Mi a különbség a két szerkezet volánya között ülve? Van-e különbség?
11: Hát a különbség. Egyrészt a tempó, itt nincs ASL 30 a ralliban. És természetesen...
10: Ja, hogy nincs ez a korlátozás.
11: Így van. A koncentráció az szerintem azonos. Aha. Kivéve, hogy hát, illetve mind a kettőnél az időre megyünk, ugye, minél előbb a célba érni, vagy úgymond a címre, de nyilván az életmentésnél, mentőnél teljesen más az egész, teljesen más adrenalin dolgozik, amikor életmentéshez kell menni.
10: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják, Szős Krisztiánnal beszélgetünk, aki mentőgépkocsi vezető váltott, egyébként pedig szenvedélyesen rally versenyzéssel foglalkozik. És ugye azt kérted, az elmúlt hetet hagyjuk ki, mert egy versenyre készültél, mi lett a vége, mert nem nagyon tudtam figyelemmel kísérni.
11: Igen, a tanapi nap folyamán, illetve a hétvégén zajlott a Salgótarján egy rally verseny, itt sikerült dobogóra állnunk a BMW kupába, a harmadik helyen végeztünk. Ez volt az első ilyen jellegű verseny, azt jelenti, hogy itt egy rendkívül tempós pálya volt. Tehát itt nem egyszer elértük a 200 km/h, a versenyen, így gyakorlásnak nagyon jó volt, illetve az eredmény is nem erre számítottunk, de most már jobban megismerkedünk az autóval.
10: Emlékezzünk meg a kollégánkról, Ányos Gáborról, ő a technikus ebben a beszélgetésben. Én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Ez egy kétszemélyes valami, nem? Tehát van ott egy Mitzfahrer is, aki mondja kicsit jobbra, kicsit balra.
11: Így van, így van. Vagy nagyon jobbra. Igen, igen. Nyilván ugye általában az amatőr versenyeken nem kötelező, nem minden versenyen kötelező navigátor, viszont erősen ajánlott, ugye? Hiszen ha azt mondja a navigátor, hogy kicsit balra és padlógázzal 170-180-nal, akkor meg kell bízni a navigátorba, hogy az úgy is van.
10: Te választottad, akit választottad, aki ott ül melletted, vagy hogy került oda?
11: Így van, Iván, én választottam őt, úgymond, tehát én már az előző autómmal is vele mentem, tehát itt lakik egy pár falóval arrébb, egy kedves barátom, és úgy voltunk vele, hogy vágjunk bele együtt a kalandba, hiszen ez az új autóval az idei évtől kezdjük komolyan venni, úgymond a rallit.
10: Mi volt az, aminek alapján úgy gondoltad, hogy ő méltó partnere lehet a versenyzésednek?
11: Egyértelműen tapasztalata. Ő már nagyjából 15 éve navigátor, hol amatőr versenyeken, hol profi komoly versenyeken, és leginkább a tapasztalata, ami nagyon-nagyon sokat számít egy-egy kanyarvételben, akár az autó megismerésében, hiszen abban is tud segíteni, mint a tegnapi napon, hogy egy-egy sikánnál, egy lassítónál, hogy megismerje az autót, hogy hol fékezzek, mennyire hagytunk még benne időt, és ez nagyon fontos a tapasztalat egy ilyen navigátornál. Úgyhogy ez volt a legelső szempont, illetve hogy egy jó barát, tehát hogy megvan a bizalom is, a kölcsönös bizalom, de főként felé.
10: Köszönöm, hogy tetted az autót, ugye, hogy idén ez egy másik autó, mint hogy tavaly volt. Mesélj nekem ezekről az autókról. Saját autókról beszélünk?
11: Így van, Iván, saját tulajdonban, hiszen a bérlés eléggé költséges, költségesebb, mint maga a karbantartása. És igen, ez a saját autó, hát ez egy, úgymond egy szörnyeteg a ralliban, az amatőrök közt is. Ez egy BMW N46 M3 típusú autó, épített ralli egyes versenyautó, tehát készen van minden, egy tűzoltórendszertől kezdve, nagy fékek, nagy motor, tehát a bukócső a biztonság szempontjából, ez egy épített autó. Lóerőre 370 lóerőt tud, tehát kicsit erősebb is, mint egy mentőautó. Jobban is pörög a szekvenciális váltójával. Természetesen ez már az a kategória, amikor amatőr versenyen meggondoljuk még ezzel az új autóval, hogy mennyire kockáztatunk egy-egy kanyarban, hiszen még ugye a szponzorok hiányában nem tehetjük meg azt, hogy itt-ott meghúzzuk az autót, hiszen nem több százezerről, hanem több millió forintról beszélünk, hogyha
10: nem hagyjuk. És ez a saját pénzedből lát össze?
11: Így van.
10: Tehát drágább, mint egy feleség, hallod?
11: Igen, kivéve, hogy a vállás nem is jel a felét a magyarnak.
10: Tehát tulajdonképp akkor jobb is így, szerintem.
11: Igen, abszolút. Szóval igen, tehát a hátránya viszont ugye ezeknek a saját tartása autóknak, ami nekem is most az ismerkedés még egyrészt a karbantartásnál is, illetve maga az autónak is. Ugye nincsen mérnöki csapat mögöttem, nincsen szerelői gárda, egyik

0: Autómmal elkezdtem ezt így van, hogy apránként építgetni, viszont ha nem is a pénzt nézzük, inkább itt az idő, ami rengeteg, ugye ez pontosan ez, hogy beszerezni az adott alkatrészeket, utána járni, melyik érvényes, melyik nem, ezt ugye beépíteni szabályosan, mert ez sem mindegy, hogy egy tűzoltókészüléket hogy építünk be, vagy akár egy váltót, egy futóművet, vagy bármit. És ezt ugye így készen vettem. Ennek van egy háttértörténete, mi ezt az autót először úgy láttam meg, hogy eladó az autó, hogy mentővel voltunk kint a helyszínen, és ott volt a garázsban. Tehát ennek van egy vicc, úgymond idézetek.
1: Jó Isten, oda küldte.
0: Így van, így van. Tehát,
1: vagy oda rakta.
0: Hál' Istennek nem volt az adott éjszakán életveszély, tehát még beszélgettünk is a beteggel, úgymond, hogy milyen ez az autó, micsoda, hogyan, és akkor így lett végül a vásárlás. Meg. Úgyhogy,
1: tehát figyelj, és én csak úgy próbáltam visszaemlékezni egy-két ilyen melegebb helyzetre. Nyilván nem vagyok rali versenyző, de azért a városban közlekedve akadtak szituációk, és mindig az jut eszembe, hogy milyen marha jó, hogy megúsztuk, mert az én autóm és de hát itt is meg lehet úszni, csak itt, hogy mondjam, nagyobb a veszély annak, hogy nem úszod meg. Tehát nem félted, ezt akarom bonyolultan kérdezni.
0: Hát természetesen van bennünk egy félelem, hiszen a legfontosabb az ilyenkor, hogy haza kell érnünk.
1: Így van.
0: Azért a
1: mentőknél is ugyanez van, tehát itt azért kicsit rokon a kettő, hogy érjünk ki, meg érjünk vissza.
0: Így van, pontosan. Tehát, hogy tudjuk azt nyilván a tegnapi versenyen is, amikor 150-nel veszünk egy kanyart, ugye, akkor azért ott van a gázpedálnál bennem, hogy jó, ne csesszük el, haza kell érni, minden rendben legyen, ne törjük meg.
1: De hát ugyanakkor oda kéne érni időre, nem? Mert időre megy ez az egész.
0: Tehát ezt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mennyire éri meg kockáztatni, ugye. Tehát amit mondtam, szponzor nélkül, ha most összetörjük, hónapokig nincsen autó, hónapokig nincsen verseny, és kezdik előre, de nyilván idővel, ugye ezért próbáljuk feszegetni a határokat. Ezért megyek olyan pályákon, ahol biztonságosan úgymond tudom feszegetni a határokat. Ez a tegnapi ez pont nem ilyen pálya volt, de most már így legalább jobban megismerjük az autót, hiszen már a hatodik versenyünk volt.
1: Te figyelj, a szponzorokról jut eszembe, hogy azok hogy működnek? Tehát van, nem tudom én, 10 verseny benne, vagy az első 3-ban, és akkor oda megy valaki, és fel, de hogy, tehát nem a pénzügyi része érdekel, hanem a folyamat, hogy mitől figyelnek föl rám.
0: Még ugye én sem vagyok benne úgymond profi, hiszen szponzorok csak úgymond barátok vannak, legyen szó mondjuk egy gumisról, legyen szó egy szerelőről, és tehát mi a hivatalos szponzorok, akik igen azt mondják, hogy adnak anyagi juttatást, cserébe ezt meg azt várják el, ilyenek még nincsenek. Nem egyszerű utána olvasni, meg utána érdeklődni, hiszen hát így nincsen csak úgy beírva a Google-ba, hogy mik a szabályok, meg mik az adózási szabályok.
1: Nem is ez, hanem bár egy pillanat, most mondok egy órakereskedő, csak a példakedben mondom, vagy a nem tudom melyik olajtársaság, vagy benzinkút hálózat, vagy nem tudom micsoda, aznak, de mitől lesz érdekes, hogy oda megy és megkeres? Hogy hányszor kell nyerni, vagy mit kell csinálni ahhoz, hogy felajánlja az, hogy néhány százmillióval beszáll ebbe az őrültségbe?
0: Igen, ez ugye elég érdekes dolog. Itt, én ahogy észrevettem az évek alatt, hiszen a múltban, a szimulátor világomban benne voltam egy-két körben, de tényleg nem láttam bele a dolgokba. Itt lényegében ugye arról van szó, hogy kinek milyen kapcsolata van. Yes. Valószínűleg igen, tehát idegenek nem fognak oda jönni hozzám egy-egy, például a tegnapi verseny után, hogy akkor most neked adok 100 millió forintot. Ilyen úgymond, csak úgy már nincsen, főleg Magyarországon, ugye. Ez elég nehézkes, kapcsolatokat kell építeni, ugye, ismerkedni, beszélgetni emberekkel. Nyilván az érdekesség az a legjobban, és amit én is szempontnak tartottam ennél az új autónál, hogy a felfigyelhetőség, ugye. Milyen autó?
1: Hát fantasztikus színe van, ilyen zöldre emlékszem, jól emlékszem.
0: Így van, így van.
1: Tehát tudod, hogy miért fontos nekem? Tudod, miért fontos nekem? Mert én csak zöld autókat jöttem össze idáig. Mert azt figyeltem meg, hogy aztán rájöttem később, hogy gondolkoztam, hogy ennek mi az oka. És akkor arra jöttem rá, hogy a zöld szín idegesít. Nem tudom megmagyarázni. Komolyan. Mert tetszik az autót, tehát nem lapoztam odébb gyorsan, tetszik az autót, csak

0: Csak a lényeg az, hogy ezt tényleg erre oda lehet figyelni. Tehát
1: Igen,
0: ezt
1: tehát,
0: inkább...
1: hogy tényleg a dizájn is nagyon el van találva, hiszen még nem vagyok nagyon ismert a rajvéjelbe, de tegnap is, ahogy jöttek a szurkolók, hogy igen, ez egy nagyon szép autó, nagyon feltűnő, egyedileg tényleg szépen van csinálva. Nyilván ugye fölismertek, hál' Istennek. Tehát te vagy az a mentős, ez te vagy a Váci mentős, igen, igen, én vagyok. Igen, és pont ez a lényege, ugye, hogy felfigyelhető legyen adott cégnek is az autó. Ott legyen a felületen, az ajtón, a motorháztetőn, és felfigyeljük, igen, erre a BMW-re úgyis figyelünk, és itt van ez meg adott cég. Hiszen volt már olyan, hogy én is egy adott versenyalkatrész oldalt pont egy ladán láttam meg, és ott van. Megkerestem az oldalt, és igen, onnan rendeltem valamit. Aha. Tehát, hogy ezek így működhetnek.
0: Világos. Salgó Ralliról beszélünk, most lehet, hogy keverem már, de ott voltam egy nagyon nagy baleset évekkel ezelőtt.
1: Hát így pont azt, nem tudom, igen, a régi versenyeket még nem is nagyon követtem, hiszen az elmúlt 2-3 évben vagyok benne, aha, úgy aktívan, hogy tehát nézőként is, hogy elmegyek.
0: De ezek nem nyomasztják az embert, hogy ugyanazon a pályán, ahol én megyek, ott, mint amilyen, lehet, hogy nem is voltam, meg nem éltem még akkor, de mondják, hogy mekkora balhé volt.
1: Hát igazából ugye a tegnapi napon is már volt egy hasonló sajnos. Hál' Istennek nem volt személyisérülés, viszont ugye úgy volt a negyedik gyorsasági szakaszon, hogy elindultunk, nagy lánggal úgymond, hogy na most akkor megmutatjuk, és hát ijesztő volt ugye, hogy a piros zászlót lengették az egyik kanyar után, ahol ugye mentőt is kértek, hiszen nagyot borult egy autó előttünk, és akkor hát a pályabíró mondta, hogy akkor itt álljunk meg, de hát nyilván ugye felajánlottam, hogy mentősök, akkor azonnal engedjetek oda, és akkor elengedtek a következő kanyarba, még csak a porfelhőt láttuk az autót, nagyjából a formát láttuk, és az ijesztő volt, és visszafordítottak minket, ugye mondták, nyugodtan menjünk egy kört. És nyilván ugye az ember azon a körön, abba a kanyarba úgy indul el, hogy Jézusom, hát itt dobta el előbb a srác. És ja, természetesen lassabban is vettük azt a kanyart, hisz olaj folyt ki, meg minden, hiába próbálták feltakarítani, de nyilván igen, az ember ilyenkor, ha lát is balesetet, vagy belefut, vagy csak hallja, akkor azért más, amikor ott vagyunk. Tehát akkor tényleg elnémulunk úgymond a rajtba is a többiekkel.
0: Itt van lehetőség bejárni előtte a pályát, tehát tudom, hogy holnap után megyek, és akkor kimegyek 2 nappal korábban, egy spanommal, tehát a Ritzfahrerrel.
1: Hivatalosan akkor... szabályellenes, hogyha külön megyünk itt, tehát úgy, hogy maszekba úgymond. Itt úgy volt a hétvége rendezés, hogy szombaton volt az adminisztrációs dolgok, az autó átvétel, ugye amikor megnézzük, hogy szabályos az autó, és utána a délután folyamán pedig kimehettünk a pályára hivatalosan, de csak ugye pár órára, tehát hiszem egy 4-5 óra volt rászámva, ugye hivatalosan, és igen, akkor ugye megnéztettük a pályát, ott voltak kirakva a lassítók, ugye berajzolva, és ezeket centire a centire föl kell írjuk, hogy hol van egy bukkanó, hol van egy kátyú. Tehát van rá lehetőség, a szabály szerint úgy nincs rá lehetőség, hogy előtte egy héttel mondjuk kimegyek, amúgy nincs is értelme, hiszen nem tudjuk, hol vannak lassítók.
0: Persze,
1: hol vannak
0: neked változhat bármi.
1: Így van, igen, így van. És sőt, ugye most is úgy volt, hogy az utolsó pillanatban szombat este kértem a rendőrség, hogy 150 méterrel rövidebb legyen a szakasz, nem tudom miből adódóan, de tehát az utolsó pillanatban kellett átírjuk még az itinert, és tehát van rá lehetőség, és igen.
0: Amikor ezt az autót átveszik, vagy mondod ott a verseny elején, igen, az olyan, mint egy műszaki vizsgaszerű.
1: Olyasmi így van, annyi, hogy nincsenek ilyenek, hogy fékpróba, hiszen ránézésre, hogy hozzáértük, akik átveszik, látják már, hogy ez össze van rakva.
0: Hogy mekkora a fékbetét, meg
1: Így van, milyen, így van pontosan, tehát, hogy milyen állapotban is vannak. Ilyenkor ugye megnézik, van egy akna is, ugye alánéznek, a kipufogónál minden rögzítve van, az alsó tálcák, ugye, amik védik a blokkot, ott is minden helyén van-e, nincs-e olajfolyás, bármi, hiszen ha olajfolyás van, akkor azonnal le kell állni a versenypálya szélére, ugye, hiszen a többieket úgymond nem lehet
0: veszélyeztetni.
1: És igen, ilyenkor mindent átnézik a bukócsövet, a hegesztéseket, az öveket, megrángatják az üléseket, hogy biztos, hogy jó van rögzítve. A poroltó, a tűzoltókészüléket ugye megnézik, hogy minden rendben legyen, minden szükséges.
0: Figyelj, ahogy hallgatlak téged, tehát tulajdonképpen neked ez a, nem tudom én, a legfontosabb dolgaid az életben. ezek a versenyautók verseny, de nem akarok itt nagyon mélyre menni, de azért csak megkérdezem, hogy és mi van a magánéletet? Tehát melyik az a csaj, már bocsánat, hogy így mondom, aki hajlandó elviselni, hogy egy ilyen zöld színnel elbűvelőz több héten keresztül, és az ő sminkészlete meg valahogy el van felejtődve.
1: Hát igazából egy ideje már egyedülálló vagyok. Ugye, hát igen, tehát a mai hölgyeknek ugye a túl jó szívű ember nem a legjobb.
0: Na, nem a legjobb válasz.
1: De amúgy ahogy beszélgetek a többiekkel, hiszen ugye rengeteg családos van, rengeteg párkapcsolati versenyző is, nyilván ugye nagyon aggódnak a párjaik. Tehát alig várják meg, hogy visszaérjünk a gyorsul, ugye azt az aggódást azért nyilván nem jó érzés látni, de el kell fogadni, ugye, hogy igen, ez van. És, de amúgy...
0: Azt el tudod nekem magyarázni, hogy miért nem jók a lágyszívű pasik ezeknek
1: erre, a lányok. Erre nem tudom magyarázatot, ennyi volt.
0: Nem szabad túl jónak lenni.
1: Szerintem nem.
0: Ezt úgy kell.
1: Én úgy tapasztalom, ugye.
0: Nem olyan hülyeség, az ember játssza el, hogy kemény vagyok, mint a mamut.
1: Igen, tehát, hogy engem már ugye kétszer is megcsaltak két komoly kapcsolatban. Így nyilván az ember ugye nehezen ad bizalmat már. És ezért van az úgymond az óvatoskodás. De nyilván ugye nehéz lenne igen elviselni az adott hölgynek, a szíven választottjának, hogy akár igen, most gumikat kell vásárolni, és nem nyaralni megint.
0: Hát egy autóversenyző hölgy, nem? Azt szerintem az úgy passz, vagy egy versenybíró.
1: Rajta vagyok az, igen, hisz ő meg biztos, hogy el kell fogadja, hogy...
0: Jó, hát csak amikor, lehet, hogy amikor te rájössz, akkor épp elmegy lengetni, mit tudom én, a Biatorbágyra. Már akkor lehet vele menni.
1: Akár, igen. Hát meglátjuk majd, jó Isten kezébe vagyunk, meglátjuk, hogy...
0: Ez hogy jött ez a realizás?
1: Ez a realizás...
0: Ez olyan 2025, ugye, tehát nem egy nagy idő.
1: 2025-ben volt, ugye igen, az első Renault autóm, ugye, vagy 2024-ben vásároltam az első komolyabb autómat, úgymond, de már előtte is voltam ilyen amatőr autókkal, volt egy Opelom, ugye, volt előtte egy BMW-m, ugye egy utcai úr, amivel mentem amatőrre.
0: Ezekkel versenyezte, aha.
1: És ezekkel versenyeztem, így van. Nyilván ugye, ahogy teltek az évek, szigorodtak a szabályok, tehát, hogy volt az utcai BMW-m, bukócső nélkül, azt még engedték indulni, rá két évre már nem, cseréltem autót, és ugye mindig új szabályok van, illetve a legfontosabb, aminek éreztem például a Renault-nál, ugye, mert az csak egy évig volt nálam, hogy mennyi pénzt érdemes, mennyi időt érdemes beleölni, már pedig nekem a Renault például nem feküdt nekem. És tudtam azt, hogy most nem ölök bele 10 millió forintot alkatrészekre, hogy versenyképes legyen, mert úgy se illik hozzá, akkor váltsunk, ugye. És az egész ugye, a rally az onnan jött, hogy bármilyen furán hangzik, ez az olcsóbb verseny, az autóversenyek közt a rally. Ez az olcsóbb, a pályaversenyek ugye azok a drágábbak. Ugye régen a szimulátor világ...
0: Tehát az a Forma 1-ről beszélünk, csak hogy értsem.
1: Nem, csak a Forma 1-ről, nem. Vannak ezek a túraautó bajnokságok, ugye például Mihalis Norbert, ahol volt.
0: Igen.
1: És azok a drágábbak, ugye sokkal drágább. Ott akárcsak a gumikat, ha nézzük, ott versenybenzinekről van szó, ami azt hiszem 2000 forint körül van litere.
0: Aha.
1: Tehát minden egyéb. És az eléggé költséges. Ugye voltak tárgyalások nagyon régen, amikor 2015-ben a PlayStation-ön keresztül, a Nissan GT Akadémián keresztül kikerülhettem volna Abu Dhabiba, csak nem voltam 18 éves, és ezért nem tudtak vízumot adni, de akkor voltak tárgyalások magyar csapatokkal, akik akkor kértek egy, hát mondhatni amatőr túraautóbajnokságba, de azok már nagyok voltak, a 2015-16-ban kértek 80 millió forintot egy évre. És nyilván ugye szponzor nélkül, tehát akkor én csak egy mezei ember voltam, aki oda ment, hogy adjatok egy ülést, cserébe jó eredményt hozok, nyilván ez kevés. Ugye?
0: Figyelj, de most amiről beszélünk, az egy szimulátoros valami?
1: Nem, a szimulátorral kezdtem el, ugye, tehát itthon a PlayStation keresztül. Ez, amivel voltak már tárgyalások a csapatokkal, az már a komoly autókról, tehát az már valóságban
0: a és ott úgy figyeltek át föl, hogy a PlayStation-on jó voltam.
1: Így van, azon keresztül, hiszen országos harmadik voltam, ugye, és Magyarországról azt hiszem pont 3-an jutottak ki Abu Dhabiba versenyezni a Nissannal, ugye, tehát ott gyakorolni az akadémián. Nem tudom, hogy láttátok-e a Gran Turismo filmet. az nem. Pont abban az évben játszódik. Tehát az egész versenyt elmagyarázza, hogy mi meg hogy történt. És abban az évben is én résztvevő voltam, csak 17 és fél éves voltam nagyjából, tehát nem voltam még 18, ezért nem tudtak vízumot adni, nem tudtam kiutazni erre.
0: De figyelj, és ki adta oda a PlayStation-t neked először, vagy magadtól?
1: Azt magam vásároltam zsákpénzből.
0: Direkt azért, hogy?
1: Így van, tehát ahogy volt az elején, hogy ugye nyilván, mint a kisgyerekek, ugye számítógépen játszottunk, ugye billentyűzet minden, de ugye úgy éreztem, hogy vegyünk már egy kormányt, vegyünk egy PlayStation-t hozzá, és akkor próbáljuk ki. Elkezdtem online bajnokságokba részt venni, és jöttek az eredmények. Jöttek a bajnok címek, ugye jöttek az eredmények, emberek felfigyeltek rám, ugye hiszen itt nem csak gyerekek játszottak ilyen versenyeken, hanem komoly ügynökök, menedzserek is, akik felfigyeltek, ugye.
0: Ezt most nem tud összekapcsolni ezzel a mostani időszakkal? Hát, hogyha odafigyeltek el 17 évesen, akkor nem is tudom, hogy hány éves vagy most.
1: Most 30
0: akkor,
1: vagy.
0: Akkor 30 évesen ír eredményekkel, meg ilyen autóval, tehát csak odafigyelnének, vagy magyar hülye vagyok, és nem értek hozzá.
1: Terve van, hogy felkeresem őket. Ugye most a legfontosabb nekem az volt ebben a pár hónapban, ami eddig nagyon pozitívan telik, hogy hozzam az eredményeket, ugye. Hiszen... Igen. Nem csak a pénzt kérjük, ugye valamennyire azért megkérdezik azt is, hogy mik az eredmények, ugye mit mutatsz föl, mennyire látjuk a dobogón az autót, akár csak egy pólón, egy reklámfelületen.
0: Figyelj, neked kéne fizetni?
1: Nem, igen, tehát ha minden a tanykönyv szerint működik, akkor nekem fizetnek, én adok ugye egy reklámfelületet cserébe.
0: Világos.
1: Illetve nyilván ugye egyéb szolgáltatásokat tegyem, azt mondjuk egy cég vállal engem, ad pénzt a versenyeimre. Én mondjuk évvégén a céges bulin kimegyek az autóval, karikázok, elviszem élményautózás őket, ilyesmi. És ennek ugye vannak különböző lépcsői. Ezeket próbálom ugye az elmúlt hetekben főleg így, hogy ennek az eredmények, ezeket összeírogatom.
0: Én tudom, mit csinálnék a helyedben. Persze lehet, hogy most nekem minden könnyű az íróasztal mellől, és szerintem meg lennék recsámba, hogyha be kéne jönni egy ilyen autóval, de mindegy. Olyat nem lehet csinálni, hogy azt mondod, hogy gyere versenyezz velem, legyél a Bitfarerem, de ezt most informatikailag mondom, érted? Igen. Tehát, hogy valahogy játék, belevinni a játékba a te művészetedet.
1: Hát, igen.
0: Mert akkor biztos, hogy tehát valami informatikus csaj még esetleg ezt el tudom képzelni, mert az oda van szögezve a monitorhoz, és akkor el nem mozdul onnan, tehát magyarul körülbelül ezt a dimenziót látom. Igen, informatikus csajnak azt mondja, hogy figyelj, csinálj egy oldalt, ahol én vagyok, van mellettem egy cég, abban van nem tudom micsoda, és akkor be lehet ülni, nem kell fizetni, be lehet ülni, és megyünk egy kört.
1: Igen, tehát erre vannak a különböző ötletek, hogy...
0: Szőcs Krisztiánnal versenyez együtt.
1: Igen, terve vannak, hogy milyen formában keltsük fel a legjobban a figyelmet, ugye, vagy mennyire csábítsuk.
0: Tárgyalás... Hát olyat csinálja, amit más nem csinál, érted? Tehát,
1: így van,
0: tehát,
1: pont
0: amit
1: erre,
0: más
1: pont
0: nem erre próbálom. Tehát ebben ez a buri.
1: Így van, tehát pont azt próbálom, hogy mindig ugye más utat járni. Én az egész életemben próbáltam így, ugye, hogy mindenkinek megvan a sablon szövege, oda megy a tárgyalóasztalhoz, elkezd tárgyalni, számokat mondani, pörgetni, és akkor hagyszoljon a jöhet a táska pénz. Én mindig megpróbálom kicsit másképp, hiszen ez már ennyi év után lehet unalmas a cégeknek.
0: Persze. Figyelj, Tomi, nem értek, hogy te egy sikeres ember vagy. Tehát nem akarom mondani, nem akarok belemélyedni, csak a saját életemet, ha végül én is elváltam, tehát nagyjából értem az összes ágát, bogát ennek a sztorinak, és amit nem értettem akkor, és nálad ugyanez jutott eszembe, hogy egyébként egy sikeres ember, az miért nem jó? Miért nem jó, hogy sikeres ember párjának lenni?
1: Igen, ez egy összetett kérdésem úgy. Igazából őszinte leszek, én se értem. Tehát én se értem meg így az évek alatt, ugye az ex-barátnői mindig csak rosszabbat választottak. Tehát az ilyen Murphy törvénye, hogy nem tudni, nem értem miért. Nem értem,
0: lehet, hogy lehet, hogy túl erős egyéniség vagy, és az, lehet, hogy az nem volt.
1: Erre is gondoltam már, igen.
0: De most azt nézem, tudod, hogy itt az egyen, a fiúknál az egyenhaj van, meg a nőies külső, tehát ez az, ami
1: ez abszolút igaz, és ebbe is, tehát az évek alatt én ebbe is próbáltam mindig más úton, vagy mindig különbözni egy kicsit, nem az átlagba tartozni, ha lehet így fogalmazni, hanem mindig másképp. Legyen szó csak a választott autóimról, legyen szó a ruházatomról, vagy bármiről. Ugye itt a versenyeken is, tehát hogy most én nem veszek.
0: Itt egy visszafogott fekete van. Persze, egy visszafogott fekete. Tehát pont ez a buli benne, hogy nem csicsás.
1: Így van, tehát hogy én nem veszek 80 ezeré pólót, hanem azon a 80 ezerből veszek mondjuk gumikat, csak mondom egy példát, és elhordom én a 10 ezer forintos pólót is. Ugye csak mondtam egy példát most. De igen, ez egy összetett kérdés, hogy miért nem. Jó kérdés. Még most
0: de figyelj, a mentőknél se vettél észre senkit, csak akinél megszólalt volna a szíved? Az is egy hasonló valami.
1: Voltak rá példák, de egyelőre azok félbe maradt.
0: De kiestek, megértem. A mentőzés az nyilván korábban jött, mint a szimulátorozás, vagy hogy volt
1: ez? Nagyjából egy időben jött, ugye 2016-2017 környékén jelentkeztem ide a falunkba a mentőkhöz. Itt ugye akkor nem tudtak fölvenni, hiszen mondhatni friss jogsis voltam, nagy rutin nélkül, és azt mondták, hogy akkor nem tudnak. Nyilván amúgy utólag azt mondom, így vezetések alapján, hogy érthető módon. Utána ezt ugye abbahagytam, gyűjtöttem a tapasztalatokat, a kilométereket, és akkor ugye 2022-ben jött az iklet. 2022 őszintén, hogy na, akkor jelentkezzünk a Markó utcába.
0: Történt valami?
1: És hát történt, hogy átkérdés, igen, tehát, hogy akkor volt ugye a második megcsalás, és akkor jött az, hogy akkor ne húzzuk az időt, hanem akkor próbáljunk ki mindent, amit szeretnék, ugye. És akkor volt elég tapasztalatom, ugye.
0: Tulajdonképpen hálás lehet annak az úrhölgynek, ha belegondolok.
1: Igen, amúgy visszagondolva, igen. Mert hát lehet, hogy ha vele maradok, akkor a mai napig nem vagyok mentőgépész.
0: Hát lehet, hogy ott vagy a konyhában, és csináld a paprikás krumplit, mert ő nem ér rá, mert elment a fodrászhoz. Igen.
1: Pontosan, ez így van. Úgyhogy hálás is lehetek mindenki. Szóval
0: a mentő az miért jó neked?
1: Hát több szempont van. Ugye a sablon válasz erre azt lehet mondani, amiben sok igazság van, hogy az életmentés, de ez több annál. Tehát lehet mondani azt is, hogy akár a vezetés. Tehát én annyira szeretek vezetni, nekem annyira jó érzés az egyenruhát felvenni, beleülni az autóba és kimenni. Akkora adrenalin löket, ahogy megyünk ki a helyszínre is, hogy ez mondhatni egy szerelem. Tehát, hogy megyünk ki, nem tudjuk, mi vár ránk, de a bejelentés alapján tényleg életmentésre van szó, hogy megállunk, hogy kipattanunk, hogy berohanunk, segíteni, ahogy az emberek csak ránk számítanak a bajban, ez egy felemelő érzés, ugye. Ez tényleg, és ez ugye több szempont. Ez egy életérzés, ahogy szokták mondani.
0: Hát szerintem ez a versenyzés is ilyen.
1: Abszolút, ez így van amúgy. Ez így van, mert a versenyzésnél is, ugye, amikor fölveszem a sisakot, lehajtom a rostét, és elindulunk, elrajtunk, akkor lehet azt mondani, hogy minden probléma megszűnik, és ez tényleg így van. Akkor kieresztjük a gőzt, akkor dolgozik az adrenalin, megyünk, visszaérünk, kiszállunk, és remeg a kezünk, de nem azért, mert idegesek vagyunk, hanem azért, mert nagyon jó volt, és kiengedtük a gőzt.
0: De figyelj, te ott kivel, ott a versenyzés az neked mivel szemben van? Az idővel szemben, a pályával szemben, a pálya nehézségeinek a legyőzése, saját magad, nem tudom, legyőzése, kivel versenyzel tulajdonképpen?
1: Hát ugye lényegében ezeken a rallikon az idővel versenyzünk, de jelenleg még hát nem önmagammal versenyzek, hanem inkább az autót megismerni, ugye a határait. Tehát az, hogy mi az a határ, és pont itt jön a pálya nehézségei, ugye. Mi az a határ, ami még elbírja az autó, amikor nem csúszik ki, vagy szépen csúszik meg az autó. Mert itt azért ennél az autónál dolgoznak a gérők is, ugye. Tehát, hogy például a navigátorom ugye most ült először, vagy idén ült először ilyen autóba, ő például eléggé fejfájós, és viszont itt a gérők miatt neki előjött ez a probléma, amit észrevettünk, de amit tudunk kezelni, ezzel nincsen gond, mert amúgy abszolút élvezi ő is, csak innen láttuk azt, hogy igen, hogy eléggé kimerítő egy-egy verseny. Tehát, hogy múltkor azt hiszem 40 kilométeres versenyszakaszok voltak, és tényleg volt ez a 40 fok nagyjából, és mentünk, ugye, és a nap végén tényleg ezek a, nem tudom, nagyon kidöglöttünk, és tényleg akkor éreztük, és gondoltunk bele, hogy milyen lehet egy Forma 1-es pilótának, milyen lehet egy nagy rally pilótának, hogy tényleg ez a kimerültség van. És az idővel is, a szervezettel is versenyzünk, az autó határével, tehát ez is egy összetett, és mindennel. De elsősorban az eredmény szempontjában az idővel.
0: Te figyelj, előtte kimentek egy pályára, itt a föl van locsolva, itt a fölmosó vízzel, és akkor csúszik, mint állat. Tehát, hogy hol próbálod ki, hogy viselkedik az autó?
1: Igen, ez eléggé nagy problémánk sajnos, ugye, hát természetesen, ugye itthon, ugye nekem rendszámos autó van, tehát van műszaki engedélye, menetlevelet kell írni, és az utcán lehet használni, viszont biztonság szempontból, amit ugye látok a mentőszolgálaton keresztül, nem szoktam száguldozni, tehát nem tudom kipróbálni közúton, hiába a közúton versenyek, és hát sajnos ilyen pályák az, akik tényleg azt mondom, hogy tesztelni megyünk ki, csak úgy most délután beülök az autóba, kimegyek a pályára, ilyen sajnos nincs lehetőség.
0: És azt nem lehet levajazni, ugye a mentőknél volt egy idő, hogy azt hiszem a Forma 1-en lehetett így gyakorolgatni.
1: Hát, ugye...
0: rosszul emlékszem, de van egy-két pálya, amit nem is felmosó vízen, szappanos vízen,
1: ja, igen.
0: És akkor tessék, itt van.
1: Hát ott esetleg lehet, de ugye egyet költség, tehát ugyanúgy fizetni kell, tehát nincs az, illetve ott...
0: Hát kiteszed a logóját a mizére, aki nincsen kész.
1: Vagy influencerkedek, igen, vagy valami. Igazából az a baj, az kicsi pálya, ugye, tehát, hogy bármilyen furán hangzik, ugye itt az amatőr versenyeken, ahol szoktam menni, ez egy repülőtéri pálya, tehát ott van a szakaszok, akár egy tököli pályaszerű, így van, ahol vannak olyan szakaszok, amin kb. 2 méter széles az aszfalt, valahol 20 méter, 30 méter széles, viszont ugye tempós, tehát itt tényleg nem egyszer kiakasztjuk az órát, ugye 210 a vége az autónak, rövid áttétellel, tehát az a baj, hogy csak úgy tudunk gyakorolni, ha főleg így élesen, ha kimegyünk a versenyre, és ott. Ott szoktuk azt, hogy dupla nevezéssel esetleg, hogy több kilométert menjünk, ugye olyan...
0: És kétszer olyan, mentek ugyanazon a pályán.
1: Így van, egymás után. Ez még egyenlőre nekünk nem nagyon volt rá példa, ugye kétszer volt csak ilyen, még tavaly a Renault-val is. Idén sajnos a BMW-nél van egy kis gyerekbetegség, amit ki kell javítsunk. Ezért még nem mertünk elindulni, hiszen ha nem tudjuk végigmenni a két nevezést, tudjunk teljesíteni, akkor buktuk azt a nevezési díjat. Aha. Tehát ez nagyjából ugye egy nevezés egy amatőr versenyen körülbelül majdnem 60 ezer forint. És ugye mondjuk az első nevezés végignyomjuk, a másodiknál ugye műszaki hibak, azt a 60 ezeret úgymond buktuk. Ezért egyelőre, amíg mindent ki nem küszöbölünk, addig csak egyszer nevezünk. Ez azt jelenti, hogy 3 kör, 3 hiba lehetőség, 3-szor megyünk, és lesz, ami lesz. Nyilván a többiek ugye, akik magasabb szinten vannak, de ugyanilyen autóval, magasabb anyagi szinten, ők megtehetik azt, hogy igen, végigmennek, ha bajuk van, akkor ott a szerelőbrigád, ugye 5-fős szerelőcsapatok szoktak lenni, azt hiszem itt az amatőr verseny, megcsinálják az autót, bármi gondja van. Nekem ugye, ha bármi gondom van, akkor jövök haza.
0: Tudod, mit csinálnék a helyet, de most persze a hülyeség jön belőlem. De lehet, hogy nem. Én csinálnék egy olyan hát vagy ilyen instant kávét, most én nagyon messziről indulok, vagy egy csokoládét, egy olyan sportszeletszerűt. Rátenném magam fényképét, meg a Mitfarerét, ráérnem, hogy 2 az 1-ben, versenyez velem.
1: Hogy kell? Vagy, jó ötlete.
0: Na most ez milyen? Ez tuti, hogy tehát biztos, hogy lehetne találni bent egy ilyen cukrász valamit, tudod, amit tudom én, az öreg néni 1922 óta ott ül és csinálja a dolgokat, és ő benne még van érdeklődés, meg affinitás, és még szerintem fantáziát is látja benne, és azt mondja, hogy csinálunk egy ilyen bombont, vagy nem tudom mit, és akkor valahogy ezt nem tudom én, beviszem magammal, itt meghívnak a Váci TV-be, és akkor viszem magammal, aztán majd csak előttök ki a M4-en.
1: Igen, hasonló ötlet, igen, tehát vannak ilyen ötletelésünk, ugye, hogy marketing szempontból, ami nagyon fontos a cégeknek is, hogy mennyire
0: elakadó
1: egy-egy termék, egy-egy...
0: Persze, és mindenféle olyan színű legyen, mint az autó.
1: Így van, tehát ez meg a másik, ugye. Tehát ezen próbálunk, akár majd, ugye, tehát ezek is terve vannak ajándéktárgyak készítése, ugye.
0: Persze.
1: Tehát megvannak rá, erre például megvannak már a cégek, emberek, ugye, ki vannak válaszol, úgymond le vannak
0: kárgyalva. Csináljék egy fotókiállítást. Nem biztos, hogy csak rólatok. Tudja, hogy van valami haver, fotós, nem tudom kicsoda, akinek azt mondja, hogy jó.
1: Igen.
0: Akkor figyelj, akkor erről a versenyről, meg arról, meg ha van 40 darab fényképp, szóljál, és akkor levajazzuk a nem tudom, hogy hol. hogy akkor lesz egy fotókiállítás, és akkor ott az a mi nevünk alatt fut.
1: Igen. Tehát ilyeneket is. Igen, amúgy jó ötletek. Igen.
0: Hát ez a marketinges kell szólját, van az a pénz, amire elvállom.
1: Szerződöttek.
0: Jól van. Figyelj, Krisztián, ahogy megbeszéltük, keveset beszéltünk, általában a rally volt a középpontban, úgyhogy én köszönöm szépen, nem maragszunk meg, ha időnként küldsz egy SMS-t, hogy mit tudom én, világbajnok lettem, vagy nem tudom micsoda. Úgyhogy visszatérünk majd Szőcs Krisztiánhoz, aki Vácon dolgozik mentőigazgatóként, és hát szemezélyes rally versenyző. Adásom munkatárs Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
2: T-Rádió. A T-Rádiót. A T-Rádió műsorát hallották.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
7: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Oktató videót készített a NAV a nyugtaadatszolgáltatásról. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom, közölte Vitézi Dávid szerdán. A sáv bővítés mellett új körforgalom irányonként egy-egy buszöböl és tengelysúlymérőből épült, a teljes szakasz új közvilágítást is kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át. A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé. Nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Új videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról és adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videó már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez, számolt be róla a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült, szerintem méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget, hogy újra szolgálhassanak. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Rippel Ferenc a vendége, a média válogató sztár titkok műsorának. Én Szép Bence vagyok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Különös szeretettel köszöntelek téged, akinek egy hihetetlenül izgalmas gyerekkora volt, hiszen egy nagyon színes, nagyon inspiráló családban nőttél fel, és hát egy közismert tény rólad, hogy te korábban tanultál meg bukfencezni, szaltozni, mint járni. Ez a legenda része, vagy ez tényleg így volt?
6: Szóval a gyerekkorom még mindig tart, úgyhogy ezt fogalmazzuk át, mert nem sikerült felnőni, hiszen artista, művész vagyok, de ez tulajdonképpen azt jelenti, egy bohókás játékos sportoló, aki a sportból, a művészetből összekovácsolt egy ilyen munkát. És igen, ez nem mendemonda, ez nem városi legenda, mint hogy ezt sokan kell feltételezik, hanem ez tényleg így volt, hogy otthon volt egy gumiasztalunk, ami 70-es években nagy ritkaság volt, édesapám önmaga heggeztette, úgy volt megcsinálva a gumizata, hogy autógumi belsőből voltak ilyen hosszú csíkok kivágva, és azt tartotta ezt a középső hálót, amit ők fontak. Szóval
5: el sem tudom képzelni, mennyi munkája volt.
6: Hát ez egy több évnyi munka volt egy ilyet megcsinálni, de hát akkor ez különlegesség volt, és hát ugye ez meg is állt a helyét, mert a cirkuszban is használták a fellépéseiknél. Na hát ez állt az udvarunkban. Most gondolj bele, hogy van egy gyerek, akinek már a szeme elkezd kinyílni a világ felé, és felrakják erre az asztalra. Lehet egyébként az asztalon készültem, ezen a gumiasztalon, csak ugye ez nem ennek a műsornak a része, mert hogy annyira különlegesség egy ilyen asztalon lenni a mai napig. Bárki, gyerek, felnőtt, kicsi, nagy, teljesen mindegy, az imád gumiasztalozni, mert egy nagyon különleges élmény. Na hát nekem, amikor így felraktak erre, mondták, hogy nem az volt, hogy elkezdtem sírni, hanem kimondottan élveztem. És ugye apukám meg anyukám a gumiaszt a két oldalát elkezdett ringatni, és én éreztem, hogy így megemelkedek, és ezt ugye elmondták, de nyilván belém lett kódolva, és ahogy a levegőben voltam, mondták, hogy csináltam egy ilyen, így összeúztam magam, és így átfordultam, majdnem, meg nem voltam két éves. És épp, hogy csak a fejemelés, meg egy kicsi totyorgás volt ma az életemben. Úgyhogy igen. Hát és akkor utána jött a gyerekkoromban az, hogy na hát akkor a gumiasztalra kiköltöztünk. Minden nyáron ott aludtunk, de nem volt nap, amikor a saját ágyamban aludtam. Apu épített fölé egy ilyen csodálatos kis nylon takarót, hogy az eső akkor megvéd minket, meg a hajnali párától. Éjszaka megnéztük a csillagos eget, meg hát rugózik. Ez milyen egy fiatalnak. Aztán azon éltem az első szerelmes életemet, minden. Szóval így követtem a családi hagyományokat, de nyilván egy csodálatos gyerekkorunk volt, ami mondom, még mostanáig tart.
5: Emlékszel még arra a gyerekkorodból, hogy milyen volt az első fellépésed?
6: Hogyne, hiszen mi a Viktorral már nagyon hamar rájöttünk, hogy apukánk vizualizálta nekünk ezt az artista létet. Ők is artisták voltak, a Trio Cortez produkcióikkal utazták az országokat, világokat, a különböző csodálatos előadó művész helyeket, és mindig azt mondta nekünk, hogy gyerekek, igazából játszotok, persze koncentráltam figyelemmel, és ezzel tudtok a világban utazni, ezért még fizetnek nektek, ezért még híresek lesztek, ismertek, és csak azt kell csinálni, amit szerettek a legjobban. Kézen állni, szaltózni, mindenféle ilyeneket, és hát egy gyereknek mi kell több? Ennél nem kell több, hogy egy olyan jövőképet vizualizál az apukája, amiben maradhat gyerek, játszhat. És ez a mai napig tart, és bizony ebben rengeteg játék volt, ebben rengeteg csodálatos gyerekkori élmény volt. És ugye az első fellépésünk pont ebből jött, mert apukánk már abba hagyta az artistáskodást, elkezdett a mi képzésünkkel foglalkozni, viszont mi megtaláltuk az ő régi jelmezeit, és felvettük magunkra, és már ugye hát a szertornászkodni is mentünk, meg atlétizálni, és egy nagyon komoly bázis tudásunk volt, hogy felvettük apukánk jelmezeit, kimentünk ott nálunk a térre, kiraktunk egy ilyen kis kalapot, és elkezdtük a Viktorra produkálni magunkat, és hirtelen egy ilyen 50-100-an gyűltek

0: Szivárvány.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbyrádió.hu.

0: Pripper Ferenccel folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az első professzionális fellépésetek, amikor már fizetős közönség előtt, mondjuk cirkuszban léptetek fel, arra emlékszel?
1: Természetesen, hát azért a gyerekkoromban nagyon sok fellépés volt. Már az artista iskolában jártunk, azért 9 évig állandóan kaptunk tőlük próbafellépéseket, gyakorlásokat. A Madách Színház leszerződtetett, és 3 évig a Madách Színházban, a Macskákban szerepeltünk.
0: Hát akkor kaptatok ilyen rövid időszakokat, tehát szép fokozatosan vezetett be a szakma fel,
1: Így van, úgy épített fel minket, de rengeteg új lehetőség is jött közben. Viszont ugye akkor még mindig szocializmusról beszélünk, és akkor kicsit centralizálva volt ez a szakma, és kötve voltunk egy adott ügynökséghez. És hát ahogy az artista iskolába végeztünk, onnantól kezdve azonnal az ügynökség olyan alternatívát kínált fel, amit nem lehetett nem kikerülni, és el kellett vállalnunk azokat a munkákat. De nyilván a környező szocialista és kommunista országokat kellett végigjárnunk, először Bulgáriába 6 hónapig, és utána jött a többi 10 hónap Szovjetunióba, még akkor Szovjetunió volt, azért is így mondom. Viszont nem mentünk nagy nehézségek árán, mert tudtuk, hogy ott rengeteg jó artista van. Igaz, hogy a körülmények akkor még nem voltak olyan jók, nagyon sokat kellett éheznünk, böjtölnünk, ott tanultuk meg a böjtölés alapjait. De ott tanultuk meg tulajdonképpen a mostani jelen munkánknak az alapját, mert az orosz artisták a világ legjobb artistái például, és tőlük tanultuk meg az összes ilyen kis nüanszot, ami ahhoz kellett, hogy a világ legjobbjai közé sorolják.
0: Ezeket már a fellépések közben lested el tőlük, vagy oda mehettél hozzájuk, és azt mondtad, hogy menjünk le egy terembe, és mutassátok meg, hogy ti hogy
1: dolgok. Felléptünk együtt, és ők jöttek oda, hogy látják, hogy milyen jók vagyunk, és ők szívesen segítenének nekünk. Uh-huh. Ezek ilyen önzetlen artista együtt működések voltak, és belénk investálták a tudásukat. Nagyon izgalmas volt, mert tényleg ebből a mai napig úgymond profitálunk. Na de hát aztán innen, ahogy ezek az úgymond első profi előadásaink elindultak, azért rögtön 2 év cirkusz turnéval telt el. Utána belecsöppentünk egy bahamai egy évbe, ahol a Bahamákra mentünk ki, éles váltásból, a Szovjetunióból a Bahamákra. Ott már a saját produkciókkal mentünk, ott már önmagunk fényében tudtunk továbbfejlődni, és nyilván ebből jött rögtön utána Amerika, aztán vissza Európa, és itt az európai munkáink közül talán hát bármelyiket ki tudom emelni, mert nagyon-nagyon színes skálán mozgott a Wintergarten Varietétől, a Friedrichstadt Palaszig, a párizsi Moulin Rouge-ot 10 évig léptünk fel. Ezért az egy nagyon komoly állomás volt, úgyhogy Párizst is legalább annyira ismerjük, mint a tenyerünket. 10 éven keresztül szórakoztattuk a közönséget a párizsi Moulin Rouge-ban, de többször visszajártunk Amerikában, a Ringling Brothers Barnum & Bailey cirkusznál, a Cirque du Soleil nevű ilyen mega cirkusz egységnél rengeteget gáláztunk, és aztán rákaptunk erre az ízére, hogy nagyon-nagyon szeretünk ugyan fellépni, de már 300 fölötti előadás számunk volt egy évben.
0: Az
1: azt jelenti,
0: sok.
1: hogy minimum napi egy, de nem lehet napi egyet, mert egy-két szünnapunk volt, hanem inkább napi 2, napi 3, aztán egy-két nap szünet. Volt olyan előadás évünk, ahol 450 előadásunk volt egy évben. Az de hát ez azóta is tart, úgyhogy most így egy picit lecsökkentettük, és szeretünk egy ilyen 200 előadás per évnél megállni, mert azért a testünk öregszik, még hogyha úgymond küzdünk ellene akkor is, de igazából másfelé alakultunk ezeket a gálaműsorokat, nagyon szeretjük csinálni, ezzel utazunk, most is megyünk Indiába, nem sokára, egy pár hét múlva bele kell állni a dolgokba, mert az emberek igényt adnak erre, hogy úristen, ezt szeretnék látni, hogy ezek a modernkori gladiátorok, mert mi áthoztuk az ókori Rómából ezt a gladiátor stílust egészen mostanáig, ezt élőben látni, ez egy nagyon különleges dolog. Én magam is imádok olyan artistát nézni, illetve az artisták többsége az mind élőben dolgozik, és ez azt jelenti, hogy egy csodát varázsolunk oda arra pár percre.
0: Nagyon röviden, csak rengeteget jártok külföldre, de Magyarországon is meg lehet nézni benneteket?
1: Valami? Magyarországon is vagyunk, igen, többségében ilyen privát eladásokra hívnak minket nagy cégek, de nagyon kevés időnk van, és ezt a kevés időt, amit be tudunk táblázni, azt igen, a magyar közönség is. Most például vidéken voltunk egy párszor, különböző ilyen szuper kis eladásokat tudunk, de ezt így nem tudok egyet csak kiemelni, ezt figyelni kell a médiát, és hát, hogyha itt nálatok is elhangzik majd, hogy hol lehet látni minket.
0: Köszönöm, most egy picit zenélünk, de hamarosan jövünk vissza.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Pippel Ferenccel beszélgetünk, és nagyon izgalmas, hogy járod a világot, itthon is vannak fellépéseid, egy elképesztően elfoglalt ember vagy, de közben tanítasz is, van iskolád. Kik csatlakozhatnak az iskoládhoz?
1: Én amikor engem kérdezel, akkor általában mindig kettesbe fogok válaszolni. Igen, tehát igen, mi ketten igen, vagyunk igen. Egy egység a Viktorral,
0: a
1: testvéremmel, igen. Éppen Viktorral, akivel közösen alkottuk meg a Ripper Brothers Akadémiát, ami tulajdonképpen ennek a csodálatos műfajnak a bemutató iskolája. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy az artista művészet ez valami csillámporral beszórt ilyen kis izgalmas dolog, és tényleg az, de nem övezi akkora misztikum, tehát mi ezt a csodakaput kinyitottuk, és áramlanak be rajta a fiatalok. Egy évben 1000-1500-an járnak hozzánk körülbelül, és már 17. éve csináljuk az akadémiánkat, és ezen a képzésen belül, ahol tulajdonképpen a kapu úgy nyílt ki, hogy bárki kipróbálhatja ezt. És ha tetszik, akkor visszajárhat hozzánk. Nincs semmi előképzettségi megkötés, korban sem. Azt szoktuk kérni, hogy ilyen 5-6 éves múljon már el a gyermek, ha a gyerek jön. De van, hogy a gyerek helyett az anyuka maradott és jár vissza. Vannak nagymamáink, akik bakancslistáznak és szaltozni akar életébe.
0: Óriás.
1: Eljön hozzánk, megtanul szaltozni, utána ad egy nagy ölelést és megy tovább a bakancslistáján. De van, aki ott marad, mert egy edzésformának is csodálatos. Itt zsonglőrködünk, légtornászkodunk, egyensúlyozunk, akrobatikázunk, páros emeléseket csinálunk, rippelbredereskedünk, szóval nagyon sok mindent tudunk, és ugye mi ezeket megtanultuk az iskolában, meg főként édesapánktól, már úgy mentünk az iskolába, hogy tudunk zsonglőrözni 3-4-5 eszközzel, labda, karika, buzogány, de nagyon jó, egyensúlyozunk, felrakok bármit az orromra vagy a fejemre, azt meg tudom egyensúlyozni. És ennek nagyon komoly fiziológiai oka, tehát hozatala is van, mert aki nagyon jó egyensúlyozik, meg bírja a forgást, annak az idegrendszere, az agyi működése nagyon jó lesz. Ha valaki sokat van fejjel lefelé, mondjuk kézen áll, vagy lóg, vagy fejen áll, akkor ez a megnövekedett agyi tulajdonképpen vérbőség, ez jobb tanulmányi eredményeket hoz. Tehát bárki, ki hozzánk jár, az mindenki jobb tanulási eredményről számol be. Jó, hát sok izomlázról is, mert ez egy kemény dolog, de az biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, és ezt a sulit nagyon szeretjük csinálni, mert amikor itthon vagyunk, na itt meg lehet minket találni, aki eljön a Ripper Brothers Akadémiára, az rögtön ott lát minket, mert mi személyesen is ott vagyunk az edzőikkel.
0: Helyileg hol vagytok?
1: Mi Rákospalotán vagyunk, a Dózsa György Gimnáziumnak a táncművészeti főiskola részén.
0: És amikor éppen külföldön tartózkodtok Viktorral, a testvéreddel, akkor vannak helyettesítő tanárok?
1: Persze, akik, most már az elmúlt évek alatt annyi csodálatos artistát neveltünk ki, meg tanulóból lett tanár, hogy igen, sokan vannak. A testvérem felesége is ott van, ő vezeti az intézményt. Nagyon sok tanárunk van, és nagyon széles a spektrum, mert tényleg a légtorna, a tissú, a karika, a trapéz és mindenféle egyéb nyalánkságon keresztül ilyen populáris modern sportokon keresztül, a rúdtánccal, a gumiasztallal, mindennel foglalkozunk. Úgyhogy olyan, mint ezek a gumiasztal parkok, csak nem csak gumiasztal van, hanem mindenféle ilyen ninja eszközünk is van. Na például a Ninja Warrior-ra is itt készültem fel a saját csulimba. Én azon is indultam, és többször is, és majdnem meg is nyertem őket, de nyilván, ha lesz még, akkor azonnal fogok menni rajta megint.
0: Egy nagyon rövid kérdésre van időm. Említetted, hogy szerepeltetek 10 éven keresztül a Moulin Rouge-ban, Párizsban. Egy sztorit mondjál el, ami nagyon kedves emlék. Gondolom, hogy rengeteg van így a 10
1: év. Hát a több óránk van, akkor nagyon szívesen mesek, de az egyik, és ebből talán mindenki le tudja szűrni azt, amit le akar, hogy a párizsi Moulin Rouge-ban nagyon sok táncos van. Táncos lányok, táncos fiúk. És a táncos lányok ilyen 100 fölötti létszámmal vannak, és van egy 30 fős fiú létszám, amiből mindenki, tehát a táncos fiúk azok a saját nemüket szeretik. Ezáltal csak mi voltunk, úgymond heterók, az egész csapatban, és hát az összes táncos lány igazából minket imádott, mert hát egy természetes evolúciós folyamatnak voltunk a részei. Na hát ez így minden napra megadta a lehetőséget, hogy nagyon jó társaságban, nagyon jókat szórakozzunk. Persze az előadás koncentrálva, mert ott szigorúan 2 előadás minden nap szünet nélkül 10 éven keresztül. És hát éjjel 2-kor végeztünk. Utána nem lehet rögtön lefeküdni, aludni, és aztán innentől most pont nem részleteszik.
0: A többit a nézők, hallgatók fantáziára bízunk, most egy picit zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Folytatjuk a beszélgetést Ripper Ferenccel, és nem tudom kihagyni azt az ígyszert, hogy megkérdezzem tőled, mi a titkod, hogy ennyi idősen még ilyen jó kondid van, és még mindig csinálod, hiszen nagyon sok élsportoló már a 30-as évei elején ugye a szögre akasztja a csizmát, a focicipőt, stb. Mi az a titok, ami téged életben tart, amitől ennyire jó neked a kondíciód, a testi szellemi energiáid ennyire rendben vannak?
1: Ez egy komplex felfogás kell ehhez, mert ezt csak úgy lehet csinálni, és ilyen aktívan artistáskodni, hogyha maximálisan odafigyelünk az egészség minden egyes aspektusára. És ez tényleg komplex. Itt az étkezéstől, a mozgáson át, az alváson át mindent össze kell rakni, hogy jól működjön.
0: Mondjál néhány tippet. Tehát gondolom nem iszol alkoholt, nem dohányzol. Nem tudom, olvastam róla, hogy nem iszol koffeint. Nem tudom, zöld teát az például azt szoktál lefogyasztani.
1: Én nem tippelek, én rippelek. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy én tulajdonképpen biohackerkedem, biohacker vagyok, ez a másik titulusom, amit itt szeretek kihangsúlyozni, mert ennek a biohackerkedésnek köszönhető az, hogy az 55 éves testemben egy 34 éves fizikai is erő rejtőzik. Ez kimutatható már életkor tesztekkel, én is így néztem meg, és csodálatos érzés az, hogy tényleg összehangoltan ezt át lehet látni, és bizony a gerinc egészségével kellett kezdenem. Mert addig az életmódváltásomban volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy meg vagyok telítődve mindenféle étellel, és rögtön a glutént kivettem, meg a tejtermékeket, meg mindenféle olyan nagyüzemi, ipari előállított szemetet, amitől a szervezetem elkezdett hibásan működni. Ezeket a hidrogénezett olajokat, margarinokat, minden ilyen műt dolgot kivettem, és innen jött a következő lépés, hogy átléptem ebbe a paleoketogén irányba. A paleolit táplálkozás az egy őskori rendszer, amit egy kicsit modernizáltam, és ráhoztam ezt a ketót, a ketózist, ami annyit jelent, hogy a szénhidrát megvonástól a szervezet elkezd a saját zsírraktáraihoz nyúlni, és a zsírraktárokat lebontva azokból a zsírmolekulákból szénhidrát hiányában ketontesteket gyárt, az úszkál a véremben a cukor helyett, és ebből a szervezet kétszer annyi energiát kap, mert a zsírsejthez, meg a ketontesthez 9 kalória tartozik. Hogyha ebből a szempontból nézem, akkor ez egy nagyon jó dolgot hozott az életembe, viszont még kevés volt ahhoz, hogy elérjem azt az optimális állapotot, és hozzá kellett raknom a gerinc állapotát. Így elkezdtem csontkovácskodni, hivatalosan is csontkovács vagyok, van praxisom, ezzel dolgozom, mert másnak is tudok segíteni, akinek ilyen problémái vannak, hogy fáj a derek, a fáj a háta, nem hoz nagy változást, az étrendi változás. Lehet profán oka, például a gerincben egy szubluxált kimozdult csigolya, mondjuk pont a gyomor vagy hasnyálmirigy ideget nyomja, és hogyha a gerincvelőnkből kilépő ideget nyomja egy kimozdult, rossz helyen lévő csigolyacsont, akkor az a hasnyálmirigy nem biztos, hogy jól fogja értelmezni az agytól érkező jelet. Adjon inzulin, ne adjon inzulin, glukagon, ne adjon, mit termeljen, mit ne termeljen, mikor. És ezeket a csontkimozdulásaimat helyre raktam. Úgy kezdtem, hogy összeírtam, hogy úristen, mim fáj. Hát most már 40 éves vagyok. Fájt a térdem, fájt a könyököm, golfkönyök, teniszkönyök, fájt a nyakam, alig tudtam elfordítani egyik irányba. Másikba még ment, de ott lehajtani nem tudtam. Recsegett, homokszerű zúgás. Elkezdett a fülem sisteregni, csomó ideig sipolt, zúgott, a látásom romlott, fájtak az ujjaim, már nem tudtam rendesen kinyújtani. Ezeket fellistáztam, összeírtam, és elkezdtem egyesével ezeket megcsinálni.
0: De ezeket magadtól? Jöttél, hogy mit, vagy két és szakembertől
1: segítség. Nem, hát amikor ezt elkezdtem, még annyira az internet sem volt nagyon ismerte. Persze volt már, de nyilván nem volt ennyi dokumentáció, nem volt ennyi publikáció róla, és most viszont már van általam is, és nagyon sok olyan dolgot hoztam be így a biohackerkedésbe most már, amitől tudom, hogy a gerincet rendbe raktam, tehát az étkezési dolgok is hatékonyak, rendbe raktam a testemet, minden egyes fájdalmat el tudtam tüntetni, és úgy kelek fereggel, hogy nem keresi az agyam, mert már fájdalomnak az emlékét is elfelejtettem, és ez a kulcs. Nem szabad emlékezni a régi fájdalmakra, hogy mi volt eltörve, mi volt régen, az tök mindegy, a szervezet, amíg élünk, meggyógyítja magát. És erre jöttem rá, és ez a biohackerkedés lényege. Egy kis szaunával, egy kis jegesfürdővel bekísérve, szerintem ez mindenkinél hatékony.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, aki bővebben érdeklődik a téma iránt, azt kérem, hogy keresse fel.
1: Megkeresett persze.
0: Köszi szépen a beszélgetést.
1: Én is.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Óriási színpad technika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább.

0: A környezetvédelem szinte napi probléma. A Turkevén működő NIMFEA Környezetvédelmi Egyesület elnökével, Sallai R. Benedekkel beszélgettem aktuális természet- és környezetvédelmi problémákról, valamint egyesületükről.
1: 1989-ben alakult a szarvasi, akkor még Debreceni Agrártudományi Egyetemnek a mezőgazdasági és vízgazdálkodási karán, ami ma a Tessék Sámor főiskola, és a főiskolás csoport hozta életre azzal a céllal, hogy az alföldnek, kiemelten a hortobágynak és a körös mentének a természeti értékeinek védelmével foglalkozzon. Az lett a probléma, hogy amikor végzett ez a csoport, akkor szétszélettek szerte az országban, és jó darabig nem volt kellő tevékenysége az egyesületnek, és a 90-es évek közepén kezdődött egy újabb lendülettel az, hogy néhányak, akik újak érkeztek az egyesületbe, köztük én is, elkezdtünk tevékenykedni, pályázatot írni az akkor kialakult új pályázati rendszerekben. Ennek a folyamatmája lett az a szervezet, amit most Turkevény székhelyel dolgozik, 10 főállású alkalmazottal, saját székházzal és oktatóközponttal.
2: Mi a feladata egy természetvédőnek? Egyáltalán a természetvédelme az nem állami vagy önkormányzati feladat?
1: De valóban állami és önkormányzati feladat, de mint a legtöbb civil szervezet, vagy amit kiemelten közhasznú tevékenységet lát el, mi is állami feladatot látunk el, de hát ez a szociális szektorban és a egészségügyi szektorban épp úgy igaz, mint a természetvédelemben. Viszont a kérdés az azért érdekes, hogy mivel foglalkozik egy természetvédelmi egyesület, mert mikor létrejön egy ilyen, akkor viszonylag szűkek a célok, és tényleg meg lehet mondani ezt, hogy fajok védelmével, élőhelyek megőrzésével, kutatással, vagy környezeti neveléssel. Tehát mi is így kezdtük, hogy csak természetterületek megóvása, fajok megóvása volt a célkitűzés. Közben, ahogy teltek múltak az évek, embernek, ahogy a látókörre szélesedik, ahogy a tevékenysége kapcsán tapasztalatokat szerez, úgy jön rá, hogy csak ágazatilag elkülönülve, hogy önállóan nem lehet megóvni természetet. És akkor így jött az, hogy bővült egyre inkább az egyesület tevékenysége, és hát ma már egy ilyen vidékfejlesztő, szociális szektorban is tevékenykedő, demokráciafejlesztéssel is foglalkozó egyesületként működik. Van 5 nagy célprogramja most jelenleg az egyesületnek. Az első ezek közül a biodiverzitás védelmi célprogram, ami gyakorlatilag a Kárpát-medencének a biológiai sokféleségének a megőrzésével foglalkozik. Van emellett egy környezetvédelmi célprogram az, ami már a környezeti elemeknek, a víznek, a levegőnek, a talajnak a védelmével foglalkozik, jó néhány más dologgal, tehát hulladékgazdálkodási, energetikai kérdésekkel együtt. Van a demokráciafejlesztési célprogram, ami leginkább a társadalmi véleményezéssel, a civil szervezetek szerepvállalásával, civil érdekérvényesítéssel foglalkozik, ami hát szinte nélkülözhetetlen ehhez a munkához. Van szemléletformálási célprogram, ami a környezeti nevelési törekvéseket, ismeretterjesztési feladatokat lát el, itt adunk ki kiadványokat, ifjúsági táborokat szervezünk. És végül van egy fenntartható fejlődési célprogram, amely a emberi társadalomnak, a természetre, környezetre gyakorolt hatásaival, annak a társadalmi vonatkozásaival foglalkozik, tehát gazdálkodási tevékenységekkel, és hát itt nagyon-nagyon sok vidékfejlesztési elemmel. Na most ebből, amire tettet kérdezni konkrétan, az a biodiverzitás nem célprogram, ami azért mondom, hogy nem olyan egyszerű, hogy most odállunk egy sasfészekhez és azt védjük vagy őrizzük, mert valóban van ilyen eleme, hogy megvédeni egy egyedet, vagy egy fajnak a érdekében számos lépést tenni. De van olyan eleme is, például most jelenleg Magyarországon soha nem látott mértékű autópálya építés zajlik. Az autópálya fejlesztések azok olyan elképesztő, hihetetlen nyomást okoznak nagyon-nagyon sok természeti területen, hogy gyakorlatilag ezeknek a folyamatos figyelése, tervezésekbe való beleszólása az épp úgy része a természetvédelmi feladatoknak, mint az, hogy kirakunk egy madárodut. Nincs jó társadalmi válasz arra, hogy kell-e autópálya. Mert a jelenlegi helyzetben az a felállás, hogy az autópályáknak a nagy részét, tehát egy napi lemérés alapján, ez bizonyíthatóan, a gazdaság használja. A gazdaság fejlődéséhez szükséges az autópálya, hogy könnyű legyen a szállítás, könnyen lehessen a munkavállalókat utaztatni, de ennek az egésznek az a oka, hogy rossz a országnak a gazdasági tendenciája. Keményen centralizált az ország, mondjuk Győr-Budapest centralizációval, vagy egy nagyváros környékén, mely jól megfigyelhető, ez a legtipikusabb. A vidéki megélhetés egyre inkább veszélybe van. Ezért vidékre igyekeznek települni azok a gyárak, akik mondjuk ott kapnak adókedvezményt, ott kapnak helypörzés adófelmentést, olyan kedvezményeket, amelyeket most már a nagyvárosokban mondjuk nem kapnak meg. Nekik kell szállítani. Pontos annak az utazás, aki mondjuk ide akar elmenni dolgozni. De annak miért kell elmenni ide dolgozni? Azért, mert nincs helyben munkahelye. Épp a centralizáció miatt nincs. Ok-okozati összefüggésben én azt mondanám, hogy Magyarországon nem lenne indokolt ilyen nagy mértékű autópályafejlesztés, hanem sokkal észszerűbb vidékfejlesztéssel kiváltható lenne.
2: A gyakorlatban hogyan lehet megmenteni ezt a populációt, ami veszélyeztetve van ezek az autópálya építések által?
1: Nagyon sok megoldást kínálkozik erre. A legnagyobb gondja az a autópályáknak, hogy gyakorlatilag olyan biogeográfiai határt képeznek élőhelyek között, amelyek nagyon sok faj számára átjárhatatlanságot jelentenek. Mert egy madár az átrepüli, de mondjuk a gerinctelenek vagy növényfajok, azok soha nem fogják tudni átjutni szaporodásban egyik helyről a másikra. Na most minden faj alapvető evolúciós igénye az elterjedés. Az elterjedéshez, fajfennmaradáshoz olyan ökológiai folyosókra van szükség, amely az adott fajnak a ökológiai igényeit támasztva olyan élőhelyet nyújt, ahol tud terjeszkedni. Jelenleg Magyarországon a rossz fájhasználat miatt nagyon-nagyon kedvez a ökológiai folyosó azoknak az invázív fajoknak, amelyeknek nem kéne, hogy terjedjenek, ilyen például a parlagfű. Mert nem jól művelik a földet, nem jól használják a tájat, és nem zárt gyepek vannak, ahova soha be nem férne egyébként parlagfű. Ezért azt tud terjedni mindenfele a különböző parlagon hagyott területeken, hiszen a nevéből adódik, hogy az itt terjed. Na most, hogyha egy autópályát keresztül húzunk egy gyepen, az két kisebb élőhelyet hoz létre, azt jelenti, hogy szegmentálja az élőhelyet valamilyen szinten szaknyelven, és két kisebb populációban jelennek meg a növényfajok is, és az állatfajok is. És minél kisebb egy populáció, annál kisebb a genetikai diverzitása, az azt jelenti, hogy annál nagyobb a kipusztulásának a veszélye.
2: Hogyan lehetne írtani ezt a parlagfüvet, vagy kell-e írtani?
1: Humánegészségügyi szempontból, ha még belemegyünk a parlagfű kérdésbe, azt mondom, hogy jogos a veszély, valóban a allergén növények közül az egyik legkritikusabb növény, ugyanakkor a maga az írtás én véleményem szerint nem jelent megoldást. A parlagfű az egy pionír növény, az azt jelenti, hogy a legdegradáltabb területen is megjelenik, tehát hogy van egy bolygatvány terület, ahol mondjuk volt egy ház és lebontották, vagy volt egy gyep és felásták, vagy volt egy szántó, amit utána úgy hagytak, azokon legkönnyebben tud megtelepedni, mert a talaj kémiai adottságaihoz legkönnyebben alkalmazkodik. Ebből adódik az, hogy nagyon könnyen terjed azokon a területeken, ahol ilyen bolygatott területek vannak, és számára megfelelő élőhelyeket megtalálja. Hiába húzgáljuk innen a parlagfüvet, és zsákszámra szállítjuk el akárhová, hogyha az élőhelye megmarad, miután egy rendkívül invázív növényről van szó, tehát nagyon hajlamos a biológiai invázióra, ezért az újra és újra ugyanaz meg fog jelenni, és egy végeláthatatlan szélmalomhalatot vívunk. Tehát a jó megoldás az a megfelelő tájhasználat.
2: Az önök tervezete mit tud tenni ezek érdekében?
1: Azt mondhatjuk, hogy évek zárásakor megállapíthatjuk azt, hogy mindig tettünk két lépést előre és egyet hátra. És az egy hátra ez nagyon sok keserűséget okoz, de mi lenne, ha ezt a kettő előre nem tennénk meg? Ide-oda rohangálva foglalkozunk télig sasas etetéstől kezdve a túzokok felügyeletén keresztül a ifjúsági ilyen madárodó kihelyezésekig, hiszen most nem sokára kezdődik a költési időszak, és most mennek a odú kihelyezéseken keresztül, éppen az autópálya véleményezésekig és társadalmi egyeztetésekig, nem beszélve a környezetvédelmi jogszabályoknak a gyengüléséről, a természetvédelmi hatósági feladatok átalakításáról. Tehát nagyon sok olyan szakmapolitikai és szakmai feladattal küzdünk nap mint nap, amelyeknek nagyon-nagyon hosszú távon láthatjuk csak sajnos az eredményét.
2: Önkéntesek részt vesznek el az egyesület munkájában?
1: Szerencsére most már egyre inkább újra, hiszen mikor alakult az egyesület, akkor csak önkéntesek működtették. A 90-es évek közepén még nagyon-nagyon jellemző volt a nagyszámú önkéntes, és néha akár a 100 fős önkéntes mozgatása is, majd ahogy professzionálódott, ha úgy tetszik az egyesület, egyre inkább a főállásokra nevezett munkák jó része. Ilyen szempontból sajnos a valós civilség háttérbe szorult egy kicsit a intézményesülő szervezetnek a életében. Most gyakorlatilag a 2000-es év után, 2001-ben, 2002-ben már láttuk azt, hogy ez egy nagyon rossz folyamat, hiszen csak egy cég leszünk így, hogyha így látjuk el a feladatokat, és a valós civilséget veszítjük el. Ez egy gyakorlatilag egy új kampánnyal, és most már külön egy félállású tagsági koordinátorral kezdtük el az önkéntes szervezést, és hát most újra szerencsére tudunk eredményeket felmutatni, mert most már sokkal hatékonyabban és még jobban kihasználva az embereket, mint bármikor is, gyakorlatilag végzettségüknek és érdeklődésnek megfelelően tudjuk használni őket. És hát itt tényleg azt mondom, hogy onnantól kezdve, hogy angol pályázatokhoz a fordításon keresztül a különböző építésekig, fizikai munkákig mindenre van megfelelő ember, aki szívesen jön, és örömmel részt vett benne, szerintem egy nagyon kedvező tendencia, de mindenképpen fejlesztendő még így is.
2: Aki érdeklődik az egyesületük iránt, az hol tudja ezt megtenni?
1: Egy viszonylag látogatott, egészen ilyen magazinszerűen működő honlapja van az egyesületnek, ez a www.nimfea, tehát az egyesület neve a Nikol Imre Miklós Ferenc Endre Aladár.hu honlapon tud bennünket elérni, és ott minden elérhetőségünk, nagyon sok e-mail cím, telefonszámok, postacímek megtalálható. Hogyha már egy szóba került az egyesületnek a neve is, a honlapjának a címe, hogy maga az egyesület, ez a tündérrózsákról kapta a nevét, és hát innen a Nimfea elnevezés. És hát a honlapra látogatva meg is lehet látni ezt az alkalmatban, hogy leginkább ezek a régi mocsári vizes élőhelyeknek ez való érzelmi kötődés, ami adta annak idején a névválasztást.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Alapítvány is megszűnik jelenlegi formájában. Új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Kiemelt károsító bogarat találtak a magyar határnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges kekva státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírről korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles körére jelent veszélyt. Szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az első fél évben a bruttó átlagkereset 11,5%-kal, a nettó 13,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Enyhítette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügy két gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult. A Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták, azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: ez itt a föld, az ég kék, a fű zöld.
1: Üdvözlet kedves emberek, ismételten begurulva autó és kütyümustra, és ezúttal, ezen a héten újabb variálással érkeztem, az pedig nem lesz más, mint hogy kivételesen nem autót, hanem mi lenne, hogyha egy motort is bemutatnék, próbálnék róla beszélni. Na most ez igazából nehéz feladat, mert a motorról, amiről most fogtok majd hallani valamit, erről a felvételt már korábban megcsináltam, és az a baj, hogy azt nem ilyen rádiós módon, hanem ugye videós módon csináltam meg. Na de erre is van egy megoldás, meghallgatod itt a rádióban, és hogyha arra is kíváncsi vagy, hogy mégis hogy néz ki az, amiről beszélek, akkor pedig rákeresel a Begurulva YouTube csatornájára, és ott pedig látni is fogod a motort, nem csak hallani. Aztán van még egy fontos dolog itt, sőt kettő is. Az egyik fontos dolog az nem más, mint hogy 31-én, augusztus 31-én, tudjátok, sorsoljuk azt a Honor termoszt, tehát még itt a héten, hogyha sietsz és aktív vagy, akkor a Begurulva Facebook oldalán ott van az a kis kiemelt poszt, oda hozzászólsz, hogy melyik rádióban hallgatod a Begurulva autó és kütyű mustrát, és már is részt vehetsz a sorsoláson, amit mondtam, hétfőn lesz. Az, hogy hány órakor, meg mikor, meg hogy hogyan, arról is egyébként a Facebookon ki fogok tenni egy posztot vasárnap, és akkor onnan meg fogod tudni, hogy hánykor lesz a sorsolás. Terveim szerint élőben fogok sorsolni a Facebookon. Aztán még egy újítás van a héten, illetve ez nem is újítás, mert ezért ezzel kellene mindig kezdeni, vagy hát ennek is kellene szerepelnie, ő pedig nem más, mint hogy valami kis kütyűvel is érkezem a héten. Ha minden igaz, akkor nem lesz más az, mint egy Samsung okosóra. Hogy melyik, meg hogy hogyan, meg hogy miért, hát hallgass meg az adást, a motor után érkezik az óra is valamikor, aztán hallgass meg azt is, szépen szeress minket, ja, és most akkor induljon már végre az a beszélgetés arról a bizonyos motorról, és mondom, ne tévesszen meg, ezúttal videós anyagot fogsz hallani, tehát sokszor lesz az, hogy látod, látni, látszik, stb. Stb. Pedig itt a rádióban nem látod, na jó, eleget beszéltem bevezetésképpen, induljunk. Vagy már annyit beszéltem, hogy inkább legyen egy zene, és majd a zene után induljunk. Legyen utóbbi, jöjjön valami kis muzsika, induljon a banzáj, lehet, hogy az jön, lehet, hogy nem, muzsika.

0: Persze, hogy nem az Indiana Banzai volt, viszont indul a motor, teszt, indul a motor, videós alapanyag alapján, előre is elnézést, de hallgass rám, és tudod, még nevezhetsz arra a bizonyos kis Honor termoszra, akár itt a rádióhallgatás közben is.
1: Itt vagyunk a PCX-nek a hátánál, lehet látni, hogy milyen jól lenyúlik a hátsó sárvédője, ez nekem tetszik, ugye nem fogja felhúzni a sarat ilyen nagyon durván, fölöslegesen, meg ilyesmit. Talán hátulról látszik, ugye, hogy amiről beszéltem, hogy nem olyan széles maga a motor, viszont talán hátulról is látható, hogy milyen jó a kis lábvédelem, tehát a szelet mennyire védi a lábadat, illetve oldalról nem mutattam, hogy itt nincs olyan megmarkolható kapaszkodó része, itt bizony csak így az ujjaddal fogsz tudni, ha hátul ülsz, úgy bele markolászni. Igen. Na, adjunk rá gyújtást, hogy megmutassam nektek, hogy a világítás az, hogy néz ki. Beköszön, és elvileg ott van a világítása. Hogyha már világítunk, akkor az indexeljük is egyet. Látható, az indexe itt lefelé és teljesen különállóan van, és egyébként egy nagy búra alatt mégis ott alul vannak ilyen különböző részek, húzzuk meg a féket, ami fontos, nincsen benne hátul ABS, tehát itt azért óvatosan van kell fékezned, mert ha hirtelen megrántod a fékkart, akkor bizony hajlamos egy kicsit megcsúsztatni a kereket, ugye blokkolja és ezáltal csúszhat is. Igazából ez csak megszokás kérdése, ha tudod, agyilag, amikor elindulsz, vagy nincs rajta ABS, akkor természetesen majd úgy közlekedsz, illetve ha megcsúszol a kerék, akkor is tök jó, nagyon stabil a motor, tehát tök jól

előről ránézel, hát oké, tipikus Honda robogó, mondhatnánk ezt is. Igen, ez a lámpa, ugye ezt megszokhattuk a Hondánál, hogy így lefelé mutat az első lámpa, első fényszóró, akár több részből áll, akár egy részből áll, lefelé, de középre mutat. Ráadásul ugye azt is megszokhattuk, hogy itt vágja a levegőt, ez is, meg itt alul is. Itt egyébként olyan, mint egy kis szárnyakat is kapott volna, de ez tényleg jó vágja a levegőt. Nincsen spoilerünk, mondhatnánk azt is, de azért itt mégiscsak van valami kis valami, ami ugye tereli a levegőt, és egyébként azt mondom, hogy érzed a szelet, érzed a menet szelet ilyen 80-90-nél már bőven, de nem akar letépni a motorról. Tehát, hogy érzed, de nem olyan nagyon durva. Aztán lehet látni egyébként, oldalról lehetett volna jobban látni, de lehet látni itt is, hogy azért elég jó zárt első sárvédőt kapott, ez szerintem egyébként zseniális. Illetve lehet látni, hogy milyen széles tanul, ahogy említettem, hogy védje a kis lábadat a széltől, menet céltől. Ha már a másik oldalon, azaz hátul adtunk rá gyújtást, akkor elő is adunk rá gyújtást. És mivel az irányjelzőt úgy felejtettem, azonnal lehet látni. Ha már gyújtást adtunk rá, akkor indítsuk el is a motort előről is. Szóval lehet látni, hogy itt fölül az irányjelző, illetve itt is egy nappali menetfényünk. Ez az alsó rész, ez nagyon jól látszik, hogy ez itt bak. Itt fölül azért ez egy másabb színű, az irányjelző, amikor nem irányjelez. Illetve azt is lehet látni, hogy milyen szép. Hát én mondhatnám azt is, hogy szemeket kapott, csodaszépen világít, nem is kicsit, és akkor kapcsoljunk egy reflektort, hiszen az mégiscsak jó, amikor megnézzük azt is, hogy az bizony hogyan világít. Hát van élessége, van ereje bizony az egésznek, ez gyorsan is kapcsolom, még elmúlt felejtel. És ahogy említettem, hogy a start-stop rendszer az

Zseniális. Ha üzemélyönvesültem van, akkor ebben az esetben már le is állítanám, és takarékoskodni nekünk az bizony üzemanyaggal. Gyújtás le, nem előtt az irányjelző ki, gyújtás le, és nem sokára folytatjuk.

0: Erzsébetünk. Nem tudja valaki, merre van a nyugati pályaudvar?
1: Na és akkor el is érkeztünk ugye a Honda PCX 125-nek a bizonyos kis műszerfalához, amire most én idejövök és árnyékolok egy kicsikét, illetve természetesen adok rá gyújtást, és akkor beköszön a műszerfal. A kormány most el van fordítva, azért néz ki ennyire hülyén, ennyire bénán, viszont lehet látni, hogy ez a műszerfalunk, ez a szokásos, színes, digitális kijelző, amit már megszokhattunk, illetve azt is lehet látni, hogy egyrészt mennyit mentünk a motorra, másrészt, igen. Ez a jó, amikor az ember azt se tudja, hogy mit csinál, azt mondja, hogy igen. Trip. 2,1 literes fogyasztással közlekedek jelen pillanatban a motorral, illetve 2,0-val. Ez azért annyira nem rossz szerintem. És ott van funkciók, diszplébeállítás, alapbeállítás, szervizüzemmód, tehát mindent bele tudsz állítani, akár még a nyelvet is, bár ugye sajnos nem tud magyarul még egyelőre ez a motor, de majd előbb-utóbb ezt is fogják magyarosítani, mint egy csomó mindent. Szóval így itt nincsen sok variációnk, hogy hogyan megyünk meg, hogy mint megyünk, itt ennyi az egész, viszont lehet látni a fordulatot, lehet látni az üzemanyagtartálynak a szintjét, lehet látni, hogy mennyit mentünk a motorral, illetve a motorban összesen hány kilométer van, valamint azt is lehet látni egyébként, hogy nem mellesleg, azért ezzel a motorral is, illetve ezt a motort is össze tudjuk kötni, Bluetooth-on keresztül a Honda-nak az applikációja, illetve magával a kis telefonunkkal. És hogyha ezt megtesszük, akkor itt is kijelzi, hogyha bejövő hívás van, és akkor tudod, hogy most ezt föl kell venned, vagy nem kell fölvenned, vagy bármit is kell csinálod vele, vagy nem kell. Ami nekem baromira tetszik, és akkor megint beindítom, hogy ennyi, tehát a fordulat tényleg annyira halkan jár, olyan szépen jár, ezt nem is fogjuk mondani, illetve ami nagyon tetszik benne, és akkor most leállítjuk. Leállítjuk. Ezt akartam megmutatni, csak rosszul csináltam, de akkor majd mindjárt újra kezdjük. Tehát amikor elköszön a motor, azért az a Honda logót szépen fölvillan. Imádom. Honda PCX 125, az árnyékomat egy kicsit belecsempészem, de csak azért, hogy forgassak egyet a gyújtás kapcsolón. Megnyomjam ezt a kis SEAT gombot, hallani lehetett egy kattanást, és már nyílik is ez a bizonyos kis ülés alatti tároló rekesz, ami egyébként annyira nem is pici, nézzétek meg, tehát lehet látni egy teljes értékű bukósisat, illetve ezúttal térdvédőim, kesztyűim szépen ott vannak benne, és közben már jelzett is a motor, hogy messze vagyok a kulccsal, ő bizony bezárta volna. Az ülés szépen visszacsukjuk, és már, ha úgy alakul, akkor akár indulhatnánk is.

0: Ójaj, ójaj, ójaj, és amikor azt gondolnád, hogy ezt már nem is lehet fokozni, hogy videós alapanyagból rádiós adást csinálni, akkor jövök én, annyit mondok, hogy fogd meg a söröm, és ezúttal egy élő videós bejelentkezésből folytatom a rádiós adást, tehát lesz benne olyan, hogy majd szépen a néni a háttérben meg fogja mondani, hogy mikor és hova érkezik a vonat. Ez nyilván zavaró lesz, de én erről is elnézést kérek, meg utólag is. Na mindegy, hallgass, ha bírod.
1: Itt egy kis 125-es blokkot kapott ugye ez a nagy esti robogó. Ezáltal ugye ő nem lesz egy autópálya királya, az biztos. Alattam a kis 120 kilóm alatt, gödöllői emelkedőn, hát egy ilyen 91-92-nél úgy döntött a motor, hogy tovább nem szeretne gyorsulni. Viszont ilyen agglomerációs, meg városi közlekedés, ez tök jó. Mindjárt mutatom előről, hogy nem lett nagyon széles a motor, tehát egy egész jól tudsz az autók között vele.
0: Hogy kell azt mondani, kavérnyákon, lavírozni, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, szóval értitek. És az is jó pof egyébként ebben a kis robogóban, hogy az ülés alatt ott bizony elfér egy teljes értékű bukósisak. Valami még egyszerűen a hatóság az árnyékot is vétette bele. Csempésze, megpróbálok a tükörben nem látszódni, nehogy lebukja. Az, hogy az árnyékon majd belecsempésztem, hogy megnyomjuk ezt a gombot, az ülés az kinyílt, és ott van benne a bukócsisak, ott mint egy az árnyékon, higgyétek el, ott van a térfédőn, a néni háttérben ígérgeti, hogy előbb-utóbb jön az a vonat bizonyosan, hogy előbb-utóbb meg is érkezik, és ha már itt vagyunk, és néni is elkezdődött, akkor most a lehetetlenül fogok próbálkozni, ezt szerintem nem fog sikerülni, hiszen a féket kéne nyomom, ahhoz, hogy igen, meg kéne húznom a féket, és meg kéne húznom az indítási gombot, ez egy kézzel nem fog menni. Na mindegy, majd legközelebb meghallgatják a hangját is. Honda PCX 125-ös, és amit nem mondtam róla még a motorról, illetve elfelejtettem így oldalról megmutatni, ezzel most egy kicsit arrébb raktuk már a motort is, meg a fényképezőgépeket is, azaz kamerákat is. Hát az, hogy az ülés pozíciója, hogy az mennyire zseniális, hogy mennyire jó pofa, hogy mennyire isteni megizé. Kérlek, hogy szépen is átrakod a lábadat, ha nem fájna ennyire a lábad, akkor könnyebben is, és nézzétek meg. Tehát, hogy tudunk ülni a motoron szépen így, érted, urógatsz vele, nézsz vele, stb. Brum, brum, brum, illetve így előre rakod a lábad, és már is egy kicsit más a pozícióban tudsz ülni, már is egy kicsit különösebb is. Lehet látni azért mögöttünk, az utas az elfér, és ahogy említettem, ugye a láb az pedig ide érkezik, szerintem ez jó, szerintem ez élvezetes, szerintem ez használható. Amiről nem beszéltem, azok a külső visszapillantó tükrei természetesen ugyanazokat tükröket kaptam meg, mint az összes Honda motorkerékpár, ezek kis kifelé egy kis, és mint egy macska szemű kifelé húzva, és egyébként nagyon jól be tudod állítani tényleg, tehát hogy pontosan tudsz belőle mindent látni, ez szerintem jó.

szeretek a motorban, az az, hogy ezt is elfelejtettem, hogy a picike kis plexi, ami ugye azért nem jön magasan föl, de ahogy említettem, mégiscsak vágja a levegőt, de ez a kis plexi tök jól védi a műszerfalat. Illetve, ugye amiről már beszéltem, hogy nézzétek meg, hogy itt azért a levegő az pont elmegy a lábad mellett, alatt, stb. Akár itt tartod a lábad, akár itt tartod a lábad, akár itt tartod a lábad, akár hogy tartod a lábad. És egyébként ez a motor az, amiről ugye föl lehet rá szállni, meg le lehet szállni róla úgy, mint egy normális motoros, hogy itt szépen hátra rakod a lábadat. De ha ilyen kis béna vagy, mint én is öreg, akkor így is le tud szállni. Bár szerintem ez utóbbi elég béna és méltatlan. Amiről nem beszéltem az az, hogy itt van az üzemanyag tartály, természetesen ugyanaz a gombbal fog nyílni, csukódni, mint maga az ülésünk. És akkor még egyszer megmutatom nektek az ülést, mert hogy adunk rá egyet, forgatunk, nyomogatjuk ezt a kis SEAT gombot, kattan, és nézzétek meg, hogy fölmened, és ennyi. Tehát hogy ez nekem baromira tetszik, hogy még egyszer mutatom, hogy megfogod, fölemened, egy ponton elengeded, és úgy. Most kiúrik a helyre, ráadásul ezt még följebb is tudod nyitni, tehát amikor pakolsz, akkor nem fog itt a fejed beleverődni, látsz benne mindent rendesen, és tényleg egy egész méretű bukós is, ha belefér, csak ezt most meg is mutatom, mert azt elfelejtettem ideig megmutatni, szépen elfér benne teljes méretű bukós isak, és ami nagyon fontos, az, hogy természetesen egy kis minimál szerszám készletet ezt ide kaptam meg, hiszen ugye azt sem árt a motorokhoz. Amiről nem beszéltem, pedig kellett volna, szövetülésünk van, egyébként egész jó pofa varrással, kényelmes, jó puha, és egyébként hátul is nagyon puha az ülésünk. Ez nagyon sok motornál, ugye főleg a nagyobbaknál, a hátsó ülés az nem szokott annyira kényelmes lenni, itt az első is, meg a hátsó is tök jó kényelmes. Jó pofa kis gép, ezt higgyétek el nekem, szerethető. Na jó van, menjünk tovább, és induljunk el a motorral. Szóval ennyi volt röviden a Honda PCX 125-ös kis robogóról, így az első motoros rádiós blokk. Hát igen, érzem én azt, hogy ezen kellene még valamit javítani. Viszont lesz még három ilyen hasonló blokkunk. Elvégre tényleg csak videót készítettem a korábbi motorról, viszont amik idén érkeznek hozzánk, azokról már kifejezetten rádiós adások is jönnek itt az ősz folyamán. Na, akkor muzsika, és aztán folytatjuk.

akkor jön a folytatás, ahogy ígértük, okos óra. Az okos órák közül lehetne például a Honor Watch 6-os, hiszen az is itt van nálunk teszten, de ezúttal a Samsung Galaxy Watch 8-as óráról fog beszélni nektek nagyon röviden, nagyon keveset, így hirtelenjében. Az első, ami a legfontosabb szerintem, amikor érkezett hozzám az óra, és igazából az első nagyobb meglepetést okozta, az az, hogy a dobozában, a csomagolásban a szíjnak ugye a két része, a bújtató, illetve a csat része, maga, illetve maga az óra, az teljesen külön, tehát három darabban van benne külön-külön az óra a kis dobozában. A doboz egyébként ilyen tégla test, tégla lap alakú, nem, mint egy tégla, úgy néz ki a doboza, tehát ilyen álló dobozként szerepelhet, és mondom még egyszer, a legfontosabb és legérdekesebb megoldás az az, hogy külön van a szíj, meg az óra. És amikor összepattintja az ember, illetve amikor összepattintod, ezt akartam mondani, akkor én elsőre, hát be kell, hogy valljam, tényleg szó szerint rettegtem, féltem, remegtem, mert hogy attól féltem, hogy amikor fölveszem ezt az egyébként ilyen gumi, kaucsukszerű valami gumi szíjat, akkor ki fog onnan ugrani, ahova szépen bepattan. De aztán alaposabban megnézve, amikor az órát így a hátsó részétől nézed, akkor fogod látni, hogy van kettő darab ilyen kis, hát körömmel benyomható, úgymond ilyen kis patent zár, amit hogyha benyomsz, csak akkor fogod tudni ezt a gumi szíjat külön választani az óra testétől, az órától, és akkor így szépen vissza is tudod csomagolni akár a kis dobozába. Szóval nem kell félni, nem fog magától szétesni három felé, vagy akár két felé, és nem fogod elhagyni az órádat. És hogy mennyire nem fogod elhagyni az órádat, erre a legnagyobb bizonyíték az az, hogy most már közel két hete tesztelgetem ezt a kis Samsung Galaxy Watch 8-as órát, és igazából csak akkor szoktam levenni, amikor töltöm. Ugyanis be tudod állítani, hogy vízállóságra figyeljen, tehát hogy védje magát az óra, és akkor lezárjen különböző kis rekeszeket magában itt a gomboknál, hiszen van rajta azért kettő gomb, az érzékelőnél sem engedi, hogy bemenjen a víz. A lényeg az az, hogy hát azért búvárkodni nem kell vele, de zuhanyozni, vagy akár kis rövid strandolásra, úszásra simán alkalmas az óra.

0: ami fura volt, illetve ami tetszik benne, mondom, közel két hete, csak akkor veszem be, amikor töltök, viszont azért azt is el kell mondani, hogy a Samsungnak ez a kis Galaxy Watch 8-as okos órája, azért ez messze van attól a bizonyos japán márkától, amit én nagyon imádtam, de sajnos az importőrnek a marketingese, illetve az órákért felelős embere, Sándorunk valami besértődött és megharagudott, pedig egyébként ilyen több ezernyi cikket közöltünk eddig már így a honlapjainkon az óráikról, na mindegy is. Szóval az a bizonyos japán márka, aminek most nem fogom kimondani a nevét, az sokkal finomabban, sokkal jobb anyagokat használva éri el azt, hogy így a csuklód alatt az óra az nem fog így begyűjteni port, nem fog úgymond ilyen kellemetlen, akár irritáló hatásokat is kiváltani. Itt azért a Szigeten aktívan használtam az órát, a Sziget Fesztiválon, és bizony az egész napos porban sétálás után másnapra azért egy kicsit így elkezdett viszketni a bőröm alatta, és össze is gyűjtötte az izzadságot meg a port, tehát itt azért másképp van kialakítva, viszont legalább azt is le tudtam tesztelni, hogy ez az izzadság meg ez a bizonyos pornak az elegye, az nem okoz semmilyen zárlatot, hibásodást az óránál. Ami nekem baromira tetszik például egy ilyen órában, mint a Galaxy Watch 8-as, az nem más, mint hogy ugye teljesen személyre tudod szabni, be tudod állítani egyrészt azt, hogy milyen óralapod legyen, másrészt azt, hogy miket riasszon, harmadrészt az applikációval összekötve azt, hogy az óra akár egy SMS üzenetet el tudsz rajta olvasni, de nem is ez a fontos, hanem a riasztás. Tehát, hogy be tudod állítani, hogy jó, nyilván a hívásokat érzékelje az óra, csörögjön, rezegjen, zörögjön, mindent csináljon, be tudod állítani természetesen azt, hogy vagy csak csörög és rezeg, vagy csak rezeg, vagy egyébként teljesen néma, és akkor csak felvillan, ha úgy állítod be, hogy felvillanjon, és akkor semmilyen hangot nem fog adni, de akár csörög is aktívan, amikor hívásod van. Szóval visszatérve a lényekre, be tudod állítani, hogy akár csak a hívások, akár SMS-ek, akár Instagram, Facebook, TikTok üzenetek is riasszanak szépen a csuklódon, illetve be tudod azt is állítani, hogy mondjuk például ilyen napi mozgásigény, napi edzésigény, hogy erre figyelmeztessen. Én például beállítottam a napi lépésszámot, és minden reggel ilyen 8 és 9 között szépen így fölteszi nekem a kérdés, hogy ugye a napi teljesítményt azt majd fogod abszolválni, amit te szépen beállítottál, hogy mozgásigénybe, hogy hány lépést tegyél meg. Lépésszámláló természetesen van rajta, természetesen az összes ilyen egészségügyi funkció, tehát hogy vérnyomás, meg pulzus, meg mit tudom, minden ilyesmi, viszont azért azt ne felejtsük el, hogy itt a vérnyomás az biztos, hogy nem lesz pontos, tehát hogy itt ugye ilyen infrás megoldással próbálja meg kikalkulálni, kitalálni azt, hogy te éppen milyen vérnyomási állapotban szerepelsz, vagy hogy kell ezt mondani, de ez nem lesz pontos sohasem. Ugye korábban már teszteltünk egy órát, egy kínai órát, arról már ugye hallhatottak itt a rádióban, sőt videók is vannak fönt különböző Instagram, TikTok, YouTube, mindenféle csatornáinkon is, illetve a tesztelekkel mindenek oldalon, ott például is olvashatod arról a kínai óráról a tesztet, ott aktívan, ugye maga a szíjban el van rejtve, a szíjnek a belső részében el van rejtve egy kis pumpás, felfolyódó valami, és durván egy percen keresztül ott aktívan méri a te vérnyomásodat, és vérnyomás mérővel összehasonlítva teljesen pontos adatokat fogsz kapni. Itt az okos óráknál ez nem elvárható, és nem is szabad elvárni, viszont ezek ugye nem is egészségügyi eszközök, ezek csak ilyen tájékoztató jellegűek. Ellenben azért az is nagyon fontos, hogy okosóra és okosóra között elég nagy eltérések lesznek mind vérnyomásban, mind a lépésszámlálónak a napi eredményeiben. Ez ugye sok mindentől függhet attól, hogy te melyik karodra rakod, függhet attól, hogy te beállítottad-e egyáltalán az, hogy milyen magas vagy, hogy hány kiló vagy, meg ilyesmi, mert ugye az applikációk ebből fogják nagyjából pontosan kiszámolni, hogy te mekkorákat léphetsz, és ebből fogja kikalkulálni, hogy hány kilométert mentél, meg hogy hány lépést.
1: Ez csak egy sor ebből a dalból, amit mindenki dúdol, és ha nem jut eszedbe, akkor hallgass meg majd.

lépés szám az egyébként attól is függ tényleg, hogy melyik karodra teszed fel, hiszen az embereknek a többségének akár a láb hossza, a láb mérete sem ugyanakkora, így ezért ugye vannak más, tehát hogy a két karodon a kilengések, az ütődések azok teljesen másképp szerepelnek itt az órákon, ugye itt az óra az egyébként nem mellesleg a lépést, azt nagyjából ugye a kis G-s gyorsulásmérős kis szenzorjával fogja nagyjából pontosra összerakni, de nem fogja pontosra összerakni sohasem, és ez nem is várható el, ez sem. Ami egyébként szerintem nagyon jó egy ilyen okos órában, az az, hogy tényleg, hogyha beállítod ezeket az egészségügyi dolgokat, tehát hogy mennyit akarsz mozogni, meg hogy mozogjál, meg hogy mi a napi kihívásod, hogy hányat lépjél, ő azért téged aktívan figyelmeztet. Azon kívül, hogyha beállítod, akkor aktívan figyelmeztet, hogy óránként azért mozduljál meg a fotelodból, az íróasztal elől, vagy bárhogyan is, tehát kicsit így aktívabbá tesz téged. Ahogy említettem, úszás, kerékpározás, bringázás, ja, az ugyanaz, mint a kerékpározás, futás, edzés, sport, mozgás, bármi ilyesmit is be tudsz állítani, és akkor ugye az aktivitásodat szépen méri, és egyébként az applikáción keresztül az összes ilyen aktivitást vissza tudod nézni, tudod naplózni, hogyha van bármilyen más Samsung egészséggel kapcsolatos eszközöd otthon, például okosmérleg, meg ilyesmi, akkor ezeket össze tudod hangolni, össze tudod csatolni, össze tudod kapcsolni, és akkor sokkal pontosabb adatokat tudsz összeállítani, és ezáltal ugye az egészségedet intenzívebben fogod tudni ellenőrizni, lecsekkolni, stb. Aztán, ami nekem még mindig, és tényleg ezt kell mondanom, hogy tetszett az órában, az az, hogy először nagyon féltem ettől a gumiszítól, viszont mégis tök jól rá pattintja az embernek a kezére az órát, nem, tehát hogyha szorosra állítod, akkor sem lesz kellemetlenül szoros, míg ez a por meg izzadság kombóval a szigeten sem, és szerintem az sem rossz, hogyha egy ilyen normál üzemmódban használod, tehát nem is energiát akarod, illetve nem is folyamatosan világítson az órádnak a kis műszerfala, a kis óralap, akkor is durván egy ilyen 3-3 és fél nap aktív használattal, úgyhogy ilyen nap a rajtad van, és ugye amikor fölemelem, akkor azért egy pillanatra fölvillan, amikor jönnek a riasztások, akkor fölvillan, amikor hívást érkezik hozzám, akkor fölvillan, aktívan csörög, ébres, stb. Tehát 3 és fél napod kényelmesen kibír az akkumulátora, és egyébként soha nem mentem el addig, hogy teljesen lemerítsem, ilyen 3 és fél nap után, amikor ilyen általában ilyen 10-12%-ra, amikor lecsökkent az akkumulátornak a töltési szintje, akkor én már raktam fel a töltésre, mert hát mégiscsak miért is ne tenném fel a töltésre. A menüje az nagyon egyszerű, egyébként tényleg belelépsz a menübe, és pillanatokat be tudod állítani az órát, ez is szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell külön, ilyen 1000 darab könyvet elolvasnod, hangokrezgés, üzemmódok, értesítések, kijelző, akkumulátor, gombok, egyébként gombok is mozog, ugye mondtam rajta, van 2 gomb, az egyiket azzal ugye visszamész a kezdőmenübe, illetve a kezdő lapra, még a másikkal, akár a másik gombot azt pedig be tudod állítani így, hogy mi jelenjen meg, amikor azt a gombot megnyomod, például a stopper induljon el, stopper álljon le, stb. Tehát, hogy az alsó gombot, ez egyébként az órának, ahogy szemben nézed, akkor a jobb oldalán vannak a gombok, az a jobb alsó gombot, azt te saját kedvedre, saját beállításodra tudod abszolválni, és ez, szerintem ez sem rossz, azon kívül természetesen hőmérsékletet, szóval mindent is mér, nekem összességében baromira bejött ez a kis okos óra, ez a Galaxy Watch 8-as óra, és az van, hogy majd most fogok majd könyörögni egyrészt az ACG-nek, akik ugye a Samsung tesztkészüléket szolgáltatják nekünk, másrészt pedig magának a Samsungnak, hogy maradjon már évvégéig ez a kis óra nálam, mert hogy tesztelgetném továbbra is az ősz, illetve a tél eleje folyamán is. Na, és akkor eljutottunk a mai adás végére. Ne felejtsétek el, hétfőn, azaz augusztus 31-én kisorsoljuk azt a bizonyos Honor termoszt, és azt se felejtsétek el, hogy szeptemberben egy újabb termosz fog gazdára találni, hogy pontosan melyik és hogy milyen típusú, ezt majd a Facebookon megosztom veletek, illetve a jövő heti adásban simán rá fogtok ti is találni. Addig pedig még, ha van időtök, akkor nevezzetek, hiszen 31-én sorsolunk, tehát sorsás kezdetéig még nevezhettek, és tudjátok, ez nem kell más tenni, mint a Vegoró a Facebook oldalán a kiemelt poszt alá odaírni, hogy te melyik rádióban hallgatod a Vegoró autó és kutyú mostrát. Hallgass tovább a rádiót, kövess bennünket, szólj hozzá, legyél interaktív, beszélgessünk közösen, legyetek interaktívak, és most pedig jöjjön a muzsika, és ne menjetek messzire, hiszen hamarosan hírek, reklám és további nagyszerű műsorok és nagyszerű zenék.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a kormány előző napi döntését a Facebook oldalán. Magyar Péter a videóban rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Hozzáfűzte, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessétét és a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése is hozzásegíti a leginkább elfelejtett idős honfitársaink százezreit az emberhez méltó élethez. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnári Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hallerné Nagy Anikó, a bizottság tagja, méltatta Unger Anna Rózát, aki véleménye szerint rendkívül meggyőző és határozott volt, egy jó értelemben vett semleges küldetéstudattal rendelkezik és nagyon elkötelezett szakember. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet egy belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhettek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi terület a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa, az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozót tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett. Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület. Az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon közölték a szervezők az MT-vel. A mennyiség meghaladta 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET Kupa Egyesület új hulladékgyűjtő hajója, a PET-X is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz
1: dupláló. Csák Attilával. Gyere fel, táncolj még!
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást.
3: Jó szórakozást.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Oktató videót készített a NAV a nyugta adatszolgáltatásról. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom, közölte Vitézi Dávid szerdán. A sáv bővítés mellett új körforgalom irányonként egy-egy buszöböl és tengely súlymérőből épült. A teljes szakasz új közvilágítást is kapott. Az 502-es út és az M43-as autópálya között új kerékpárút is létesült, amelyet az autópálya alatt vezettek át. A miniszter kiemelte, hogy a fejlesztés mindenekelőtt a szegediek és a környékről naponta bejárók életét teszi könnyebbé. Nagyobb kapacitást, biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedést jelent. Új videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel szerdán. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról és adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videó újja már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni. Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez, számolt be róla a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült, szerintem méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget, hogy újra szolgálhassanak. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

tőle. De akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész. Egy, két, há.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 28-án köszöntjük Ágoston nevű kedves hallgatóinkat. A latin eredetű férfi név az Augustinus névből ered, jelentése magasztos, fenséges és szent. Ünnepelnek még az ágostonok augusztus 28-án kívül május 27-én is. A név becézése Ágost, Ágostka, Guszti és Gusztika. A név jeles viselői Trefort Ágoston politikus és ön, kedves Ágoston. Ezen a napon köszöntjük még Adelina, Adelinda, Adolár, Agrippa, Alfred, Bán, Elemér, Hermia, Hermész, Jermák, László, Mimóza, Morgan, Morgana, Mózes, Pelágia, Pelágius, Ágost és Ágosta nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával augusztus 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ezen a napon mik is történtek. 430-al kezdünk, augusztus 28-a Szent Ágoston katolikus egyházi író, filozófus halálának emlékére Szent Ágoston ünnepe. Ugorjunk rögtön a 18. század közepére. 1749. augusztus 28-án született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. Legismertebb műve a Faust. Maradjunk még a 18. században. 1774. augusztus 28-án született Elizabeth Ann Seton, Amerika első szentje, a szeretett nővérei rendjének alapítója. És még mindig a 18. század, 1795. augusztus 28-án megszületett Nicolas Auguste Hess, francia festő, a klasszicizmus egyik jelentős alakja. Hess főleg történelmi, mitológiai és bibliai tárgyú képeket festett, több templomi freskót és üvegfestményt készített. Nevezetes képe a Jákob harca az angyallal és a rendi ház ülése. Ő volt a híres festőcsalád első kiválósága. Folytassuk a századfordulóval. 1800. augusztus 28-án megszületett Szemvei József költő, műfordító, újságíró, szerkesztő és akadémikus. Ugorjunk 1828-ra, augusztus 28-án született Lev Tolstoj, orosz író. Leghíresebb művei az Anna Karenina és a Feltámadás. Ugorjunk a 20. század elejére, 1915. augusztus 28-án megszületett Claude Roy, francia író, költő, esszéista, kritikus. Folytassuk 1947-tel, augusztus 28-án Pécsett megszületett Gotár Péter rendező, díszlet és jelmeztervező. És egy nagyon fontos időpont, 1963. augusztus 28-án elindult a Malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép Athénba és Kairóba. A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerinti járat hetenként egyszer indult, Budapestről Athénbe, illetve Kairóba minden kedden, Kairóból, illetve Athénból szerdán érkezett Pestre. És végezetül 1965. augusztus 28-án született Shania Twain, a country zene királynője. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Üzenet a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levél 4. részéből.
1: Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznoságtól.

0: 2026. augusztus 28-a, péntek. Íme a vőlegény, menjetek eléje. Evangélium Szent Máté könyvéből 25. fejezet 1-től a 13. versig. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szűzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, uram, uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Elmélkedés. A tartalék olaj senki előtt nem titkos receptjét olvassuk a mai evangéliumban. Jézus példabeszéde a 10 szűzről első pillantásra egyszerűnek tűnik, van 5 okos és 5 balga, az okosak hoznak olajat, a balgák nem. Mit jelent készen lenni az Úr érkezésére? Miből készül az a bizonyos tartalék olaj? A hasonlat a végső találkozásra, de egyúttal a hétköznapokban megélt Isten kapcsolatra is utal. A vőlegény jön, de nem tudni előre, hogy mikor. Ez a várakozás feszültsége. A balga szűzek is várják őt, lámpásuk is van, de nem előrelátóak. Nincsenek felkészülve egy váratlan helyzetre, késésre. Úgy akarnak részesei lenni az ünneplésnek, hogy nem gondoskodnak a lelki tartalékokról. Az olaj sok mindent jelképezhet. A hitből fakadó cselekedeteket, a szeretetet, az imádság csendjét, az irgalmasság gyakorlását, a lélek éberségét. Tehát olyan dolgokat, amit nem lehet másoktól kölcsönözni, és nem lehet az utolsó pillanatban pótolni. Ezért válaszolják az okos szűzek, hogy nem adhatnak belőle. Ez nem önzés, hanem felelősségtudat. Vannak dolgok, amelyeket nem tud helyettünk elvégezni senki. A hit személyes, nem lehet más hátán, mások érdemeire hivatkozva megérkezni a mennyországba. A lámpás ott van mindannyiunk kezében, legyen hozzá olajunk is. Az Úr érkezésének ideje előre nem látható, ezért a várakozás során türelemre és lankadatlan figyelemre van szükségünk. A hit nem rövid távfutás, hanem kitartó zarándoklat. Az elalvás, ami mind a 10 szűzzel megtörténik, nem bűn. A kérdés az, hogy amikor felébredünk, ége még a lámpásunk. Van-e benne olaj? A tartalék olaj azt jelenti, nem csak pillanatnyi lángra, hanem hosszú távú, kitartó szeretetre van szükségem. Uram Jézus Krisztus, add, hogy ne csupán várjalak, hanem életem legyen az a lámpás, amely hűségesen világít éjjel is. Taníts előrelátásra, és tölts meg olajjal, türelemmel, szeretettel, csenddel és bizalommal. Ne engedd, hogy elbízzam magam, vagy elhalasszam a készületet, mert te bármikor érkezhetsz. Legyen a szívem mindig kész a veled való találkozásra. Uram, az éjszaka sötétje nem félelmetes számomra, ha te vagy bennem a fény. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót!

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Köszönjük szépen! Hú, mennyi ismerős!
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a világ történelem legnagyobb inflációja Magyarországot sújtotta, és 1946 nyarán ért el a tetőfokát. Júniusban egy darab 1931-es kiadású aranypengő 1,3-szor 1020 papírpengőt ért. 1946. június 3-án 1 milliárd Bill pengő 1021 pengő névértékű bankjegyet bocsájtottak ki, melyet azonban már július 11-én visszavontak. Csak adófizetési célokra bocsájtották ki a milliárd pengő névértékű papírokat.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
3: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Mi most pozsonyi mákos kiflit fogunk készíteni. Az elkészítési módja a következő. Omlós tésztát készítünk először. A hagyományos omlós tészta fő alapanyagi három rész finomliszt, két rész zsiradék vagy vaj vagy margarin és egy rész porcukor. A lisztet és a porcukrot megszitáljuk. A zsiradékot szoba hőmérsékleten 18 Celsius fokon tároljuk felhasználásig, hogy az állománya ne legyen túlságosan kemény. Könnyedén a tésztába tudjuk dolgozni. A tészta gyúrását, egyneműsítését a mennyiségtől függően végezhetjük géppel vagy kézzel. Ha géppel készítjük el a tésztát, először a zsiradékot, a porcukrot és a tojást egynemisítjük. Ezután adjuk hozzá az ácitált lisztet és a többi járulékos anyagot. Mikor az omlós tészta már egynemű, kiemeljük a gépből, lisztezett munkaasztalon gömbölyítjük, majd nyújtófával téglalap alakúra formázzuk. Ezután elkészítjük a máktölteléket. A cukrot a vízben fölforraljuk. Az őrölt mákot keverőtában összekeverjük mazsolával és reszelt citromhéjjal. Állandóan kevergedve ráöntjük a forró cukrot, a vizet és a mézet, majd jól összekeverjük. Ezután hagyjuk kihűlni. Hűtött és pihentetett tésztából körülbelül 3-4 dekás darabokat gömbölyítünk, majd oválisra nyújtjuk, úgyhogy körülbelül 2 mm vastag legyen a tésztalap. A forrázott mágtölteléket szintén 3 dekás, 4 dekás darabokra osztjuk. A tésztát és a tölteléket pontosan mérjük ki, figyeljünk rá, hogy a kiflik egyformák legyenek. Ezután tésztalapon szétkenjük a tölteléket, majd hosszant irányba párhuzamosan felgöngyöljük, úgyhogy a végei kissé csúcsosok maradjanak, és kifli patkó alakúra hajlíthatjuk, a sütőlemezre helyezzük ezután. Kifliket ezután tojássárgával bekenjük, langyos helyen leljük, majd tojásfehérjével is bekenjük. Hűvös helyen pihentetjük, amíg a felületükön a tojás meg nem szárad. A tojás sárgájával, majd a tojásfehérjével bekent kiflik felülete márványos lesz. A kifliket ezután megsütjük, majd kihűtjük és néhány napig érleljük. Porcukorral meghínve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallott.

nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, az Edda művek a mai naptól holdbiztos, hogy él!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Alapítvány is megszűnik jelenlegi formájában. Új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Kiemelt károsító bogarat találtak a magyar határnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, a Batthyány Lajos Alapítvány és a Kékbolygó Alapítvány. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. A miniszterelnök megjegyezte, hogy a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök csütörtökön napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírről korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles körére jelent veszélyt, szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják, csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az első fél évben a bruttó átlagkereset 11,5%-kal, a nettó 13,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Enyhítette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügy két gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3-an vannak letartóztatásban, 4-en pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult. A Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták, azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.

0: Kinézek az ablakon, látom a holdat ragyogni, érzem a könnycseppeket arcomon lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi bajom, csak annyit mondanék, hiányzom, nagyon.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live. Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H. Jazz

0: Rádióban, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Kamu reklám.
1: Üdvözöljük! Ön a Kis Pál Péter általános iskolát hívta. Válasszon a következő menüpontok közül. Beiratkozás 1-es gomb, kiiratkozás 2-es gomb, jegylekérdezés 3-as gomb, órakedvezmények 4-es gomb, tanárverés 5-ös gomb, bombariadó 6-os gomb.
2: Bombariadó. Kérjük, válasszon a következő menüpontok közül. Egyszerű bombariadó 1-es gomb, bombariadó terrorfenyegetéssel 2-es gomb, atombombariadó 3-as gomb, egyéb fenyegetések, iskolafenntartó politikai kapcsolatok 4-es gomb.
1: Egyszerű bombariadó. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó az első osztályban 1-es gomb, bombariadó angol órán 2-es gomb, bombariadó érettségén 3-as gomb.
2: Bombariadó érettségén. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó magyar érettségén 1-es gomb. Bombariadó matematika érettségén Réta néninél 2-es gomb. Bombariadó egyéb tantárgyak esetén 3-as gomb.
1: Bombariadó matematika érettségén Réta néninél. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó dolgozatírás előtt 1-es gomb. Bombariadó a tételek kiosztása után 2-es gomb. Bombariadó a dolgozat beadásakor 3-as gomb.
2: Bombariadó a tételek kiosztása után. Sajnos ez a funkció nem működik. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb. Ügyintézőnk 2-es gomb.
1: Sajnos ügyintézőnket nem tudjuk kapcsolni, mert érettségiztet. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb, anyázás 2-es gomb, nagyon durva 3-as gomb, visszaanyázás 4-es gomb.
2: Anyázás menüpont. Véleményét rögzítettük. Köszönjük szépen. Kérjük, hogy máskor is vegye igénybe emel díjas szolgáltatásunkat. A viszonthallásra.
0: Kamu reklámot hallottak.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió.